0: tovább vigyék a jövőben. A hagyományőrző programok pedig segítenek megőrizni az identitást, miközben erősítik a közösséghez tartozás érzését is. A Roma nap fontos szerepet játszik. A rendezvényeken gyermekek, fiatalok, felnőttek és idősek egyaránt részt vesznek. Közös főzések, kulturális műsorok, sportprogramok, kézműves foglalkozások és zenés előadások mind hozzájárulnak ahhoz, hogy a családok együtt töltsenek időt, új barátságok szülessenek és erősödjenek a közösségi kapcsolatok. Ezek az élmények hosszú távon is pozitív hatással vannak a résztvevők életére. A Roma nap emellett arra is felhívja a figyelmet, hogy milyen fontos az oktatás, a tehetséggondozás és az esélyegyenlőség. Számos rendezvényen bemutatják a roma fiatalok sikereit, valamint olyan példaképeket, akik tanulással, kitartással és szorgalommal értek el eredményeket.
1: Ezek voltak az FM 100.3 Rádió Dikroma hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádió Dik, indul egy újabb óra a 100.3 Rádió Dikben.
2: Gyertek fiúk, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a Dikróban.
1: Romákról, nem csak romáknak. Rádió Dik. Korábbi adásunk ismétlése következik. Érdekes, könnyed beszélgetések roma zenéről, irodalomról, színházról.
3: Roma Szalon. Rádió Dik.
1: Rólunk, neked.
3: Roma Szalon. Üdvözlöm a kedves hallgatókat, önök dr. Suki Andrást, a Roma Szalon című kulturális műsor szerkesztő műsorvezetőjét hallják. A Rádió Dik FM 100,3 MHz-es frekvencián. 2025. október 28-a, kedd van, és a pontos idő 22 óra 5 perc. A mai vendégem Kovács Dávid hegedűművész, aki a beszélgetésünk második részében mesél nekünk az újabb videóklipjéről, klasszikus tanulmányairól és jövőbeli terveiről. Tartsanak velünk ma este folyamán is!
4: Tehát ezek a zenekari koncertek ilyen lehetőségeket biztosítottak számotokra.
5: Így van, lehetőségeket és megélhetést is.
4: Igen, nagyon fontos nyilván, hogy azért Bécs sem egy olcsó város, és főleg, hogyha az ember távol van esetleg a családjától, és ott mondjuk magának kell biztosítani a megélhetését, akkor ott erre szükség is van?
5: Hogyne.
4: Tehát ha jól emlékszem, akkoriban azért nagyon divatos volt, hogy a zeneakadémisták sokat jártak templomi koncertekre.
5: Így van. Én is. Rengeteget. Mert hát ugye nem volt olcsó bérelni egy akárcsak egy szobát se annak idején, most se, de egy fiatalnak igazából, aki csak egy pici ösztöndíja rendelkezett meg, amit a szülei tudtak biztosítani. Tényleg nagyon megterhelő volt a bécsi élet, úgyhogy nagyon jól jöttek ezek a haknik. Ugye az ember elmehetett, felléphetett, tanulhatott, és még pénzt is kapott érte. Tehát ez egy szuper élmény volt.
4: És végül is akkor nem fejezted be a zeneakadémia tanulmányaidat a családi okok miatt?
5: Így van, hát 3 évet jártam a zeneakadémiára, aztán sajnos történt a családomban egy olyan dolog, ami miatt szüneteltetnem kellett a tanulmányaimat. Uh-huh. Hát ugye először csak szüneteltetéssel, szemeszter halasztással indult, aztán jött egy megkeresés egy hajóra, hogy mi lenne, hogyha kimennék egy cigánzenekarral, amúgy, hát szalonzenekar volt. És akkor én ezt elvállaltam, és akkor úgy gondoltam, hogy jó, hát ez csak 5 hónap az életemből, és akkor utána folytatom a zeneakadémiát. De aztán úgy alakultak a dolgok otthon, hogy muszáj voltam saját lábra állni. Tehát teljes egészében saját magamat eltartani, és meg is tetszett igazából ez az életmód. Tehát meg kell, hogy valljam, bocsánat. Tehát pont jókor jött ez nekem. Tehát a kellemeset a hasznossal összekötöttem.
4: Egészen más, mint a klasszikus zene, viszont előfordulhat, hogy esetleg akár több pénz is jöhet belőle, ha anyagi szempontokat tartunk szem előtt.
5: Igen, hát először nekem az anyagi szempont volt a legeslegfontosabb. Igen. De viszont amikor bekerültem ebbe a millióbe, és rajtam kívül volt egy másik hegedűs, a Reményi Géza bácsi, ő volt a prímás, és rengeteget tanultam tőle. Tehát nagyon élveztem azt, hogy minden egyes áldott nap ugye muzsikáltak, és én akkor tanultam az új számokat, és nekem azért tetszett ez a műfaj is, valljuk be. Na, azért nekem ez is nagyon tetszett, és nagyon csodáltam azt, ahogy a Géza bácsi még 60-on túl is állandóan tanulta az új számokat, kottázta, stb. A Dolfi bátyámnak is hát akkor a lexikális, meg muzikális tudása van, hogy az valami borzasztó. És én meg kell, hogy vajon jól éreztem magamat. Tehát én akkor nem éreztem úgy, hogy na most akkor visszamegyek Bécsbe, és akkor majd valahogy majd lesz, mert ugye nem tudom magamat eltudni, de majd elmegyek mosogatni, vagy akármi. Akkor, hanem úgy éreztem, hogy jó, szeretnék akkor a saját lábamra állni, és itt jó a fizetés, jól is érzem magamat. Itt is tudok tanulni, ha bár mást, de most ezt szeretném csinálni. És nem bántam meg.
4: Tehát nyilván minden műfajnak megvan a nehézsége. Hogy tehát én azt gondolom, hogy hiába klasszikus hegedű művész valaki, nem biztos, hogy egyből le tud játszani egy nótát. Komoly tanulmányok kellenek ehhez is, és felkészülés, elemzés és gyakorlás. És hát tulajdonképpen az, amit egy prímás tud, az egészen másfajta tudás, mint amit egy hegedűművész tud, hiszen mondjuk a hegedűművészek rendszerint kottából egészen másfajta tanulási metódussal állnak a zenéhez, szemben mondjuk egy prímással, akinek viszont a repertoárja hatalmas kell, hogy legyen. Sokkal jobban kell, hogy ismerje a közönségét. De hogy érzed, milyen különbségek vannak?
5: Én úgy érzem, hogy minden egyes műfajt a legmagasabb szinten kell művelni. Uh-huh. Tehát én úgy gondolom, hogy amit a cigány prímások tudnak, és ahogy tudnak, az egy olyan dolog, amit a legtöbb hegedűművész például nem tudna. Mert ez egy teljesen más művészeti ág, de nem kisebb vagy nagyobb egyik a másiknál, hanem ugyanannyi munkát igényel mind a kettő. Tehát én nem gondolom azt, hogy most valaki, mert klasszikus zenész vagy hegedűművész, az mondjuk az jobb zenész vagy hegedűs, mint mondjuk egy prímás, mert egy jó prímás pont ugyanannyi munkát és tanulást tett bele abba, hogy ő úgy muzsikáljon, ahogy, mint egy klasszikus zenész. A legfontosabb, hogy mindenki a saját kis műfaját magas szinten képviselje, és a stílus egyeken belül maradjon.
4: 2025 tavasza óta a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetemnek új rektora van, Farkas Gábor zongoraművész személyében. Gábornak a pályázati anyagában benne van az is, szerepel az is, hogy tervbe van neki számára az, hogy a cigány zenét bevigye a zeneakadémiai keretek közé.
5: Csodálatos.
4: Tehát akár a népzenetanszak mellé, hiszen hogyha a népzenetanszak létezhet a zeneakadémián, akkor miért ne létezhetne cigány zenetanszak?
5: Pontosan.
4: Mit szólsz ehhez?
5: Hát rettentően örülök ennek, és remélem, hogy ez valóra is fog válni, hiszen a magyar cigány zene pont ugyanolyan szerves része a magyar kultúrának, mint a népzene. Tehát a kávéházi cigányzene szerintem talán még néhol még jobban is, de maradjunk annyiba, hogy ugyanolyan szinten szerves része a magyar kultúrának, és örülök neki, hogy egy olyan rektorja van a Zeneakadémiának, aki ezt felmeri vállalni, és ilyen törekvései vannak. Azt is mondhatnám, hogy éppen itt az ideje, mert külföldön már régebben zeneakadémiákon tanítottak cigányzenét, ugye mint tudjuk. Tehát voltak kurzusok, rettentő sok jó muzsikus kijárkált tanítani, és hatalmas nagy megbecsülésnek örventek. Tehát nagyon remélem, hogy minél előbb itt Magyarországon is ez meg fog történni.
4: Egy kicsit visszatérve a te zeneiségedre, illetve a fejlődésére, elmentél tulajdonképpen egy kicsit populárisabb irányba, illetve a szórakoztató zene irányába. És hogy jött tulajdonképpen ez a crossover, amit mostanában is csinálsz, hogy kicsit funky, kicsit populárisabb, és mostanában ilyeneket játszol. Ez hogy jött neked? úgy, hogy ezek azok a stílusjegyek, amik elkísértek igazából kicsi korom óta. Tehát hiába muzsikus család, meg a mindenem a kávéházi cigánzene, de engem valahogy mégis mindig jobban megérintett. Tehát közelebb állt hozzám a pop, a funky, és én megvallom az igazat, hogy én pici korom óta is szerettem például a Bódikusztit hallgatni, vagy a Kaiakot. Uh-huh. És a másik dolog az, hogy én nagyon szeretnék adni a közönségemnek, és próbáltam egy olyan stílus irányzatot megfogni, ahol minél szélesebb körbe el tudok jutni a hallgatósághoz, és hát ugye valljuk be, hogy sajnos vagy nem sajnos, de Magyarországon a mulató zene az, ami a legjobban, ugye rasztó függetlenül mindenki ezt hallgatja, tehát konkrétan mindenki, de viszont én a mulató zenét próbálom egy picit klasszikus füllel hallgatni, és egy picikét minőségibb megszólaltatásban előadni, mert úgy érzem, hogy az embereknek igényük van amúgy erre, csak még nem nagyon hallottak ilyet, mert igazából, hogyha hegedűre gondoltak, akkor volt a klasszikus zene, vagy a cigánzene. De még ez még nem volt az, hogy na hát akkor csináljunk meg egy olá cigán popszámot klasszikus crossover stílusban.
6: Uh-huh. Mi a terved ezzel? Hol szeretnél tartani 5-10 év múlva?
4: A tervem az, hogy minél több emberhez jusson el a zeném, és folyamatosan szeretnék építkezni, egyre több dallal kijönni, folyamatban vannak kollaborációk, tehát ismertebb előadókkal fogok csinálni közös dalokat. Én úgy érzem, hogy ennek a műfajnak van helye itt Magyarországon, és szeretném megalakítani ezt a műfajt, és szeretnék ennek én lenni az első képviselője, és nagyon remélem, hogy lesznek ennek követői is, más hangszeresek is, akik affinitást éreznek a kicsit másabb fajta kultúra vagy stílusok iránt, ők is fogják követni a példámat, mert miért ne? Mm-hmm. Tehát igazából a zenének az a lényege, hogy én úgy gondolom, hogy nincs rossz vagy jó műfaj, hanem minden zenében van nagyon jó, meg kevésbé jó. Tehát én a kis saját erőmből megpróbálom a legeslegjobbat nyújtani, és hát ugye meglátjuk, hogy mi lesz ennek a végkimenetele, de nagyon remélem, hogy hasonló sikerekkel fog folytatódni, mint ahogy ez elindult.
6: De akkor ezek szerint elsősorban itthon, kis hazánkban képzeled el a jövődet.
4: Így van. Így van.
6: Hiszen te azért sokat játszottál különböző tengerjáróhajókon, de nem vagyok benne biztos, hogy ott ez a fajta stílus lesz a legkelendőbb.
4: Nem. Ugye én vendégművészként lépek fel hajókon, uh-huh. Leginkább hajókon, de más helyeken is. Ami azt jelenti, hogy vendégművész, tehát én kimegyek valahova, és fellépek egyszer, vagy akár kétszer, tehát kétszer 45 perc, mondjuk, hogyha egy hetes hajóútra megyek ki, akkor is csak kétszer 45 percet játszok, a többi napon pedig mint vendég vagyok, és ott képviselem ezt a popos funkis crossover stílust, de van egy light klasszikus műsorom is, ahol azért elég sok magyaros dallamot játszok. Ez van külföldön. De úgy éreztem, hogy ezt az új stílus pedig itt Magyarországon most el kell indítani, és hogyha jó Istenke is megsegít, és ennek esetleg egy olyan foganatja lesz, akkor talán majd később külföldön is. De ez egy teljesen új elképzelés és új projekt.
6: Tulajdonképpen párhuzamosan halad a két projekt, amit egymás mellett viszel, tehát a
4: így van.
6: Hajózás és akkor az itthoni tervek, ahol populárisabb műfajokat ötvözel egymással.
4: Igen, hát a hajózás ugye az a dolog, amit ugyan régebb óta csinálok, ugye ez az új terv pedig a személyes misszió. Uh-huh. Milyen a hajós élet?
5: A hajós élet van, akinek nagyon szép, van, akinek kevésbé. Én ugye úgy kezdtem, ahogy mondtam, hogy amikor a zenekarra mentünk ki, akkor én 4 hónapot voltam egyhuzamban, és napi 4-szer, de volt, hogy 5-ször is muzsikáltunk. Hát azért az egy kicsikét azért megterhelő volt, szabad nap nélkül. Annak is megvolt a szépsége, de nem az a fajta életmód, amit én elképzeltem volna magamnak. Viszont mindig láttam a színházban, hogy voltak ilyen meghívott vendégművészek, kvázi sztárfellépők, és ők csak bementek, lejátszották a showjukat, és ők ugye ez valóban show műsorokat adtak le, tehát vizuális elemekkel, stb. Tehát leadtak egy produkciót, és utána hazamentek. És akkor mindig azt mondtam, hogy ó, Istenem, én is ezt szeretném csinálni, de jó lenne. És ahogy ez az ötlet megfogalmazódott bennem, rettentő sokat dolgoztam rajta, tehát többfajta show műsort írtam meg, kreáltam és gyártottam le, amit folyamatosan hirdettem a hajótársaságoknak. Aztán egy brit-amerikai ügynökség pedig elkezdett képviselni, azóta vagyok vendégművész. Így, mint vendégművész, ez a fajta hajós élet szép, mert járom a világot, a legszebb részeken vagyok, és nem kell nagyon sokat távol lenni a családtól. Tehát az, hogyha mondjuk csak egy hétre elmegyek, vagy mondjuk 10 napra, az még nem a világ vége. De 2 gyereke családapaként azért már elmenni 4-5 hónapra az nem olyan jó, főleg a gyerekeknek, de hát nekem sem.
4: Nyilván megvannak a nehézségei annak is, hogyha mondjuk egy kabinban kell lakni, ami 4 négyzetméter,
5: nem, vagy hónapokig. Még annyi se. Igen.
4: Aha.
5: Igen.
4: Nyilván az ember viszont ilyenkor sokat tud esetleg keresni pénzt. Nem tudom, mennyire kompenzálja ez a dolgot.
5: Én úgy gondolom, hogy akkoriban, amikor ezt csináltam, abszolút kompenzálta, de viszont most már, mint családapa, nincs az a pénz, ami kompenzálná azt, hogy én 4-5 hónapra távol legyek a gyerekeimtől. Tehát nem tudom elképzelni azt az összeget. És ezt tiszta szívből mondom. Tehát az egyszerűen már vállalhatatlan számomra.
4: Mit jelent akkor számodra a család?
5: Mindent. Mindent. A család az első, és a minden is. Család nélkül nincs is élet, tehát én se vagyok egész.
4: Gyerekeid pont abban a korban vannak, amikor esetleg el lehet kezdeniük zenét tanulni. Mennyi idősek egyébként pontosan?
5: Kisfiam Nikolász, ő 6 éves múlt, kislányom Pamela, ő pedig 2 éves múlt most.
4: Hát akkor már lassan nála is aktuális lesz. Fogod őket zenére tanítatni?
5: Ha szeretnének tanulni, akkor fogom. Tehát van rá affinitásuk, nagyon szeretik a zenét. Egyelőre még nem jelezték, hogy ők igazából szeretnének tanulni. Hogyha szeretnének tanulni, akkor én teljes más szélességgel fogom őket támogatni. Hogyha pedig más hivatás, vagy más szeretnének csinálni az életbe, akkor pedig azt fogom támogatni. Tehát én úgy gondolom, hogy ahhoz, hogy valaki jó zenész legyen, és szeresse ezt a szakmát, ami egy gyönyörű szakma, de rettentő sok nehézséggel is jár, az tényleg kell szeretni a zenét, és a hangszert, és a munkát is. Tehát nagyon sok olyan zenészt ismerek, akit családi nyomásra kezdett el tanulni, és hát, ugye nem a karásnak nyögés a vége. Nekem nincsenek ilyen gondolataim, hogy én ráerőltetni szeretnék majd bármit is a gyerekeimre, mert hogyha én zenész voltam, akkor legyél te is az. Majd ők eldöntik, és akkor nekem pedig az a feladatom, hogy támogassam őket.
4: Egy picit visszatérve a zenei gondolatokhoz, itt beszélgettünk a riport előtt arról, hogy milyen lehetőségeket kínál az AI, vagyis a mesterséges intelligencia. És eddig, akiknek megmutattam ezeket a lehetőségeket, sajnos nem mindenki ismerte föl ezeket a dalokat, illetve az ebben rejlő lehetőségeket. Viszont nekem az volt a tapasztalatom, hogy te viszont ezeket aktívan használod is. Miként tudod használni az AI-nak a lehetőségeit a zeneírás, a zeneszerzés, illetve az előadás folyamatában?
5: Én úgy gondolom, hogy az AI amúgy egy nagyon nagy dolog, nagyon jó dolog, és szerintem semmiféle fejlődésnek nem szabad útját állni. Viszont úgy gondolom, hogy ez az AI is olyan zenésznél működhet jól, aki tényleg azért tisztában van az alapvető ismeretekkel. Tehát azért ez nem így megy, hogy most beírom azt, hogy akármilyen, és akkor itt a zene, jó van. Tehát
4: ez nem elég az, hogy mondjuk a ChatGPT generál nekem egy szöveget, a Suno-ba beírok egy promptot, a szöveg alapján pedig csinál egy funkit, egy zenét.
5: Nem.
4: Szerintem nem fog jól szólni?
5: Jól fog szólni, de abban nem lesz benne a te kreativitásod azt igazából. Tehát én úgy gondolom, hogy lehet használni, nincs vele semmi probléma, de mértékkel, tehát
4: zenészként ezt mondjuk, természetesen. Viszont aki mondjuk nem zenész és nem ért hozzá, az nyilván nagyon örül neki, hogyha...
5: Hát pont ma a YouTube ment otthon, és akkor azt vettem észre, hogy a videó is, meg a zene is AI.
4: Igen.
5: És mondom, drága jó Istenem, hogy most már ez kezd elfogadott lenni, hogy AI végig az egész. Mert mondjuk, hogyha mit tudom én, mondjuk egy dobot hozzágeneráltat az alaphoz az ember, vagy akármit, azt mondom, hogy oké. Okay. De hogy az egész az legyen, és azzal igazából azon kívül, hogy valaki csak egy promptot beírt, egy parancsot, bocsánat, semmi más nem tett hozzá, én úgy gondolom, hogy jó, meg jó szól, mert méne szólna jó, de abban nincs meg az a plusz, ami szerintem egy zenébe kell lenni. Tehát én úgy gondolom, az AI-t is csak azok tudják jól használni, akik elsősorban muzsikusok, zenészek, értenek hozzá, és ezt csak egy mankóként használják pluszban.
4: De miként szoktad használni az AI lehetőségeit?
5: Az AI-t, hát igazából nagyon-nagyon sok mindenre használom. Rettentő sok, sőt, azt vettem észre, hogy most már például, hogyha az interneten is valamire rá akarok keresni, akkor nem a keresőbe írom be, hanem az AI-ba. És ugye ez sem jó, mert volt az, hogy Angliába kerestem pont egy kábelt a hangfalamhoz, és akkor kiadta, hogy szuper, itt fogod találni ezen, és oké, fogtam egy taxit, elmentem. Természetesen nem volt ott az a kábel. Jaj, ne haragudj, rosszul mondtam, rossz információ. Kélek, menj át ide a Tilbury-be. Oké, átmegyek, megint taxi. Sehol semmi. Jó. Jaj, elnézésedet, pontatlan volt a válaszom. Tehát akkor így megálltam, hogy mondom, na jó. Tehát azért nem lehet ráhagyatkozni 100%-ba, de szoktam ilyen apró cseprő dolgokat, amik mondjuk érdekel valami, ami szembe jön velem ugye az életben, hogy mit tudom én, mikor kezdték el gyártani ezt az automárkát, vagy ilyesmi, vagy mondjuk egy szerelésnél, hogy folyik a csap, most akkor itt mindent húzzak meg. Ilyen dolgokat meg szoktam kérdezni.
4: Múltkor éppen beszélgettem egy zenész kollégámmal, és beszélgettünk az önmenedzselésről, aminek te egyik nagy művésze vagy, mondjuk így, és ő is azon gondolkodott, hogy hát miként kellene ezt egy kicsit fejlesztenie saját magánál. És mondtam, hogy hát figyelj, kérdezd meg az AI-t. Megkérdeztük az AI-t, hogy miként tudná magát fejleszteni, hogyan induljon neki ezeknek a dolgoknak, és kiváló válaszokat dobott föl. Tehát amit én is esetleg javasoltam volna, ő azt pontról pontra kidolgozta. Tehát esetleg ilyenfajta segítséget is tud adni nekünk a mesterséges intelligencia, amiben esetleg mondjuk nem vagyunk annyira otthon, ha még kezdők vagyunk.
5: Például, amikor ugye van otthon egy kis stúdióm, a maga a stúdió szoftvernek a használatát tanultam, akkor meg kell, hogy valljam, hogy engem az AI tanított meg, hogy hogyan kell profi módon felvenni egy dalt, és utána hogyan kell kezelni. Tehát AI nélkül biztos, hogy nem ment volna mesterséges intelligencia nélkül. Én úgy gondolom, hogy amúgy ez egy nagyon, nagyon jó dolog. Sok mindenre lehet használni, de nem szabad teljes mértékben rá támaszkodni, mert mert nagyon sokszor ad olyan válaszokat, ami nem biztos, hogy jó.
4: Én azt gondolom, hogy te egy örök tanuló vagy. Tehát ilyen valahogy ez a lifelong learning, ami divatos nagyon mostanában, tehát az élethosszig tartó tanulás, ez nagyon jellemző, hiszen te folyamatosan képzed magad, folyamatosan új információkkal próbálod magad fejleszteni, és ezeket mind beépíteni a művészetedbe, a szakmádba. Mennyire fontos ez számodra, hogy folyamatos fejlődésben tartsd magad?
5: Rettentően fontos. Én nagyon érdeklődő vagyok, és hogyha valami érdekel, akkor én arról szeretek tanulni, utána nézni, és az a helyzet, hogy minél többet tanulok, annál jobban rájövök, hogy mennyire keveset tudok igazából mindenről.
4: Így szokott lenni.
5: Én ezt élvezem, hogy mindig vannak új perspektívák, új dolgok, amiket szeretnék megtanulni, vagy elérni. És akkor van egy kitűzött cél, és akkor azért lehet dolgozni.
4: Milyen tanácsod lenne egy fiatalnak, aki most kezdi a pályáját? Esetleg még mondjuk konzis évei alatt van, vagy mostanul a Zeneakadémián. Mit tanácsolnál, hogy milyen irányba haladjon? Mi az, amit feltétlenül fejlesztenie kellene magában, ami mondjuk neked is sokat segített az elmúlt években?
5: Hát én igazából megkérdezném, hogy mi az, ami őt igazából boldoggá teszi. Tehát hogyha az a hangszer, amit éppen tanul, és ez a műfaj, amit éppen csinál, akkor egy csodálatos dolog, és akkor csinálja. És akkor bele kell adni apait, anyait. De viszont, hogyha nem 100%-osan van elkötelezedve a dolog mellett, akkor én úgy érzem, hogy igazából, hát hogyha nem is időhúzás, de mindenkinek megvan a tehetséged, mindenkinek más-más dologban. Tehát, hogyha valakit nem tesz boldoggá az, amit csinál, akkor egész nyugodtan lehet mást is csinálni, amivel ki tud teljesedni. Tehát én úgy érzem, hogyha valaki teljes mászélességgel csinálja a zenét az ő műfajába, akkor és tehetsége is van, és tényleg beleteszi a munkát, akkor a siker az predesztinálva van. Ennyire egyszerű. De hogyha valamelyik hiányzik, vagy az akarat, vagy a szorgalom, vagy a tehetség, akkor lehet, hogy más után kellene nézni, mert a végeredményben az a legfontosabb szerintem, hogy az ember jól érezze magát a bőrébe, és szeresse azt, amit csinál. Mert hogyha szereti azt, amit csinál, akkor hogyha bukkanók is jönnek az élet során, akkor sokkal könnyedebben veszi, mint hogyha nem.
4: Mi kell még vajon a sikerhez?
5: A sikerhez felkészültség kell. Tehát én szerintem a siker az, hogy amikor eljön ez a bizonyos pillanat, tehát mondják, hogy jókor jó helyen, de hát jókor jó helyen akkor tudsz csak jó teljesíteni, hogyha fel vagy készülve. Alázat, szorgalom, felkészültség, és utána kell menni a dolgoknak. Tehát meg kell próbálni kitűnni a többiek közül, próbálkozni kell, nem szabad feladni. A 100. elutasítás után is újra kell próbálni, meg még utána, és akkor az ember kitartóan csinálja ezt, akkor előbb vagy utóbb sikerre fog jutni, mert például én mondjuk elindulok Székesfehérvárról is, és jövök ide Budapestre, de mondjuk 10 kilométer után mondjuk dugóba kerülök, és mondjuk visszafordulok, akkor soha az életben nem fogok eljutni ide Pestre. De ha kivárom, vagy megkerülöm, vagy átugrom, vagy akármit csinálok, akkor előbb vagy utóbb biztos, hogy ide fogok jutni.
4: Én azt gondolom egyébként, hogy a zene pontosan erre tanít bennünket. A kitartásra, az alázatra, ami ehhez a műfajhoz nagyon szükséges. Ha esetleg holnap egy lakatlan szigetre vinnének téged, mi lenne az 5 zenemű, album, CD, bakelit, amit elvinnél magaddal. Tehát mi volt az az öt album, ami nagy hatással volt rád, esetleg előadóval megnevezve? Ez mindig egy nehéz kérdés, tudom. Hiszen az ember annyi zenét hallgat, és annyi hatás éri az évek folyamán, hogy mindig nehéz ezeket úgy megfogalmazni. De talán mégis vannak azok, amik kiemelkednek ezek közül.
5: Hát, amit én elvinnék magammal, lemezeket, Baros Lajos bácsi, Kovács Apollónia. Azon az első. Hát egy Jánóka Sándor lemezt is azért magammal vinnék a biztonság kedvéért. Egy Michel Petrucciani Didier Lockwood lemezt. Hogyha mondjuk szeretnék egyedül bulizni, kicsit mulatni, akkor én elvinném a Bódi Gusztinak és a lemezét.
4: Melyiket?
5: Melyiket? Hosszú rögös ez az út. És vinnék még egy Earth, Wind & Fire Best of-ot is.
4: Klasszikus nem volt benne?
5: Nem, az nem volt. Tehát azt kérdezted, hogy mit szeretnék vinni.
4: Igen, jogos.
5: Hogy jól is érezzem magamat. Igen. Igen.
4: Nagyszerű választások. Köszönöm szépen, hogy bejöttél és beszélgettünk ezekről az izgalmas témákról, mint az AI, és hát természetesen az új videoklipped, úgyhogy később is sok szeretettel várunk itt a műsorban. Köszönöm szépen.
5: Nagyon szépen köszönöm a meghívásodat, és köszönöm szépen mindenkinek, aki meghallgatott.
4: A mai vendégem Kovács Dávid hegedűművész volt, aki mesélt nekünk az újabb videoklipjéről, klasszikus tanulmányairól és terveiről. Tudták, hogy a házi kedvenceknek is saját halottak napja van, amelyen a szeretett állatlelke visszatért gazdájához? Mexikóban a halottak napja, avagy a Día de los Muertos az egyik legfontosabb vallási ünnep. November 1-én az elhunyt gyermekekre, míg november 2-án a néhai felnőtt hozzátartozókra emlékeznek. Ezen felül a házi kedvenceknek is szentelnek egy napot, amelynek dátuma október 27. Ilyenkor az elhunyt kutyák, macskák lelke is meglátogatja az őket váró gazdákat. A karnevál-szerű ünneplés része a jelmez, valamint az arcfestés, illetve maszkviselés is. A már nem evilági szerettek fogadására a helyiek házi oltárokat, offrendákat készítenek. Nincs ez másként a házi állatok esetében sem. Hogy a visszatérő kedvenc békésen tudjon pihenni egykori otthonában, fontos, hogy az oltár kényelmes is legyen. A házi oltárt hagyományosan sejemmel vagy szaténnal terítik le. Gyertyákat is gyújtanak, hogy azok fénye mutassa az utat a hazatérő léleknek. A só arra szolgál, hogy tartósítsa a visszatérő testet. A füstölők és a tömjén az ártó szellemeket hivatottak távol tartani, míg a mexikói körömvirág finom illatával könnyít a hazatérő lelken. Nem hiányozhat az oltárról az elhunyt, jelen esetben a szeretett kutyák, macskák fényképe sem. Ezen felül a kedvenc ételükből is kerül az oltárra. Míg embereknél ez lehet gyümölcs, sütemény vagy egyéb finomság, addig kutyák és cicák esetében hús, táp vagy jutalomfalat kerül a terítékre, és ivóvizet is helyeznek ki nekik. A jellegzetes calaveritas vagy calavera, egy koponyát formázó mexikói édesség is helyet kap a házi szentségen, ahogy a négylábú kedvenc játéka is. A mai szerkesztő műsorvezető dr. Suki András volt. A viszonthallásra!
1: Készült a Médiatanács támogatásával a Médiatanács támogatási program keretében. Művészet, kultúra, hagyomány.
7: Ez a Roma Szalon.
1: A 100.3 Rádió Digben. Korábbi adásunk ismétlését hallottátok.

0: Rádió Di. Romákról, nem csak romáknak. Ikonikus folklorzenék. Minden reggel 6-tól a Rádió Di-ben. Roma folk. Dalok, amiken felnőttünk. Magyarország ikonikus folklorzenéi a kezdetektől napjainkig. Roma folk. A 100.3 Rádió Di-ben. A műsor termék megjelenítést tartalmazott. Hírek rólunk neked a 100.3 Rádió Di-ben.
1: A demokráciához egyaránt szükséges a kormány és a felelős ellenzék, jelentette ki Magyar Péter miniszterelnök az országgyűlés keddi ülésén napirend előtt. A kormányfő úgy fogalmazott, nem lehet egyszerre a demokrácia gyásznapjáról beszélni, majd kivonulni a parlamentből, lemondani a frakció vezetéséről, vagy elrepülni az Egyesült Államokba világbajnokságot nézni. Vagyis lehet, csak ezt a szavazóik elárulásának hívják, mondta. A választás éjszakáján megígérte, hogy minden magyar ember miniszterelnöke lesz, megígérte azoknak is, akik csalódottak voltak, vagy nem értettek egyet velük, idézte fel. Az idén több mint 62 ezer adózó nem tette közzé határidőre éves számviteli beszámolóját. Az adóhivatal eddig több mint 42 ezer mulasztónak küldött fel hívást, aki még nem kapta meg az értesítést. A napokban számíthat rá, közölte a Nemzeti Adó és Vámhivatal. A naptári éves gazdálkodóknak a 2025-ös üzleti évről szóló beszámolót 2026. május 31-éig kellett letétbe helyezniük és közzétenniük. A NAV első lépésként segít elkerülni a szankciókat. A felhívás átvételétől számít 30 napot biztosít a beszámoló bírság nélküli pótlására. Ha ez is eredménytelenül telik el, a második felhívással akár 200 ezer forintos mulasztási bírságot is kiszab, és újabb 30 napot ad a teljesítésre, figyelmeztetett a NAV. Jelentősen emelkedett az üzemanyagok nagykereskedelmi ára. A 95-ös benzin bruttó 14 forinttal, a gázolaj pedig 7-tel drágul, írja a holtankoljak.hu. A mostani emelkedés azt jelenti, hogy a 95-ös benzin átlagára a nemrég kivezetett védett ár fölé 601 forint per literre emelkedik. A márciusban bevezetett ársapkával ugyanis a benzin árát 595 forinton, a dízelét 615 forinton rögzítette az Orbán kormány. A leköszönő kormány már a választások után meghosszabbította az ársapka fenntartását, ezt akkor Magyar Péter is kérte. Útépítés miatt csütörtöktől lezárják a 18. kerületi Petőfi utcát az Üllői út és a Cifra György utca között augusztus 20-áig, közölte a Budapesti Közlekedési Központ. A közlemény szerint a munkálatok miatt a 182-es, a 182A, a 183-as, 184-es, 198-as, 202E, 284E, a 946-os és a 983-as autóbuszok terelve közlekednek. A 182-es és 183-as autóbuszok a Lice tér és a Bókai Árpád utca közötti megállókat nem érintik, a Garai utcában és a Vércse utcában kialakított ideiglenes megállókban állnak meg. Legalább 5 ápolót hallgattak ki tanúként abban az emberölési ügyben, amelynek gyanúsítottja az Észak-Budai Szent János Centrum Kórház egyik korábbi orvosnője, írja a Telex. A lap információi szerint a rendőrök azokat az ápolókat kérdezték ki, akik szolgálatban voltak azon a napon, amikor a feltételezett bűncselekmény történt. Arról a TV2 Tények számolt be először, hogy a 32 éves orvost emberölés megalapozott gyanújával hallgatták ki.
0: Ezek voltak a 100.3 Rádió Di hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádió Di, indul egy újabb óra a 100.3 Rádió Di-ben.
2: Gyere, fiúk, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a diklóban.
0: Romákról, nem csak romáknak. Rádió Di. Korábbi adásunk ismétlése következik. Művészet, kultúra, hagyomány.
3: Ez a Roma Szalon.
0: A 100.3 Rádió Di-ben.
3: Roma Szalon.
4: Üdvözlöm a kedves hallgatókat, önök dr. Suki Andrást, a Roma Szalon című kulturális műsor szerkesztő műsorvezetőjét hallják a Rádió Di FM 100,3 MHz-es frekvencián. 2025. július 30-a szerda van, és a pontos idő 22 óra 5 perc. Antal István, a Mátyás Corvinus Kollégium Roma Tehetség programjának vezetője a mai vendégem, aki beszél nekünk a program által biztosított ösztöndíjról, a lehetőségekről és a személyes szakmai útjáról egyaránt. Tartsanak velünk ma este is!
5: Köszönöm, Pisti, hogy elvállaltad a beszélgetést.
6: Köszönöm szépen a meghívást, üdvözlöm hallgatókat!
5: A Roma Tehetség program vezetőjeként te felelsz a program szakmai és operatív működéséért. Mi ez tulajdonképpen egészen pontosan, azon kívül, hogy ösztöndíjat is adtuk a diákoknak?
6: A Roma Tehetség Program egy olyan komplex tehetségfejlesztő, tehetségtámogató program, ami Kárpát-medencében, tehát nem csak Magyarországon, Kárpát-medencében teljesen egyedi. Mármint maga a Matthias Kunz kollégiumnak a kezdeményezése, és ezen belül a Roma Tehetség Program is, de mitől egyedi? Tehát mi 9. osztályos kortól, tehát 14-15 éves kortól, amikor a fiatalok elmennek középiskolába, akkor mi támogatjuk őket a tanulmányaikba, támogatjuk őket a fejlődésükbe különböző dolgokkal. Mentort szerzünk melléjük, mentor segíti a személyes fejlődésüket, ahogy említetted, ösztöndíjat kapnak, és idegen nyelvtanulás is nagyon fontos része a fiataloknak a fejlesztésének. Ugye ezt nem kell magyarázni már, milyen fontos ma az idegen nyelvtudás bármilyen szakmában, és havonta egyszer egy képzési hétvégén vesznek részt Budapesten, ahol olyan kurzusokon szerezhetnek különböző tudásokat, mint például a kommunikációs skillek, kommunikációs kompetenciák fejlesztése, a projektmenedzsment fejlesztése, de a pénzügyi tudatosság, vagy a online világban a tudatosságot is fejlesztjük számukra, és nem csak a 9-től egészen az érettségig, hanem a felsőoktatásban is támogatjuk a fiatalokat, tehát egészen 9-es kortól, 14-15 éves kortól, 25-30 éves korig. Tehát az egész professzionális felkészítésük a tinédzser és a korai felnőtt kortól korig bezárólag azt mi tudjuk vállalni, és támogatjuk őket. Az egyetemistáknál a szállást is tudunk számukra adni, ha erre szükségük van. Az egyetemvárosokban vannak MCC kollégiumok, MCC lakhatási lehetőségek, és ezek számukra lehetőségként élnek, ott vannak. Valamint az idegen nyelvtanulás mellett a nemzetközi kapcsolataikat is tudjuk fejleszteni, ugyanis külföldi tanulmányutakra is visszük a fiatalokat. Alapvetően Brüsszelben van egy központunk, oda minden szeptemberben ellátogatunk és visszük a fiatalokat, hogy ismerjék meg a nemzetközi vérámban a magyar helyzetet és a roma helyzetet is, valamint Bécsben vagy Kolozsváron is szervezünk nemzetközi programokat, de volt diákunk Washingtonban, vagy éppen most is van Németországban nyári egyetemen. Tehát nagyon sok lehetőség van egyetemisták számára a Matthias Corvinus kollégiumban, és ezen belül a Roma Tehetség programban is. Én felek azért, hogy ez a program jól működjön, és hogy a kollégák olyan hátteret tudjanak a fiatalok számára biztosítani, ami számukra motiváló és olyan intellektuális kihívásokat jelent, ami manapság már nemzetközi szinten is megállja a helyét.
5: Mit gondolsz, miért fontos támogatni a roma fiatalokat? Mi a tapasztalatotok, mennyiben segíti a program a szakmai kiteljesedésüket?
6: Én azt gondolom, és szerintem a hallgatók vitatkoznak ezzel, hogy a roma fiatalok ugyanolyan tehetségesek, mint a nem roma fiatalok. Ugyanúgy képesek bármilyen szakmát megtanulni, ugyanúgy képesek arra, hogy jól teljesítsenek az iskolába, de sokszor hiányzik a hátterük ahhoz, hogy ezt megtegyék. Sokszor olyan helyen születnek, ahol nem is állnak rendelkezésre azok a szükséges szolgáltatások, legyen itt szó arról, hogy különórát kéne venni az iskolába, vagy éppen el kéne menni sportolni, ami segíti szintén azt, hogy valaki igazából az életébe egészségesen éljen, vagy fejlődjön, és egy újabb motivációs faktor jelenjen meg, amiért tud küzdeni. Ezeket, ha nem is tudjuk teljes mértékben a fiatalok számára biztosítani, de tudunk segíteni abban, hogy ami oda vihető, vagy az iskolájukba, ami igazából nincs meg, egy-egy vidéki iskoláról, ha beszélünk, azt online, vagy éppen közelében el tudjuk juttatni. Miről beszélek? Tehát ha valaki Borsodban, Szabolcsban, vagy akár Baranyában is középiskolába jár, ahol érettségit szerez, akkor számára idegen nyelv tanfolyamot úgy biztosítjuk, hogy az elérhető lesz online. És online, akár egy Szabolcsi kollégájával, akár egy Borsodival, a tolnai fiatal tud együtt tanulni, nagyon felkészült, módszertanilag profi nyelvtanárral. Tehát ezeket mi tudjuk a fiatalok számára adni, és azt a hátteret, ami egy fogalmazunk úgy, hogy értelmiségi család adna csak. Ha nyelvvizsgára be kell fizetni valakit, a családoknak ez nagy teher lehet, hiszen ezek 50 akár 100 000 forint is lehet egy ilyen nyelvvizsga. Mi ezt kifizetjük a fiatal helyett, vagy a család helyett. A lakhatását az egyetemistáknak ugyanúgy ingyenesen, térítésmentesen álljuk. De ha utazástól van szó, ezt is a programálja, és a tanulmányi hátteréhez szükséges utazásokat, ezeket mind fizetjük. Tehát mi azokat, sőt, azokat a magántanárokat is, ha egy érettségi felkészítésről van szó, valaki, tegyük fel, orvos szeretne lenni, és ezt tudjuk, hogy a biológia, a kémia tudás alapvető, és az emelt szintű érettség is, akkor ott tesszük azt az anyagi forrást a fiatal mögé, hogy biológiából és kémiából, vagy egyikből, vagy másikból megkapja a megfelelő magántanárt, és fel tudjon készülni az érettségire, hogy ne legyen akadálya a orvosi képzésének. És van példánk, jó példánk van, hogy középiskolából, aki bekerül hozzánk, tovább tudnak tanulni a fiatalok, és nem lesz akadály, nem lesz kihívás, mint az én időmben lehetetlen volt szegény vagy hátrányos helyzetű családoknak magántanárt szerezni egy-egy fiatal mellé, és tudjuk, hogy kell azért emelt szintű érettségihez, mert nem feltétlenül tudja az iskola biztosítani azt a plusz órát, és ezt mi meg tudjuk már tenni manapság, ha valaki bekerül a programunkba.
5: Óriási anyagi befektetés a magánoktatás, és hogyha ti ezt tudjátok biztosítani, illetve az úti költséget és még egyéb ilyen járulékos dolgot, az hihetetlenül nagy segítség lehet egy családnak, én azt gondolom. Ezen kívül még ösztöndíjat is tudtok esetleg biztosítani?
6: Ahogy említettem, meg te is így céloztál erre, van lehetőség ösztöndíjat kapni a fiataloknak. Azt is látjuk, hogy ez nem csak a fiatalnak segítség, hanem a családnak is. Minden forint jól jön, és szeretnénk is a fiataloknak és a családnak segíteni, nem csak ezekkel a nem anyagi forrásokkal, mint a tanárok és a utazás finanszírozása, hiszen ezek nélkül is meg tudnak élni, legfeljebb nem lesznek olyan sikeresek, olyan gyorsan, mintha programban lennének. Viszont az ösztöndíj az rögtön segít nekik, az kézzelfogható segítség. Egy fiatal, hogyha bekerül hozzánk, akkor középiskolásan is 25 és 40 ezer forint között kaphat havonta, attól függően milyen teljesítményt ér el a programba és az iskolába. Ha valaki egyetemista, akkor 50 és 90 ezer forintot is kaphat havonta, és ehhez igazából más nem kell csinálni, csak tanulnia. Nem várunk el plusz munkát, ha lehet, tehát hogy van ilyen lehetőség nálunk, hogy valaki még elmegy gyakornoknak, vagy éppen dolgozik valahol, de azért plusz munka, plusz pénzt kap, amit a foglalkoztató biztosít számára. Tehát ez csak a tanulásért jár. Tehát azért fizetünk, azért kap ösztöndíjat valaki, mert tanul. Tehát, hogy ez az üzenet azért szerintem jó, ha átmegy a hallgatóknak, mert mi abban hiszünk, és abban bízunk, ahogy említettem is, hogy minden roma fiatal képes lehet bármilyen eredményt elérni, hogyha megvan hozzá a háttere és a motivációja. Persze a fiatalon sok múlik, hogyha meg is kapja ezt a háttértámogatást, de utána már csak rajta múlik, és a támogatás mellett a teljesítményt kell csak leadni. Persze csak, ez nagyon-nagyon nagy meló, mi is ezeken túlmentünk, megszenvedtük, de látszik, hogy megéri, ezért is mondjuk azt a fiataloknak, hogy tegyék bele az energiájukat, mert lesz eredménye.
5: Én azt gondolom, hogy az oktatás az egy óriási érték, egy befektetés. Hogyan gondolkodnak erről a ti diákotok, illetve a diákoknak a családjai? Főleg így, hogy valójában mondhatjuk úgy, hogy fizetést kapnak azért, vagy hát ösztöndíjat kapnak azért, hogy ők tanuljanak, hiszen ez akkor a főállásuk.
6: Ez egy nem könnyű műfaj, tegyük hozzá, mert persze befektetés, nagyon fontos lenne látni, hogy enélkül nehezen lehet boldogulni.
7: Igen.
6: Nagyon nehéz meló is. Tehát az, hogy valaki a hét 5 napján iskolába jár, ez alapvető, hiszen kötelező 16 éves korig mindenképp, de mi még elvárjuk azt is, hogyha beiratkozik hozzánk és ösztöndíjat kap, és kap egy csomó más lehetőséget, hogy legalább heti kétszer angolozzon, vagy éppen a választott idegennyelvet tanulja, plusz még az érettségi felkészítő tanárral is dolgozom legalább egyszer. Tehát ez egy 3 nap az 5 napból, amikor még iskola után is kell neki dolgoznia, tanulnia, és havonta egyszer a hétvége is, még az MCC-re kell, hogy áldozza, ami igazából nagyon jó buli. Tehát fiatalként Budapesten megjelenni egy olyan közösségben, ami motiváló, intellektuálisan pulzáló, 14 évesen, és nagyon, nagyon diák-hallgató közeli, az egy jó buli is. Nem is veszi észre szerintem egy fiatal, hogy eltelik egy hétvége. Viszont ez valóban melós, pénteken jön vidékről, pénteken közösségi estet tartunk, és itt nem arról kell gondolni, hogy leülünk és csatársas játékozunk, hanem ez is jó dolog, különben szoktunk ilyet is, de olyan értelmiségiek jönnek hozzánk, akikkel csak a tévébe találkozhatnak. Velük beszélgethetnek, tőlük hallgathatnak sztorikat, de elmegyünk koncertekre, elmegyünk kiállításokra, jönnek hozzánk nagyon híres neves előadók, velük találkozhatnak, ez a péntek és szombat esténk, de szombat napközben pedig kurzusokon vesznek részt. Kurzusokon, amit említettem már, kommunikációs, vagy éppen projektmenedzsment, hasonló kurzusokon. Azt gondolom, akikkel én találkozom, meg már jelentkeznek hozzánk, azok nagyon motiváltak, a családok is, meg a fiatalok is. Tehát azért jelentkeznek, mert már többet akarnak. Tehát amit elmondtam neked, hogy az iskolán túl ez egy óriási vállalás, de megéri, nem csak anyagilag, hanem utána befektetett munka megtérül. Majd a szakma választásnál és a szakma utáni karrier lehetőségekbe is. Tehát akik már jelentkeznek hozzánk, azok nagyjából motiváltak, célkudatosak, tudják azt, hogy mit akarnak, vagy ha nem is tudják, de azt tudják, hogy többet. És mi segítünk abba, hogy megkeressük, hogy mit, meg hogyan tudják ezt elérni. Nem is a Roma Tehetség programos kalapomba vagy csapkámba tudom mondani azt, hogy a roma fiatalok nagy része nagyon is szeretne tanulni, hanem a kutatói kalapom az, ami mondatja velem, mert terepen sokat járok. Tehát a vidéki kis falvakba is járok, roma emberekkel, tudományos módszerekkel interjút felvenni, vagy éppen kérdőívezni a kollégákkal, és senki nem mondja azt, hogy ő nem menne el tanulni, ha lehetősége lenne.
7: Érzed a változást, hogy az oktatás, illetve a tanulás az egyre nagyobb értéket jelent a roma közösségekben, a roma családoknál?
6: Szerintem a tudás és az oktatás az mindig érték volt a roma közösségekben, csak a kérdés az, hogy tudják-e használni azt adott tudást, ér-e valamit a közösségi munkaerőpiacon, vagy sem. Én azt gondolom, hogy egyre inkább azt látják, hogy egy gyárban, vagy egy kétkezi munkához is már kell az a tudás, vagy számítógép kezelés, amit az iskolában tudnak megszerezni. És már nem is ez a kérdés, hogy menjenek-e iskolába is, hogy értéke, hanem hogy hogyan tudják ezt megtenni. Tehát, hogy itt mindenki tényleg a településeken, ahol járok, a leghárnyosabb helyzetük, legrosszabb helyzetben lévő családok élnek sajnos, és ők is azon gondolkodnak és álmodnak arról, hogy gyerekeik majd diplomások lesznek. És tényleg itt a kolléganőm roma lányokról is kutatott, roma lányokkal kapcsolatban, és ott már 10-ből 3-4 lány azt mondja, hogy én szeretnék diplomás lenni. Holott ez a valóságban sajnos nagyon inkább 100-ből 3 jut el odáig. Tehát a 10-ből 3-4 azt mondja, hogy szeretnék, valóságban 100-ből 3 jut el csak. Tehát, hogy óriási még a vágyak és a valóság közötti különbség, hát azért kell sokat dolgozni nekem is, mint aki roma tehetségprogramot vezet, hogy ez a szám növekedjen, és a valóság a vágyakhoz egyre közelebb kerüljön. És én szerintem itt a roma közösség az, ami leginkább partner ebbe, a roma közösség akarja, itt sok más olyan tényezőnek kell együtt állnia, ami segíti a roma közösséget. miről beszélek. Minőségi oktatást helyi szinten is megkapjanak. Nagyon nehéz ügy, mert tudjuk jól, hogy nagyon nehéz a kis falvakba jó szaktanárokat eljuttatni, ott hosszú távon tanuljanak, de akár a kollégiumi férőhelyekben is van még fejlődni való, sőt a roma családok, viszont itt van egy tapasztalat, nem feltétlenül engedik el a fiatalt, vagy nem feltétlenül kollégiumot akarnak első körben a fiataloknak javasolni, hanem bejárást. És sok esetben a jó gimnáziumok vagy jó iskolák, azok nincsenek bejáró távolságba, és kollégiumba kéne lakni. Itt még van munkánk, nekem is, hogy a családokat meggyőzzem, hogy a kollégiumok, a roma program is, az egy biztonságos hely a fiataloknak, és itt fejlődni tudnak.
7: Hány diákkal foglalkoztok jelenleg? Hány ösztöndíjasa van a programnak?
6: Összességében mi egy, az MCC-hez képest kis program vagyunk, egy mini, de elit program. Ha megnézzük az MCC Kárpát-medencei munkáját, itt 8000 fiatalról van szó. Tehát itt Brüsszeltől egészen Sepsiszentgyörgyig vannak oktatási és kutatási projektjeink az MTC-nek. Ebből mi egy nagyon mini projekt vagyunk. Mi 32 fővel hagytuk abba a nyarat, tehát most annyival fejeztük be az évet. 16 középiskolásunk van és 16 egyetemistánk. Tehát a nagyon kevés a számunk. Én ezt szeretném ezt növelni. Tehát a lehetőségeink adottak arra, hogy ezt növeljük, és itt van a lehetősége is szerintem, és nem haragszol meg, ha ez a reklámhelye is, hogy jelentkezhetnek a roma fiatalok a Roma Tehetség programnak a kezdeményezéseire, mert mi azt várjuk, hogy minél több fiatalnak tudjunk segíteni, anyagi forrásaink rendelkezésre állnak, és persze nem végtelenek, de még messze vagyunk attól, hogy azt tudjam mondani, hogy már nincs több hely. Új jelentkezés mindig van, nem veszünk fel mindenkit. Ezt is el kell mondanom, hogy a minőség és a motiváció nagyon fontos. Azt mondom, hogy ötöseket veszünk fel és négyeseket. Jelentkezhetnek kettes-hármas tanulók is, ha látjuk bennük azt a motivációt, azt az eltökéltséget és célrotosságot, hogy ők valóban akarnak többet. És mi mellé tesszük azt a keretet, azt a hátret, ami kell ahhoz, hogy ők sikeresek legyenek.
7: Mióta fut a Roma Tehetség Program?
6: 2018-ban jött létre, de az MCC már jóval korábban létezett, és ebben a MCC rendszerben 2018 óta fut, és még kevesebb fiatallal kezdte, volt sokkal több is, akkor elérte a 80 főt is a középiskolás és a egyetemi program. Azonban azt láttuk, hogy ez sok esetben a minőségnek rovására ment. És most egy nagyon nemzetközi szintű tudást tudunk most nyújtani a fiataloknak. A belépés elég magasan van, de a motiváció szint a magas, nem pedig a tudás szint, ami most egy fiatalnál van. Ha jó motiváció szintje van valakinek is eltökélt, az jöhet és bekerül hozzánk. Persze benne is kell maradni, az is egy fontos szempont. De 18 óta a fejlődési szakasz az elég jó szinten van most, és a fiataljaink közül, akik középiskolások, van, aki az ország legjobb gimnáziumban tanul, vannak olyanok, akik igazából nagyon jó egyetemekre járnak már, tehát amióta bekerültek középiskolásként, nagyon jó egyetemekre kerültek be utána. Tehát azt tudom mondani, aki hozzám bekerül egy összességében középiskolásként, az biztosan be fog jutni egyetemre, hogyha beleteszi ezt a melót. És azt sikeresen el fogja végezni úgy, hogy akár több nyelvet is beszél.
7: Ki tudnál emelni esetleg egy olyan példát, egy olyan diákot, akinek a szakmai sikerei példamutatóak az elmúlt 7 évből?
6: Több is van ilyen, aki szakmailag nagyon nagy sikert aratott, nemzetközi sikert. Tehát volt olyan középiskolás fiatalunk, aki az oxfordi essay író versenyben top 10-es lett. Tehát nem azt mondom Magyarországon, hanem nemzetközi versenyben. Tehát angolul kellett írni essayt, és egy pszichológiai témát fogott meg, és Oxfordra személyesen mehetett Angliába az egyetemre középiskolásként, és ott díjazva lett, ez a top 10 kategóriába bekerült. Ez egy óriási eredmény. Persze ez nem csak a mi sikerünk, ez az egész család siker, és az a iskola kell hozzá, ami ahonnan jött. Vannak azért, tehát a mobilitás is nagyon fontos. Ez a lány például egy nagyon jó hátterű családból érkezett, de vannak olyan fiataljaink, akik kevésbé jó családi háttérrel rendelkeztek, és ott például az, ha valaki bejut egyetemre, hasonlóan nagy siker. Hiszen nem csak a családból, hanem a településről, mondjuk az első egyetemista. Szerintem ez is egy óriási siker tud lenni, de most beszélgetek azokkal a fiatalokkal is, akik már egyetemet is végeztek, és most már a munkaerőpiacon boldogulnak. Az egyik fiatalról tudom azt, hogy olyan projektbe vehet részt külföldön, biztonságpolitikai szakértő, amit nem is említettek a rádióba, de nemzetközi szintű beosztásban van. És egy roma fiatal, aki Budapesten egy egyszerű külvárosban született, franciául, angolul, németül jól beszél, és most olyan projektben van, amit igazából szerintem elképzelni is nehezen tudnánk. De ezek persze hozzá kell tennem mindig, hogy szerénynek kell maradni, hiszen a roma tehetség program hozzáteszi, amit tud, de a fiatalnak a sikere. Ő tette bele a melót, és a család sikere elsősorban, aki felnevelte ezt a fiatalt, és a fiatalokat, mert többen vannak. Abban bízok, hogy akik eltökéltek, és motiváltak, azok jelentkeznek hozzánk, és minél több ilyen sikerül tudok majd beszámolni 2, 3, 5 vagy 10 év múlva.
7: Nyilván a roma tehetségprogramnak megvannak az előzményei, és nem sokára erről is beszélgetni fogunk, hiszen közös tapasztalásunk is van ezen a téren, de most térjünk vissza a gyökerekhez, a gyerekkorodhoz. Hogyan emlékszel vissza a gyerekkorodra? Milyen akadályokat kellett neked személyesen leküzdeni esetleg roma fiatalként az oktatásban?
6: Nem tudom, mennyi menjünk vissza, már nagyon gyökerekig kell visszamenni, akkor tényleg a családom, meg hogy hol születtem, meg hol nőttem fel. Én egy Bácskiskun megyei kis településen születtem, egy cigánytelepen, nolád cigány származású vagyok, és az én hátterem, azt mondhatom, hogy akkor egy olád cigány családhoz képest átlagos volt. Persze a hallgatóknak ez lehet, hogy semmit nem jelent, lehet, hogy mindenki tudja, mit jelent, de azért elmesélem. Egy város széli, pontosabban a kisváros szélén, ahol egy kitaposott ösvényvízbe a erdőbe, ott pár ház áll, ahol nincs folyóvisse, én ott születtem igazából. És tényleg egy, nekem így visszagondolva egy nagyon szép gyerekkorom volt, nagyon szabad erdő közepén lakni. Persze kiköltöztünk utána 7 éves koromban a városba, ott tudtak már anyukám, még édesapámmal lakást vagy házat építeni, és oda költöztünk, de én ott gyerekkoromat töltöttem a cigánytelepen, és én akkor nem értékeltem semmi különlegeset abba, hogy én ott élek. Kiköltözve és iskolába belépve már más volt a helyzet, hiszen én a cigánytelepen a roma nyelvvel találkoztam először, tehát én hamarabb tudtam cigányul, mint magyarul. Ott mindenki cigányul beszélt, persze ez már szépen elkopott azóta, és már a magyar nyelv jobban megy, nem mondom azt, hogy sajnos, de szeretném, hogyha a cigány is ilyen jól menne, és az iskolában tapasztaltam meg először azt, hogy milyen hárhányai vannak ettől, és hát voltak, tehát elsőben nem minden szót értettem, vagy tudtam, tudjátok, vagy tudod, vannak ilyen képek, mit mutatnak a fiataloknak, kicsiknek, hogy akkor ez mi, és akkor mondd meg. Én tudtam választani, csak cigányul, és az nem volt jó megoldás. És hogy ezek érdekes élmények voltak, de gyorsan megtanultam utána ezeket. Nagyon támogató volt a közegem, én azt érzem ott az iskolában. Anyukám meg apukám is nagyon biztatott abba, és támogató volt, hogy tanuljak. Tehát minden akadály is volt, ezért se beszéltek utána velem cigányul például, hogy inkább a magyar nyelv menjen, és ezért is kopott ki elég szépen a cigány nyelv a családban, mert az oktatás miatt magyar nyelv volt az elsődleges. És elég gyorsan kiderült, hogy én jól érzem magam az iskolába, és ha bár nem voltam jó tanuló, de szerettem iskolába járni, és a sport az meg kifejezetten tetszett, és szerettem. Ma a közösség is. Én általános iskola után igazából sportiskolába is jártam, azért, mert egyszerűen azt láttam, meg volt egy csapat otthon a faluba, a kisvárosba, és focizni kezdtem, előtte atletizáltam is, tehát hogy minden sportot kipróbáltam, lehetséges volt, és a foci tetszett, és én azért mentem csak középiskolába, úgy hármas négyes tanuló voltam, fel is vettek volna amúgy is a középiskolába valahova, persze a legjobb gimnázium maga, de valahova, ahol érettségit lehet szerezni biztosan, de engem igazából a foci miatt vettek fel. Nekem volt egy ilyen sportfelmérőm, és azt jól megcsináltam, és bekerültem egy középiskolába, ami sportiskola volt, Nagykörösre. Az egy kisebb város, mint Budapest, vagy mint egy megyeszékhely, nagyobb, mint ahol én felnőttem. Egy elég jól kezelhető település. Anyukám nagyon is örült neki, hogy ilyen helyre kerülök, mert ez azért biztonságos egy fiatalnak. Én kollégista voltam, és a foci volt, ami vitt előre. Ott is tanulgattam, 3-4-es tanuló voltam mindig, és a foci volt, amiért mentem, amiért küzdöttem. A tanulás volt az, ami hát muszáj volt.
7: És mi motiválta arra, hogy egyetemre menj? Hiszen a Pécsi Tudomány Egyetem szociálpolitika szakára felvételiztél.
6: Hát a valóság az szembe jött velem, sajnos, vagy nem sajnos. Hát annyi a helyzet, hogy persze ilyenkor mindig elmondják a fiatal korukban sportolók, hogy egy sírülés jött közbe, vagy éppen valami külső hatás, és ezért nem lettek profi focisták. Hát szerintem nem voltam teljesen tehetséges hozzá. Vagy nem voltam annyira jó. Én ezt magamra vállalom, és nem külső hatást említek. És ezt én realizáltam is 16-7 évesen, és elkezdtem tanulni. Edzőm is, mondhatom azt, hogy korai élet voltam, most már koravénnek hívnám magam, mert már 40 éves vagyok, akkor még csak korai élet voltam, és én megkérdeztem az edzőmtől, hogy ebből most valóban lehet-e karrier, mond, hát egy MB2-es, MB3-as talán, mondom, hát abból nem leszek milliómos, meg nem leszek, akkor nem is tudom, Ronaldinho volt a sztár, nem leszek Ronaldinho se, mondom, hát akkor tanulni kell, és akkor mondtam neki, szerintem mit csináljak, hát menj egyetemre. És akkor mellettem még focizgat. És akkor én elkezdtem edzések helyett könyvtárba járni, és ha egy barátom itt tűnne mellettem, és integetni kéne, akkor itt rázná a fejét, bólogatna, hogy igen, nem jött edzésre már velünk, hanem én a könyvtárba jártam, és hoztam a könyveket, és olvastam. Történelem volt a kedvenc tantárgyam, és töriből készültem az érettségire. És minden másból is persze, és én a harmadik elejétől, harmadik fél évtől elkezdtem jobban tanulni. Ekkor se lettem osztály első, ekkor se lettem a legjobb. Azért nem voltam egy nagyon szorgalmas fiatal, de amit kellett, mindig megtanultam jól, és hoztam azt, amit kellett. És ott volt a negyedik fél év, február pontosabban, hova adjam be a jelentkezésemet. Akkor már Pécsen nagyban zajlott a romológia tanszéknek az építése. Érdekelt, gondolkodtam rajta, de nem tudom, mire az idősebbek ismerik és emlékeznek rá. Volt egy nagyon-nagyon vastag, színes, azt hiszem kék könyv, amiben az összes egyetem összes szakja benne volt. Én ezt a könyvtárba lapozgattam. Nem úgy volt, mint a favi.hu-n, a honlapon kellett szörcsölnünk, vagy éppen keresgélni a szakokat, hanem egy nagy könyv volt, amiben minden benne volt. És a nagy könyvet lapozgattam, és ott leírások is megtalálhatók voltak. És azt néztem, hogy hova lehet történelemmel bekerülni felsőoktatásba. És amikor láttam azt, hogy a szociálpolitika mint olyan létezik, nem tudtam még mi az, de azt leírásban láttam, hogy a szociális kérdések, a politikai döntéshozatal, a közgazdasági folyamatok egyvelege, és hogy hogyan is működik a rendszer, amiben a végén segítünk társadalmi szinten, vagy fenntartunk egy támogató rendszert, akkor nekem ez megtetszett, és én három helyre jelentkeztem, és mind a három helyen szociálpolitikát jelöltem meg. És így kerültem be, hát igazából az egyetemre, Pécsre, és Pécsen végeztem el utána az egyetemet.
7: Milyen élményeid voltak az egyetemi időszak alatt?
6: Nagyon jó választás volt, vagy pontosabban elsőként nem Pécs volt, ez be kell valljam, hanem az ELTE. És nem sikerült bekerülnem. Aztán emlékeim szerint még pótfelvételre tudtam Pécsre bejutni. És ott is költségesen, tehát hogy ez nagyon kalandos volt.
7: Antal István a Matthias Corvinus Kollégium Roma Tehetség programjának vezetője volt a mai vendégem, aki beszélt nekünk a program által biztosított ösztöndíjról, lehetőségekről és a személyes szakmai útjáról egyaránt. A beszélgetésünk folytatásának érdekében tartsanak velünk holnap este is 22 óra 5 perctől. A mai szerkesztő műsorvezető dr. Suki András volt. A viszonthallásra!
0: Készült a Média Tanács támogatásával a Média Tanács támogatási program keretében.
3: Roma művészet, roma kultúra, akkor Roma Szalon.
0: A Rádiódi kulturális műsora.
3: Tarts velünk minden hétköznap.
0: Korábbi adásunk ismétlését hallottátok.

Kérdésed van? Vagy kérésed? A Rádió D-re számíthatsz. Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100.

0: Ez a Rádiódik.
1: Makagyuszi alsókertjében Völgyi Zsuzsi Ludai végre árnyékot vetnek. 100.3 Rádiódik. Süss fel nap.
2: Minden hétköznap 9-től délig.
0: A műsor termék megjelenítést tartalmazott.
1: Hírek rólunk neked a 100.3 Rádiódikben.
3: Üdvözlöm a hallgatókat! A Rádiódik nemzetiségi híreit Patai Annától hallják. A cigány közösségek életében a közös programoknak és rendezvényeknek mindig is fontos szerepük volt. Ezek az események nem csak a szórakozást szolgálják, hanem hozzájárulnak a hagyományok megőrzéséhez, a közösségi összetartozás erősítéséhez, valamint a fiatalabb generációk neveléséhez is. Egy hónap során számos olyan program valósulhat meg, amelyek gyerekek, fiatalok, felnőttek és az idősek egyaránt részt vesznek. A hónap elején gyakran közösségi találkozóval indulhatnak a programok. Ilyenkor a résztvevők megbeszélik az aktuális feladatokat, a közelgő eseményeket, valamint azokat a lehetőségeket, amelyek segíthetik a közösség fejlődését. Ezeken az alkalmakon szó esik az oktatás fontosságáról, a munkavállalási lehetőségekről, valamint a családokat érintő kérdésekről is. A közös beszélgetések erősítik az egymás iránti bizalmat, és lehetőséget biztosítanak arra, hogy mindenki elmondja a véleményét. A hónap során kulturális programokat is szerveznek. Ezek közé tartoznak a hagyományőrző estek, ahol a cigány népdalok, néptáncok és hangszeres előadások szórakoztatják a résztvevőket. A zene mindig meghatározó része volt a cigány kultúrának, ezért ezek az események különösen nagy jelentőséggel bírnak. A fiatalok ilyenkor megtanulhatják a régi dalokat és táncokat az idősebbektől, akik örömmel adják tovább a tudásukat. A hagyományok ápolása pedig segít megőrizni a közösség kulturális örökségét, és erősíti az identitás tudatot. A gyermekek számára több programot rendeznek egy hónap folyamán, kézműves foglalkozásokon vehetnek részt, ahol rajzolnak, festenek, dísztárgyakat készítenek, vagy különböző hagyományos technikákat sajátítanak el. Emellett sportnapokat szerveznek, ahol futball, kézilabda vagy ügyességi versenyeken mérik össze a tudásukat. Ezek a programok nem csak a mozgást és az egységes életmódot támogatják, hanem fejlesztik az együttműködést és a csapat szellemet is. A hónap során fontos szerepet kapnak az oktatási és ismeretterjesztő programok is. Tanulást segítő foglalkozásokat szerveznek az iskolás gyermekek számára, ahol pedagógusok és önkéntesek támogatják őket a házi feladat elkészítésében és a vizsgákra való felkészülésben. A felnőttek részére előadásokat tarthatnak egészséges életmódról, pénzügyi tudatosságról, az álláskeresésről vagy továbbtanulási lehetőségekről. Ezek a programok segítenek abban, hogy a résztvevők új ismereteket szerezzenek és könnyebben boldoguljanak a mindennapi életben.
1: Ezek voltak az FM 100.3 Rádió Dikroma hírei.
0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz.
1: A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádió Dik, indul egy újabb óra a 100.3 Rádió Dikben.
4: Gyere fiúk, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a Dikróban.
0: Romákról, nem csak romáknak.
1: Rádió Dik.
0: Korábbi adásunk ismétlése következik.
1: Roma művészet, roma kultúra, akkor Roma Szalon.
0: A Rádió Dik kulturális műsora.
1: Tarts velünk minden hétköznap. Roma Szalon.
5: Üdvözlöm a kedves hallgatókat, önök dr. Suki Andrást, a Roma Szalon című kulturális műsor szerkesztő műsorvezetőjét hallják, a Rádió Dik FM 100,3 MHz-es frekvencián. 2025. július 31-e csütörtök van, és a pontos idő 22 óra 5 perc. Antal István, a Matthias Corvinus Kollégium Roma Tehetség programjának vezetője a mai vendégem, aki a beszélgetésünk második részében mesélt nekünk a személyes szakmai útjáról és a szakkollégiumi rendszerről egyaránt. Tartsanak velünk ma este is!
6: Azért is mondom így, mert Pécs az egy különleges hely szerintem egy roma fiatalnak, mert ott van egy roma tanszék, pontosan romológia tanszék, tehát romákkal foglalkoznak. És akkor is ott van a Gandhi. Tehát, hogy volt már nagyon sok roma fiatal be tud jutni egyetemre, hiszen nemzetiségi iskolából sokan érettségiznek és mennek egyetemre. Tehát ott már az, hogy valaki romaként bejut egy egyetemre, az nem egy unikum, nem egy kuriózum. Tehát nagyon sok, nekem nem, hogy roma csoporttárs, hanem roma tanárom volt, egyetemi tanárom volt. Tehát, hogy már ez alapvető volt, hogy több is. Tehát amikor bementem a romológia kurzusokat is hallgatni, az nem kötelező volt, hanem választható, akkor minden tanár roma volt már. Tehát ez tök jó dolog volt, és hogy nem az volt, hogy én egy első fecske vagyok, akinek ki kell harcolni azt, hogy nem tudom, valami legyen, hanem ott már megvoltak az utak, meg volt az a befogadó közeg, meg volt az a közösség, ahol be lehetett csatlakozni. Pécs azért is szerintem nagyon jó választás volt, így visszatekintve, és nagyon jó közeg volt, ami fogadott, és ott elkezdtem foglalkozni még jobban a roma témával, és a roma téma mellett pedig elkezdtem ösztöndíjakat is keresni, meg olyan közösségeket, ahol tudok előre haladni. És itt két nagy közösséget tudok említeni, az egyik a Roma Versitas volt, ahol bekerültem és ösztöndíjasként tanultam, a másik pedig a Roma Szakkollégium volt, amikor a mostani Roma Szakkollégiumoktól eltérően ott még nem egy intézményrendszerről volt szó, hanem egy olyan közéleti képzés, egy ilyen tudományos kis közösség, ami organikus módon alakult ki, különböző támogatásokkal, majd erről beszélhetünk, mert ez egy izgalmas téma. Szóval kezdtem keresni a lehetőségeket is, és ez a kettő volt, ami végigkísérte az egyetemi éveimet, ami roma közösség volt.
5: Jelenleg a Matthias Corvinus Kollégium Roma Tehetség programjának vezetője vagy. És utaltam rá korábban is, hogy valójában voltak ennek a projekteknek, meg ennek a motivációdnak előzményei, és azt gondolom, hogy ez volt az egyik a Roma Szakkollégium Solymosi Imre vezetésével, ahol mi egyébként megismerkedtünk és találkoztunk. Hiszen az egy olyan közösség volt, ahol valóban roma fiatalok, akik egyetemisták voltak, azok gyűltek össze, és megismerhettük egy picit egymást, és különböző területről érkeztünk, és motiváltuk egymást. Nem csak a tanulásra, hanem az együtt gondolkodásra. Neked milyen élményeid vannak a szakkollégiummal kapcsolatban? Mit adott neked a szakkollégium?
6: Alapvetően a kettő együtt, a Roma Versitas és a szakkollégium együtt adott nekem egy olyan élményt, de aztán beszélhetünk a Roma szakkollégiumról is, ami teljes mértékben megalapozta azt, hogy ezzel a területtel foglalkozom, mivel most, tehát a tehetséggondozással és roma kutatásokkal. A Roma Versitas akkor egy egyedi lehetőség volt, mert nem volt másik, ami támogatta volna a roma fiatalokat, és ott nagyon magasan volt a léc. Oda ugyanúgy, mint most más roma szakkollégiumban, vagy itt a Roma Tehetségprogramban, havonta egyszer kellett menni, és kurzusokon részt venni, tanulni kellett. Nagyon magas színvonalú és elvárású kurzusok voltak. Volt olyan helyzet, hogy Budapesten több épületben is voltunk, 80 fiatal volt akkor, amikor én voltam a versitasos, és 3-4 év után ismerkedtem meg valakivel. Hát, hogy ott azt kell mondjam, hogy az nem feltétlenül a közösségépítésnek volt az elsődleges lét, nem az a közösségépítés volt, mert voltak, nem ismerkedtem meg, csak tényleg több év után. Ellenben a Roma Szakkollégium az pedig egy identitásépítésnek, egy közéleti szerepvállásnak a magja volt. Tehát ott lehetőségünk volt nagyon is gondolkodni együtt arról, hogy fiatal romaként mit szeretnénk, hogyan szeretnénk, és hogy látjuk a akkori Magyarországot romaként, vagy akár leendő értelmiségiként, és ott erre kaptunk keretet, időt, anyagi lehetőséget, hogy meghívjunk kulturális szereplőket, meghívjunk politikai, tudományos szereplőket, és velük párbeszédbe legyünk, és elmondhatjuk a véleményünket, tanuljunk tőlük, és az volt egy akkora közösségi szerepvállásra buzdítás, én azt mondanám, ami bennem elindította azt, hogy nekem, ha képességem, lehetőségem van, és hát kaptam én is sok-sok segítséget, akkor nekem vissza kell adnom a közösségnek valahogy, és ott elkezdtünk azon gondolkodni többekkel, hogyan tudunk mi segíteni a következő generációnak.
5: Ebben az időszakban voltál a CEU-nak is a tanulója.
6: Igen, bekerültem a diploma után, a Técsi diploma után a CEU-ba is. Ott előtte egy-két évvel indult el egy előkészítő program roma fiataloknak, és ebbe kerültem be. Itt a cél az volt, hogy nemzetközi tudást szerezzenek azok a roma fiatalok, akik már diplomával rendelkeznek. És ott egy angol felkészítő program volt, és mellette különböző szakirányban még tanulhattunk. Én a közpolitikát választottam, és közpolitikai témákban előadásokat hallgathattam, és bejárhattam már a mester szak különböző kurzusaira is. És persze középfokú nyelvvizsgám volt akkor még, akkor készültem a felsőfokra, és nagy segítség volt az is, hogy szakmailag elmélyüljek, valamint kapjak egy olyan nemzetközi látásmódot, egy olyan kritikus szemléletet, ami megalapozta a tudományos karrieremet is, ami még most is igazából csak az elején tart szerintem, de nagy segítség volt, és nagyon sok tapasztalatot szereztem. De akkor már, amikor a CEU-ra jártam, én már a szakkollégiumot mi szoktuk hívni, a szakkollégiumnak a szervezésében már benne voltam.
5: Ez a jezsuita roma szakkollégium
6: már. Így van. Tehát amikor már elint volt egy időszak, amikor ilyen 2005-ben kezdtem az egyetemet, ha minden igaz, vagy 4-ben, és egészen 2009-ig, 10-ig én egyetemista voltam, utána CEU, és 2010 március 17-én aláírta a kormány és a történelmi egyházak a szakkollégiumoknak az alapítókiratát, tehát hogy akkortól számítandó az, hogy vannak keresztény egyházak által fenntartott intézményesült szakkollégiumok, mert az előző az csak ilyen virtuális volt, nem volt jogi háttere, a Gödöllői Egyetemen működött, de tudomásom szerint nem volt bejegyezve szakkollégiumként, ennek van egy ilyen bonyolult, utána már ezt megtudtam, hogy bonyolult adminisztratív rendszere. A lényeg, hogy 11-től viszont elindultak szeptembertől a fizikálisan lakóotthonként is működő, kollégiumként működő roma szakkollégiumok, és ennek lettem egyik munkatársa én a CEU után.
5: Tulajdonképpen akkor az alapítástól jelen voltál a jezsuita roma szakkollégiumnak a létrehozásában. Ez egy óriási dolog. Nyilván nagy előkészítést igényelt, és ez idő alatt a közigazgatásban is már dolgoztál.
6: Igen, 2000 a CEU után elkezdtem dolgozni a közigazgatásban, pályakezdőként, az első munkahelyem az a közigazgatásban volt, pályázatkezelésekkel foglalkoztunk oktatási témában, és rövid karrier volt, mert körülbelül egy év után teljes állásban dolgoztam a jezsuita roma szakkollégiumban, tanulmányi vezetőként kezdetben, aztán egy év roma szakkollégiumi munka után pedig a vezetőjének kértek fel, és 7 évig dolgoztam ott utána.
5: Ebből az időszakból mi az, amire a legbüszkébb vagy?
6: Amit említettél is, maga az alapítás. Tehát az, hogy sőt, még az, hogy még amikor elkezdtünk beszélgetni, és te is ott voltál Gödöllőn, amikor együtt beszélgettünk, miért volna, hogyha tehát olyan falak között tudnának a fiatalok élni, tanulni és támogatást kapni, ami állandó, tehát az övék ott lakhatnak, és hogy egy ilyen álomból, vagy egy ilyen baráti beszélgetésből odáig juthattunk, hogy valóban létrejött. Tehát, hogy ez szerintem nagyon kevés olyan intézmény van, vagy nagyon kevés olyan kezdeményezés, ami alulról jövő kezdeményezésként meg tudja azt élni, hogy utána az egyházak mellé állnak, utána a kormány mellé áll, és létrehozzák. Erre büszke vagyok, hogy benne is tudtam maradni, mert azért voltak kihívások, és nehézségek. 25 évesen kezdtem dolgozni egy ilyen közegbe, és fiatalként mindent meg kellett tanulnom, egyetlen egy előnyöm volt, hogy mindenki másnak is új volt, hiszen nem volt még a világon roma szakkollégium, ez volt az első. Már voltak szakkollégiumok, voltak roma ösztöndíjak, itt említettem a Romaversitest, vagy akár mást, de olyan, ami bennlakásos, roma fiatalokkal foglalkozó, komplex tudományos és közösségi programot ad, ezek voltak az elsők, és hát ebbe volt annyi előnyöm, hogy én már a Roma Versitesben, a Roma Szakkollégium, vagy Pécsen, a Roma közösségeben már szedtem össze egy kis tapasztalatot, ezért is kértek fel, hogy ott szakmailag próbáljam ezt irányítani, tanulmányi vezetőként, aztán vezetőként, rektorként.
5: A Pécsi Tudomány Egyetem roma tanszékének is van jelenleg szakkollégiuma.
6: Ha jól tudom, hamarabb alakult, mint a roma szakkollégiumok, viszont nem volt bent lakása. Ez egy olyan szakkollégium volt, ami a tanszékhez kapcsolódott, és a tanszék tartott különböző foglalkozásokat, meg közösségi alkalmakat. Ezeken még én is részt vettem. Annó, amikor Pécsen tanultam, volt szakest, és a szakestnek volt ilyen roma szakkollégiumi része is, volt még filmklub is, ha minden igaz, azon is voltam. Tehát nem emlékszem már pontosan, de ott nem laktak együtt, nem volt egy közösség, ami együtt lakó közösséget jelent. Ezt a szakkollégiumi kartát elolvassuk, és megnézzük. Ez ilyen adminisztratív dolog, de ez nagyon fontos egy szakkollégiumnak a bejegyzésénél, hogy együtt lakó közösség legyen.
5: Tehát ez hasonló volt inkább, mint a virtuális roma szakkollégium még annó Solymos Imre vezetésével.
6: Így van, hasonló volt ahhoz.
5: Később elkezdted a doktori tanulmányaidat is az ELTE-n. Miért tartottad fontosnak, hogy végül is kutatóként is megmutasd az erődet?
6: Én még mindig szerintem arra készülök, megmutassam, de igyekszem. Én nagyon szerencsésnek mondhatom magam, mert azzal foglalkozok, ami igazából a hobbimnak indult. Hiszen egyetem alatt én önerőből próbáltam barátaimmal veletek együtt gondolkozni azon, hogy hogyan tudunk a roma fiataloknak segíteni. Ez egy igazából önkéntes munka volt, amiből utána professzió lett, és a roma szakkollégiumi munkám alatt tapasztaltam meg azt is, hogy azt úgy lehet jól csinálni, hogyha kutatom is, és minőségben, tudományban is elmélyülök. És Kála Jernő személyét kell itt kiemelnem, aki a konzulensem is volt, mert még konzulensem is, csak a doktori munkámat szüneteltetem jelenleg, hiszen ő biztatotta arra, hogy sok munkám volt akkor, hiszen intézményt alapítottunk, intézményt tartottam, nem tartottam fent, vezettem, sejtsügyek tartották fent, de az egy intenzív időszak volt, de igaza volt tanár úrnak, azt mondta, hogy nem lesz sokkal kevesebb munkám soha. El kell kezdeni. És igaza volt, mert nincs kevesebb munkám, és elkezdtem, még nem fejeztem be, de abszolutórium megvan, az azt jelenti, hogy már mindent, ami ahhoz kell, hogy doktorálhassanak, megvan, kivéve a disszertáció maga, a dokumentum megvédése. Tehát, hogy elég sok munkát beletettem, de most jön még a java, de mellette kutatóként azért dolgozom. Tehát publikálok, konferenciákra járok, megjelent már kapocs tanulmánykötet a Kopmári Intézetnek a folyóirata, amit már szerkesztettem, több roma tematikus kötetet, saját interjúkötetem is megjelent, amit a Libri-ben meg is tudnak vásárolni a hallgatók, Sorsformálók címen. Itt sikeres roma férfiakkal vettem fel interjúkat, és ők beszélnek a saját életükről. Tehát, hogy van sok-sok tudományos munkát végzek, de hát itt mondta is az egyik beszélgetésen az egyik partner, hogy én álláshalmozó vagyok. Én azt tudom mondani, hogy nem álláshalmozó vagyok, hanem szeretem a munkámat, és a tudomány és a tehetséggondozás összekapcsolódik, és számomra ez a két munka, ez igazából egy. És ez a két munkából a harmadik teljesítményt kéne kihoznom, ez a disszertáció, ami még várat magára, és bízom benne, hogy ehhez is lesz erőm és energiám, hogy a tanár úr is mondta, hogy nem lesz soha kevesebb, ezt érzem, de hát azért dolgozom, hogy egyrészt a roma közösségről minél többet megtudjunk, jó és releváns információkat tudjak a döntéshozók elé is, hogyha elolvassák, mert megnézik, szolgáltatni, és hát a fiatalok számára is az információkat előtévőket tenni, új kutatásokkal, új elemzésekkel. Én ezeken dolgozom most.
5: Amennyire ismerlek már egy ideje, szerintem ez neked tényleg nem munka, hanem igazából küldetés. Szerintem ez az, amiért te élsz és létezel. Nekem legalábbis ez jön le folyton, amikor mi beszélgetünk ezekről a dolgokról. Hát sőt, egyébként dolgoztál külsős kutatóként a Magyar Tudományos Akadémiánál.
6: Igen, pont Kálai Ernő tanár úr kérte arra, hogy, hogy egy kutatásba vegyek részt, és Nógrád megyében dolgoztunk, és több települést is kutattunk. Ebből egy tanulmánykötet is kijött, és Nógrád megyei településeket komplexen felmértünk, hogy a roma közösségek hogyan is élnek, és itt érdekes, hiszen a rendszerváltás után megszűntek a bányák, és nagyon sok ember elköltözött Nógrád megyéből. Nagyon érdekes település halmazt láttunk, és érdekes megyét pár évvel ezelőtt, és a roma közösségeknek a lehetőségei nagyban az elmúlt évtizedekben csökkentek. Nem csak az, abban megyében, de ott nagyon, hiszen a gyárak, a bányák voltak azok, amik ebben tartották a közösségeket, és igazából az értelmiség a kis településekről elvándorolt. És nem tudom, hogy tudják a hallgatók, de a legnagyobb elvándorlás Nógrád megyéből volt annak idején, amikor ezt néztük, és szerintem most áll valami jó helyen ebbe a felmérésbe, vagy ebbe az eredménybe, és hát a roma közösségeknek a helyzete se rózsás, abban megyébe se, és mi ezt vizsgáltuk a kutatótársaimmal együtt.
7: Ez az utóbbi 5 évre jellemző?
6: Igen, ezt már emlékeim szerint olyan 6-7 éve vettük fel ezt a kutatást, és azóta sok változás szerintem nem történt, bár nem vagyok most friss adatoknak a birtokába.
7: Beszéljünk még egy picit a Kopp Mária Intézetről, ahol szintén dolgoztál.
6: Igen, én ahogy említettem, 7 évet dolgoztam a Roma Szakkollégiumban, és a Roma Szakkollégium után kaptam egy felkérést, hogy a Kopp Mária Intézeten belül, ami népesség kutatással és demográfiai kutatásokkal foglalkozik, népesedéssel, demográfiával, a roma területnek a kutatóközpontját hozzam létre. És ezt elkezdtem már, gondolkodom, hogy mikor pontosan, de emlékeim szerint olyan 18 év végén elkezdtem vele dolgozni, és egy csapatot összehoztunk, és több kutatást is végeztünk, amelynek fő középpontjában a roma népesedési tendenciák, a roma lányoknak a továbbtanulási hajlandósága és vágyai, vagy akár a roma értékkutatás is tartozott. Értékkutatás alatt azt értem, amikor megkérdezik az embereket, hogy hogy érzik magukat, mennyire érzik magukat egészségesnek, vagy mi fontos számukra az életbe, munka, család, egészség, vagy éppen a jólét, és akkor jólét pontosan mit is jelent. Tehát ezeket kutattuk a roma közösségekben, valamint azt is, volt egy ilyen előbecslésünk, hogy 2060-ra milyen lesz a roma népességnek a száma és korelosztása majd Magyarországon. Tehát nagyon érdekes kutatásokat tudtunk végezni. 2020-ban és 2023-ban megjelent kapocs folyirat szám is ezekkel kapcsolatban, amit elérhetnek a hallgatók. Ezek száraz tudományos adatok, de nagyon hasznosak tudnak lenni. És még egy érdekesség, például azt is megnéztük, ami nagyon fontos a tanárképzés szempontjából, hogy milyen roma tartalmakat oktatnak az egyetemeken a tanároknak, vagy a segítő szakmákban lévőknek, és azt tapasztaltuk, hogy van már ilyen tartalom, tanulnak a roma közösségekről a segítő szakmákban tanulók, vagy azt tanulók, és a tanári oktatásban részvevők is, de még azért sokkal több tudásanyagot kellene magukhoz hívnia, ahhoz, hogy a módszertanuk, a felkészültségük meg legyen ahhoz, hogy a roma közösségekkel hatékonyabban dolgozzanak.
7: Mit tapasztaltál, hogyan változott az elmúlt években, évtizedekben a roma fiataloknak az oktatáshoz való hozzáállása? Hiszen ez is akkor egy része volt ennek a kutatásnak.
6: A attitűdöket is mértünk, tehát azt, hogy hogyan állnak hozzá, amit kérdeztél, hogyan állnak hozzá a fiatalok, vagy a családok az oktatáshoz. Amit említettem, a roma lányoknál volt ez, a 10-ből 3 szeretni diplomát is szerezni, sajnos a valóság az messze van ettől, hiszen 100-ból csak 3 fiatal tud diplomát szerezni, de megkérdeztük azt is, hogy mit szeretne majd dolgozni egy fiatal, vagy mit gondol a család, milyen legyen a saját gyerekének a végzettsége, és mindenki azt mondta kivétel nélkül, hogy legalább szakmát szerezzen. Tehát, hogy ez alapvető már a roma családoknál, hogy mindenkit tanítatni szeretni a fiát, lányát, a gyerekeit. Sajnos a valóság még a szakmaszerzésnél is elég messze van a vágyakhoz. Tehát a roma közösségekben a kétharmada lemorzsolódik és nem szerez szakmát. Magyarul hát 100-ból 66 fiatal vagy 60 és 70 fiatal nem szerez szakmát, és 30 meg igen. És hogy tudjuk jól, hogy szakma nélkül a mai munkaerőpiacon nagyon nehéz boldogulni, sőt, nagyon nehéz olyan fizetést kapni, ami arra elegendő, hogy egy családot eltartson az ember. Tehát, hogy ez nagyon összefügg az oktatási helyzet, a munkaerőpiaci helyzettel, és azzal, hogy utána milyen forrásokkal, tőkével rendelkezik egy család. A akarat megvan, azt látjuk, az akarat a vágyak, de még messze vagyunk attól, hogy a többségi társadalom számaival versenyezünk, vagy elérjük odáig. Ma 20-25% a magyar társadalomnak diplomával rendelkezik, ehhez képest a roma közösség 3%-a rendelkezik diplomával, de ne legyünk ilyen negatívak, azt látni kell, hogy egy fejlődő irányba tartunk. Még 10 évvel ezelőtt, 2011-es népszámlálásnál 5%-a volt a roma közösségnek, akik érettségit szereztek, ma már 10. Tehát egy duplázódás 10 év alatt megtörtént, ugyanígy igaz a felsőoktatási helyzetre is, 1% volt még 2011-ben, ma már 2,93% körül van a roma közösség felsőoktatási részvétel vagy diplomaszerzése. Tehát az irány jó, de nem lenne rossz, ha picit gyorsabb lenne. Mert 10 évente duplázódik, az jó lenne, akkor 50 év után elérjük azt, hogy mindenki legalább érettségét szerez, de szerintem gyorsabban kéne haladnunk.
7: Nagyon pozitív a roma közösségek szakmához való hozzáállása, tehát hogy mindenféleképpen az a céljuk a családoknak, hogy valamilyen szakmát adjanak a gyerekek kezébe. Ez nagyon jó. Viszont mi a lemorzsolódásnak az oka, hogy nagyjából a kétharmaduk a diákoknak lemorzsolódik?
6: Hát ez egy nagyon nehéz kérdés. Könyvtárnyirodalom van erről.
7: Igen. Hogy tapasztaltad? Vizsgáltátok ezt?
6: Igen,
7: az okot?
6: Persze, vizsgáltuk. Nagyon, nagyon komplex módon vizsgáltuk, kérdeztük a tanárokat, néztük az adatokat is, hogy mi ennek az oka. Alapvetően nagyon komplex helyzet, komplex problémakör. Sok esetben, és nézd meg a roma családokat, akkor már jó dolgunk van, hogyha engedő magatartás van egy roma közösségnek. Sokszor miről beszélek? A vágy az, hogy a roma fiatal, a gyerekem szakmát szerezzen. Uh-huh. A valóság pedig az, hogy ehhez el kell menni kollégiumba, vagy éppen bejárónak lenni. Uh-huh. És sok családnál, itt most nem őszintén kell erről beszélni, ez a vágy és a valóság egymással szembe találkozik, és feszültséget okoz. Tehát nem igazán engedik el sok esetben a fiatalt iskolába, vagy ha el is engedik, akkor bejárósnak, és a tapasztalatuk nem jó az iskolával szembe. Tehát azt látják, hogy az iskolában a fiatal inkább, próbálok finoman fogalmazni, elzűlik. Uh-huh. Tehát, hogy nem a tudást szerzi meg, és nem a szakmát, hanem inkább a csoport, ahova bekerül, vagy az iskolai közeg, az rosszabb, mint ami otthon van sajnos sok esetben. És ez nem egy kutatási eredmény, hanem a családoknak a véleménye, hogy ezért nem akarják őket sokszor elengedni, amivel hát érzelmekkel nem tudok vitatkozni, mert ráadásul még vannak tények is ebbe mögött, de azt tudom mondani, hogy nem minden fiatal zűlik el, vagy minden fiatal kerül olyan helyzetbe, hogy problémás lesz a középiskolai élete, de valóban nehéz egy-egy vidéki középiskolában jól teljesíteni, ahol igazából az oktatás minősége, vagy a közösségnek a szabályrendszere elég laza. És ebben van még munka, ezt igazából kutatásokkal nagyon nehéz igazolni, de azt látjuk, hogy a kompetencia adatok, amik adatként itt vannak, miről beszélek, a olvasás, szövegértés, matematikai kompetenciák, azok ezekben az iskolákban nagyon rossz helyzetben vannak, de volt volt olyan polgármesterrel, volt olyan beszélgetésen polgármesterrel, aki azt mondta, hogy szerinte az iskolába a diákok olvasni sem tanulnak, meg mire a 8-ig jutnak. És itt megint lehet arról beszélgetni, kinek a felelőssége ez. Nem szeretném se az iskolára hájtani a felelősséget, se a családra. Szerintem mind a kettőnek is van ebben felelőssége, és hogy a roma közösségnek a saját felelősségét vállalni kell, és segíteni a fiatalokat, de ugyanígy vállalni kell az iskolának a saját felelősségét, én azt gondolom kutatóként. És itt persze hozhatnánk a számokat, de a felelősségvállalás után el kell kezdeni dolgozni ezen. És még ez a munka sokszor hátra van, nem beszélve arról, hogy a szociális segítőhálónak is van ebbe feladata. Tehát a komplex problémát így próbáltam körülírni, és nem lehet azt mondani, csak az iskolának a alkalmatlanságáról beszélni, vagy a tanároknak a minőségéről. Megvan ott is sok-sok jó akaró, sok-sok nagyon jó tanár, aki szeretne segíteni. A romák, azt lehet mondani, hogy a romák nem akarják, hogy a gyerekeik tanuljanak, akarják. Sokszor a valóságban nem tudják ezt vagy finanszírozni, vagy azokkal a oktatás mobilitási pályákkal, amivel el kell jutni egy szakmai akár, segíteni a fiatalokat, hogy ezt megszerezzék. Egyszerűen nincs tapasztalatuk, nincs tudásuk, hogy hogyan is működik. Mondok egy példát a saját életemből. Amikor én már diplomát szereztem, és hazamentem a saját közösségembe, szabadszállásra, onnan származom, és bementem a helyi kocsmába, hiszen ott van a közösség, ott tudok beszélgetni az ismerősökkel. Elmondtam, hogy diplomáztam, és megkérdezték, hogy érettségiztem-e már. Tehát ugye ez igazából ez egy nagyon jó visszajelzés volt számomra, hogy nem ismerik az oktatási rendszert. Nem ismerik azt, hiszen nem voltak benne, hogy először érettségiznem kell ahhoz, hogy diplomázzak. És hogyha ettől a szülőtől elvárjuk azt, hogy segítse az ő gyerekét tudás nélkül, hogy vegye az akadályokat, ha akarja, akkor se tudja megtenni, hiszen nincsenek meg a tapasztalata és a tudása. És egy érdekes jut a szembe a kutatás eredményeink közül egy-kettő. Egy érdekes kutatás volt az is, például, hogy a roma lányokat megkérdezték arról, kollégáim megkérdezték, roma nő, fókuszcsoport, tehát roma nők kutató fókuszcsoportot tartott roma lányokkal, bizalmi helyzetben és kérdőivel is, hogy például női dolgokkal, ha van szó, vagy éppen a szexualitásról, kitől kérnek először segítséget. Nem meglepő módon a saját anyukájuktól. És ki volt legutolsó, lehetne tippelni, az iskola volt. És hamarabb volt mondjuk egy védőnő, hamarabb volt tényleg egy szociális munkás, tehát mindenki hamarabb volt, mint az iskola. És hol tartunk nekik a szexuális felvilágosítással kapcsolatos adásokat, hol találkoznak ezzel általában az iskolában, ahol legkevésbé van bizalmuk ezzel kapcsolatban. A rossz hír az ezzel, hogy viszont az információk azok meg sokszor nincsenek meg az anyukáknál. Tehát anyukából bízik, anyukát kérdezi, ha kérdezi, ez is csak egy olyan kérdés volt, hogy kit kérdezne, sokszor tabu téma még ma is, de ha kérdezi, akkor se feltétlenül van meg a tudás a szülőknél, vagy éppen anyukánál. Tehát, hogy ez is egy ilyen eszembe jutott egy ilyen eredmény, és hogy a oktatásnál is ugyanaz a helyzet, hogy sokszor a szülő nem is tudja segíteni a fiatalt, akkor se szeretné. Tehát a akarat, a vágy megvan, a tudás nem feltétlenül, hogy segítsen, és ezért mondom azt, hogy engedő magatartás már nagyon jó. Mert ha engedik, hogy a fiatal önállóan döntsön, akár tanári vagy mentor segítséggel, akkor az már bőven elég, mert ha van mellette valaki, viszont legyen mellette valaki, aki nem a szülő, hanem a tanár, egy mentor, egy edző, vagy bárki, szociális segítő, akkor már tud tovább lépni. És a fiatal hamarabb megtanulja a rendszert, mint a szülő.
7: Milyen megoldást látsz a roma közösségek fejlődésére ezen a területen, tehát elsősorban az oktatás területén? Mire lenne szükség?
6: Mondhatnám azt a szakpolitikai javaslatcsomagot, amit általában a szakemberek, tudósok is, tényleg több könyvtárnyi anyagot már teleírtak ezzel. Én azt gondolom, hogy itt a lelkekben meg fejekben kell eldőlni inkább a dolognak. Én azt gondolom, hogy vissza kell adni a roma közösségek önbecsülését. először is. Tehát az, hogy legyen önbizalmuk, legyen önbecsülésük, hogy ők képesek bármit elérni, mint mindenki más is. És én ezért is szeretem a munkámat, mert mi tudnunk bizonyítékot adni arra, hogy igenis képesek a roma fiatalok bármit elérni. Tehát ugyanúgy képesek nemzetközi szinten teljesíteni, ugyanúgy képesek több nyelven beszélni, nemzetközi projektekben részt venni, és hogy ezeket el kell hitetni a közössége, hogy képesek ők is erre, akkor is, hogyha említettem, nincs meg feltétlenül a tapasztalatuk, nincs meg feltétlenül a tudásuk arra, hogy hogyan is kell ezt csinálni. Ha viszont vannak olyan szakemberek, olyan emberek, akik segítséget adnak nekik, vagy éppen segítséget kérnek másoktól, és segítik a fiatalt, akkor szerintem lehet elérni tömegesen jó eredményeket, de ahhoz önbizalom kell, és önbecsülés. Az önbecsülést meg hol lehet elérni? Teljesítménnyel.
5: Antal István, a Mátyás Corvinus Kollégium Roma Tehetség programjának vezetője volt a mai vendégem, aki a beszélgetésünk második részében mesélt nekünk a személyes szakmai útjáról és a szakkollégiumi rendszerről egyaránt. A beszélgetés folytatásának érdekében tartsanak velünk jövő hétfőn is 22 óra 5 perctől. A mai szerkesztő műsorvezető dr. Suki András volt. A viszonthallásra!
0: Készült a Médiatanács támogatásával a Médiatanács támogatási program keretében. Művészet, kultúra, hagyomány.
1: Ez a Roma Szalon.
0: A 100.3 Rádió Digben. Korábbi adásunk ismétlését hallottátok.

0: 100.3 Rádiódik. A rádió romákról, nem csak romáknak. Rádiódik. Itt a 100.3 Rádiódik süsfelnap. Mindig napra kész. Hétköznaponta 9-től délig. A műsor termék megjelenítést tartalmazott. Hírek rólunk neked a 100.3 Rádiódikben.
1: Az idei első féléves adatok alapján a magyarországi lakáspiac egyre inkább a megfizethetőség határához közelít. A magas árszint mellett visszaesett a forgalom, beszűkült az árnövekedés és átrendeződött a vevői kör, közölte egy nagy hazai ingatlanos cég a friss ingatlanpiaci barométere alapján. A júniusi 9862 tranzakció a májusi szintet 10,9%-kal haladta meg, a tavaly júniusi értéktől pedig 0,5%-kal maradt el, így éves alapon stagnált a forgalom. A fél év egészében mintegy 56 ezer adásvétel zárult, ami közel 11%-os csökkenés a tavalyi első fél évhez képest, amikor még a bővülés jellemezte a lakáspiacot. Budán négyzetméterenként 1,2-1,6 millió, Pesten négyzetméterenként az 1,2-1,4 millió forintos sávban adták el a legtöbb lakást. Keddi hatállyal felmentette Lepsényi István eddigi igazgatósági elnököt és Parrag László igazgatósági tagot Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter. A miniszter közösségi oldalán tett bejegyzése szerint a MÁV igazgatóságában teljes személycsere következik, mivel lemondott megbízatásáról Barna Zsolt, Betlen Miklós, Deák Tibor, Ratatics Péter, Váber György. A miniszter úgy fogalmazott, a magyar vasúti közlekedés felvirágoztatása és megújítása a kormány kiemelt fontosságú célkitűzése. Az új igazgatóság kinevezéséről a Közlekedési és Beruházási Minisztérium rövidesen intézkedik. Vitézi Dávid májusban mentette fel pozíciójából Dányi Gábor Zoltánt, a MÁV ZRT gazdasági vezérigazgató helyettesét. A vállalat gazdasági területét Bakos Krisztina Controlling főigazgató vette át. Megszüntették Kovács Buna Károly, a Szőlő utcai javítóintézet volt megbízott igazgatójának letartóztatását, írta meg a 24.hu. A lap értesüléseit a bíróság is megerősítette, mint írták a Budai Központi Kerületi Bíróság 2026. június 11. napján a letartóztatást megszüntette. A gyanúsítottal szemben október 11-éig ingatlanra korlátozott bűnügyi felügyeletet és távoltartást rendelt el. A Szőlő utcai javítóintézet tavaly májusban került fókuszba, miután a rendőrség letartóztatta az intézmény korábbi igazgatóját, Juhász Péter Pált. Év végére 9-re emelkedett a Szőlő utcai botrány néven elhíresült ügy gyanúsítottjainak száma. Köztük volt Kovács Buna is, akinek sajátos és durva nevelési módszereiről Proics Lilla, az intézet elbocsátott nevelője is beszámolt a Partizánban. Az ukrán parlament megszavazta Julija Szviridenko miniszterelnök felmentését hivatalából. A döntés értelmében a teljes kormány is távozott hivatalából, számoltak be róla ukrán híradások. Az Ukrajinska Pravda hírportál beszámolója szerint a kabinet menesztését 258 képviselő támogatta a 450 tagú törvényhozásban.
0: Ezek voltak a 100.3 Rádiódik hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádiódik, indul egy újabb óra a 100.3 Rádiódikben.
2: Gyertek fiúk, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a diklóban.
0: Romákról, nem csak romáknak. Rádiódik. Korábbi adásunk ismétlése következik. Roma művészet, roma kultúra, akkor Roma Szalon. A Rádiódik kulturális műsora. Tarts velünk minden hétköznap. Roma Szalon.
3: Üdvözlöm a kedves hallgatókat, önök dr. Suki Andrást, a Roma Szalon című kulturális műsor szerkesztő műsorvezetőjét hallják. A Rádiódik FM 100,3 MHz-es frekvencián. 2025. augusztus 4-e hétfő van, és a pontos idő 22 óra 5 perc. Antal István, Matthias Corvinus Kollégium Roma Tehetség programjának vezetője a mai vendégem, aki a beszélgetésünk harmadik részében mesélt nekünk a személyes szakmai útjáról, tapasztalatairól és a küldetéséről. Tartsanak velünk ma este is!
4: Hogyha van saját önerőből érkező teljesítménye valakinek, de hát ez nem egyszerű, mert ez egy ötödik kör. Megnézzük, nem tud jól teljesíteni az iskolába, nem tud jól teljesíteni, mert mondjuk nem is sportol, vagy nincs lehetősége rá. A zene is már kevés családban létezik vidéken sajnos, és nincsenek olyan tevékenységei a fiatalnak, ahol önbizalmat tudna szerezni, sikert tudna szerezni, és ezzel az önbecsülés nagyon alacsony szinten ér. És hogyha ezeket meg tudnánk támogatni különböző programokkal, mi ezért is létezünk, hogy ezt visszaadjuk a fiataloknak, lehetőséget nyújtsuk számunkra, hogy ezt az önbecsülést, a teljesítményen alapuló önbecsülést meg tudják szerezni, akkor szerintem az oktatási rendszernek sokkal könnyebb dolga lenne.
3: Zenei téren azért én azt gondolom, hogy a szimfónia program, ami a Máltai Szeretett Szolgálatnak a keretén belül fut már évek óta, hasonló célokat tűzött ki maga elé, tehát tulajdonképpen aki zenei területen szeretne egy picit önbecsülést szerezni, az mindenféleképpen ez egy lehetőség.
4: Nekik. Így van, tehát vannak,
3: tehát vannak lehetőségek,
4: vannak lehetőségek, vannak programok, de jobban tudod, mint én, hiszen ebben nőttél fel, és ezt is tanítod, hogy a zene az benne volt a családoknak a mindennapjaiban. Ma már nincs itt sajnos.
3: Így van.
4: Programot kell létrehozni, hogy ezt visszasegítsük őket. Ugyanígy benne volt a iskolai munkában a sport is. Igen. És ezek is már kevésbé jelennek meg, és ezekbe lehet önbecsülést szerezni. A programok nagyon jók, hogy vannak, kellnek is, minél több kellene, és a fiataloknak ezekbe részt kell venniük szerintem, mert ez nagyon sokat ad nekik, építi őket.
3: Az ELTE szociológia doktoriskolájában tanulsz, jelenleg még mindig, és a kutatási területed a roma elitképzés és felsőoktatási intézményei, a roma családok szociáldemográfiai háttere, valamint a roma szakkollégisták családalapítási és gyermekvállalási tervei és attitűdjei, vagyis hozzáállásai. Mi a hipotézis? Tehát mi az, amit a disszertációban feltételezel, és végül is, amit pontosan kutatsz, és valamilyen eredményeket próbálsz felmutatni?
4: Azért is választottam ezt a témát, mert azt gondolom, mi a lépjünk vissza a nulla pontra. Alapvetően, amikor szakmáról beszélünk, és roma közösségekről, mindig szóba kerül az integráció kérdés, a felzárkózás. Az oktatáspolitika is azért fontos, mert azzal el lehet jutni egyfajta jó munkaerőpiaci helyzetbe. De mi van akkor, ha ez megtörténik? Tehát mi van akkor, hogyha integrál adott egy roma? Nekem ez a kérdésem igazából. Tehát, hogy én arra a kérdést akarok választ kapni, hogy mi van akkor, ha egy roma ember integrálódott, akkor mi lesz vele?
3: Jobb esetben akkor nyilván visszamegy a közösségéhez, és segíti a közösségét.
4: Vagy teljes mértékben próbál a roma közösségből kikerülni. Ez is benne van. Tehát, hogy van öt fajta, legalább egyik, most igazából hivatkozásokat nem kell szerintem beműsor mondani, de öt fajta identitás típus van legalább egy ilyennél. Tehát van, aki teljesen úgy hívják, hogy diszociatív lesz, ami azt jelenti, hogy azért vagyok igazából roma, mert nem vagyok magyar. Tehát van ilyen is. Ami, aki azt mondja, hogy én minden tagadok, én csak roma vagyok, és igazából teljes mértékben elutasítom azt, hogy én magyar vagyok, még a állampolgárságom talán megvan, de ezen kívül ebbe sok-sok, ha szociálpszichológiai szempontokat nézzük, sok szenvedés van. De gondoljunk bele, hogy jut el egy ember odáig, hogy a saját nyelvén mondja azt, hogy nem vagyok magyar és magyarul. Tehát, hogy érdekes, és hogy csak cigán vagyok. Hát, hogy ez egy nagyon nagy belső feszültség. A másik vége, az pedig az asszimiláció. Tehát az is egy ilyen stratégia, ami nem direkt, de amikor azt mondja, nem is mondja, hanem igazából pont az a lényege az asszimilációnak, hanem azzá válik. Tehát, hogy elhagyja, elveszti inkább a roma hátterét. És ennek egyenesen próbáljuk nézni, közepe a kettős identitás. Amikor egyszer vagyok roma,

0: tele vagyok. Nem roma magyar, és ez a kettő nem egymással szembe, hanem egymást építve jön létre.
1: Ez a kettős aranypánt.
0: Igen, a kettős aranypánt. Kovács József Hontalan által említett, és ez a legideálisabb, több kutatás is szól erről, sőt, még irodalom is ír erről, tehát, hogy minden errefele mutat, hogy ez a legjobb stratégia, de nem úgy kell gondolni, hogy ez a stratégia maga az ember úgy kell fel, hogy akkor most ez a stratégiám, hogy én kettős identitások, a identitás stratégiák így alakulnak, közösségi szinten alakítják az embert. A kutatásom pedig igazából arra keresi a választ, hogy egy integrálódott roma hogyan akar családot alapítani, hogyan akar társadalmilag felelősséget vállalni, vagy sem, hogyan akar munkát vállalni, hol akar élni, és hát az egész sztori szerintem ebbe az egész kutatásba, hogy ezek a fiatalok akarnak-e romák lenni, ahogy a szüleik, vagy éppen a közösség elvárja tőlük, avagy van valami identitás koncepciójuk nekik, amivel akarnak tovább menni. Ennek van egy irodalmi háttere, egy ilyen nem, kulturális nemzet alkotó tényezőként, többen is írnak erről, a roma közösségben nem gondolkodtunk még, vagy nagyon kevés olyan anyagot olvastam, ami a nemzettől, mint kultúri nemzetről gondolkodik, de én azt feltételezem a fiataloknál, hogy egyes fiatalok gondolkodnak kultúra építő közösségben, mások kevésbé, és van, aki pedig csak egy mobilitási pályát ír le, de a romasság az nem fontos ebbe. Tehát ezt identitás szempontjából a identitás hamarabb mondjuk egy vallási, vagy mondjuk egy szakmai identitás. Én orvos vagyok, mindenki gyógyítok, ha roma, ha nem, mondjuk. Vagy én lelkész leszek, és nekem Isten azt mondta, hogy mindenki a saját képére teremtette mindenkit, és hogy bármilyen legyen. Hát vannak ilyen identitás minták is, és hogy itt a romaság nem fontos. És hogy nagyon érdekes, mert azt képzeld el, hogy befolyásolja a párválasztást. Az, hogy ki milyen stratégiával gondolkodik. Aki mondjuk azt gondolja, hogy ő nem akar roma közösségért, és nem akar felelősséget vállalni, és el akarja hagyni ezt a identitást, az inkább nem roma párt szeretne magának választani. Aki meg kettős identitása van, és szeretne a roma közösséget képviselni, az inkább roma párt akar magának választani, és nekem az a kérdésem, hogy mi van akkor, hogy elérjük a Kánaánt, és minden roma integrálódott lesz. Szerintem nagyon sokan vagyunk integrálódottak amúgy is, mert az integrációnak az a fogalma, mondjuk, ha nézzünk egy bevándorló közeget, és nem politizálni szeretnék, hanem a szakmai szempontból, aminek vallási háttere más, nyelve más, a kulturális kódok mások, akkor a roma közösség több száz év Magyarországon él, és nincs olyan roma ember Magyarországon, aki nem integrálódott. Tehát, hogy ez egy alapvető tény szerintem. A más kérdés, hogy gazdaságilag vagy szociokulturálisan hátrányos helyzetben élnek többségében. Ez egy másik kérdés, ami szintén nagyon-nagyon sok munkát és akár beszélgetés is megér, de az integrációt én ebben a szempontból értem, tehát a szociogazdasági helyzetből és a oktatáspolitikai helyzetből. Hiszen a fiatalokat, akiket én kérdezek, meg kutatok, azok már diplomások, vagy éppen diplom előtt állnak. Tehát a szociokulturális gazdasági helyzetük az az átlaghoz közelít. És itt érdekes dolgok vannak, ha már beszéltünk, hogy így említetted a népesedést. Átlagosan mindenki azt gondolja, itt nem is kell tudományos háttérrel rendelkeznie senkinek, hogy a roma emberek több gyereket vállalnak, mint a magyar többség. Azt gondolja mindenki. Ez a sztereotípia, fogalmazunk így. Ennek van a tudományos háttere is. Alapvetően több a roma embereknek, a roma, magukat romának vallónak a gyereke. De nem azért, mert romák. Ezt is hozzá kell tennem, hanem pont a szociokulturális hátterükből fakad ez. Vannak olyan kutatások, akik azt mondják, hogy ha hasonló gazdasági és oktatási háttérrel rendelkezőket vizsgálunk, és romák, akkor még picivel ott is a romák még több gyerekkel rendelkeznek, de minimális eltérés van, de ott is

0: a nem romának is, meg a roma magyarnak is. Tehát, hogy ott igazából minimális az eltérés. Ami jól elválaszza az emberek hát népesedési attitűdjeit, vagy gyermekvállalási hajlandóságát, az az, hogy milyen oktatási pályát ír le. Egyszerű, ha valaki 8 osztályt végez, hamarabb tud vállalni gyereket, vagy hamarabb vállal gyereket. Hiszen akkor azért is van ez, mert 14 évesen kikerül a oktatásból, munkaerőpiacra lép, párt választ, és ott már igazából a családalapítás a következő lépés. Viszont ha valaki benne az oktatási rendszerbe, akkor szakma után tud karriert építeni, vagy éppen munkát vállalni, és utána tud párt választani. Ez már megint nem a 14 éves kor, hanem a 20 éves kor eleje. Ha valaki diplomázik, akkor még jobban kitolódik. És mai magyar társadalomban ez a többség. Tehát ma Magyarországon 30 körül van az átlagos első gyerekvállalása. Uh-huh. A romáknál ez inkább a 20 éves kor elején van átlagosan, és nem csak a romáknál, hanem azoknál is, akik nem romák és 8 osztályt végeztek, vagy a szakma környékén. Hát, hogy ezt látjuk, és az én kutatásaim is azt mutatják meg, a szakirodalmi gyűjtésem, hogyha egy roma fiatal diplomát szerez, akkor közel annyi gyereket vállal, mint a nem roma közösség, tehát 1-2-t. Most ilyen 1,4-1,5 körül van az 1,4-1,5. Azt mondhatnám, hogy társadalmi, teljes termékenység arányszám, az azt jelenti, hogy 1000 szülőképes korú nő 1400-1500 gyereket fog vállalni. Ezt jelenti ez az arányszám, és ezt így visszahoztuk 1000-rel, akkor 1,4, tehát hogy ennyi gyerek jut 1000 nőre. És a romák, hogyha diplomát szereznek, vagy tovább tanulnak, akkor hasonlóan keveset vállalnak. Mondhatnánk, hogy sajnos, vagy nem sajnos, de ez a magatartás, ez az oktatás mobilitással ugyanúgy fog működni, mint egy nem roma értelmiségnél.
1: Az utóbbi időben azt tapasztalhattuk, hogy a nyelvi értékek is sajnos visszaszorulnak. Ez az utóbbi néhány évtizedben figyelhető meg, és egyre jobban hagyják el a nyelvüket is a hagyományos roma családok.
0: Ebben nincsenek kutatási vagy adat, friss adat nincs mostár, vagy nem tudok róla, de azt tapasztalható, hogy azok a fiatalok, akikkel én találkozok, egyre kevésbé beszélnek vagy beásul, vagy romanest, annak egyik dialektusát. Tehát, hogy nagyon kevés fiatal beszél már, van igazából autentikus vélemény is ebben. Nagy Gusztával nemrég beszélgettem, aki az egyik tudója, oktatója, írója ennek a nyelvnek. Ő is kifejezte nem tetszését, fogadalmát annak, hogy egyre kevesebb fiatallal tud ezen a nyelven beszélni, és az idősebbek nem tanítják már vissza, ahol tudták, még az orrácigányok közül is kevesen ezt a nyelvet. És hát jó lenne, hogyha minél több családban újra megjelenne ez a nyelv. Miért is fontos ez? Hiszen ez a saját nyelvünk, ez a saját kultúránk. Van, akinek ez fura, mert már itt ha történelmi szempontokat nézünk, akkor már több száz éve is vannak olyan családok, akik elvesztették ezt a nyelvet, de ők is ezt beszélték. Igen. De ők is ezt a nyelvet beszélték, annak egy dialektusát. Tehát, hogy ez fontos, és ez tényleg gömbecsülést jelenthet egy közösségnek, hogy van saját nyelve, tudok a saját nyelvemen, és lehet ilyeneket hallani, hogy a roma nyelv az nem teljes nyelv, nincsenek meg a szavak, amik a mai beszélgetéshez kellenek. Ez nem igaz, hiszen van egy olyan bibliánk, ami cigány nyelven írodott. Tehát romaneszül írodott, és minden szó megtalálható benne. Persze a modern szavakat modernizálni kell. Magyarban is volt nyelvújítás. Ez a nyelvújítás a cigányban még nem történt meg, uh-huh. vagy folyamatosan zajlik, és nagyon lassú. Tehát, hogy ott is a komputerre, vagy nem tudom, mikrocsipre. Mikrocsip is milyen szép magyar szó, nem? Tehát, hogy erről beszélek, tehát, hogy a mikrocsipre sincs magyar szavunk, hanem mi már gyorsítottunk, de beszélhetnék itt a nyakkendőről is, az is egy műszó, és lehetne még egy csomó olyat hozni, amit a nyelvújítással tanultunk meg, a cigányba ez nem történt még meg. Mm.
1: ha már így beszéltünk azokról a közösségekről, akik már réges-régen elvesztették a nyelvüket, a cigány nyelvüket, vagyis a romugrok, esetükben viszont már a zenei kultúra is sajnos úgy tűnik, hogy egyre jobban kihalóban van, hiszen a cigányzene az jelen pillanatban nem virágzik, ezt meg kell mondanunk, mert ez nem egy titok, hanem ez az utóbbi 30 évnek a terméke. Tehát valahol, ha a zene és a nyelv sem annyira meghatározó már ezekben a közösségekben, akkor mi marad? A kultúra milyen szerepet játszik a roma közösségek életében, illetve hát akkor milyen kultúrájuk marad?
0: Nagyon érdekes kérdés és jó kérdés, hogy mi az, ami a, és itt önbecsüléshez is meg itt viszonyulnék, hogy mi az, ami nekünk marad, és sokszor sajnos a YouTube-ról kubeláljuk az identitásunkat. Nagyon furcsa ezt így kimondanom, de én ezt látom a fiataljaimon is, hogy nem cigányok akarnak lenni, nem cigánykodnak. És ha YouTube-ról kubelják a dumájukat, onnan szerzik a öltözködésüket is, és ezt szerintem meg a YouTube sztárok Amerikából hozzák a gangster videoklipekből, és ez lehet, hogy már túl idős vagyok, és nem tudok ehhez alkalmazkodni, de ez nekem nem annyira tetszik. Egyrészt lehet nem a koromtól fogva, hanem inkább azért, mert én szeretném, hogyha jó, nem kell kázsmér szoknyába jönni a lányoknak iskolába, de nem lenne rossz, ha tudnák, hogy mit is jelent az a kázsmér szoknya. Nem tudják, tehát szerintem. Vagy hogy mit jelent az, hogy a nagyapám prímás volt. Mert az se feltétlenül jelent egyrányul az, hogy ő egy olyan ember volt, akire fenyzett a közösségek, tudják, hogy hegedült, hogy ennek volt egy társadalmi státusza. Azt már nem feltétlenül. És hogyha ezeket, nekünk van felelősségünk, hogy ezt egyrészt tartsuk, másrészt megtanítsuk nekik, akkor is, hogyha nem feltétlenül menő és modern, gondolkodni azon, hogyan lehet hozzátenni, vagy kell-e, de mindenképpen szerintem ezzel foglalkoznunk kell, mert látszik az is, hogy a fiatalok keresnek. A fiataloknak kell valami, mert ők is menők akarnak lenni, ők is vagányok akarnak lenni, és én emlékszem még gyerekkoromban, én egy olyan cigány családban nőttem fel, és nagyon is vagány volt az, ha valaki jól tudott táncolni. Nagyon is vagány volt az, ha valaki nagyon jól tudott énekelni, és hogy persze, most már nem lehet ebből megélni, persze nem lehet ebből már karriert csinálni sok esetben, főleg az olá cigányok között, csak egy-egy banda tud egy országban jóformán már megélni ebből, de minden egyes településen volt annó egy-egy ilyen együttes, ami hagyományokat őrizte. De a hagyományok nem csak a zene és a nyelv, hanem az egész viselkedés mintánk, az egymással a női és a férfi szerepek is jelenthetnek kulturális kódokat, ami folyton változik, és változnia is kell. Tehát a modernitással együtt, de ezek is elég lazán lettek értelmezve az elmúlt időszakban, és ezek felhigultak nem csak a roma közösségben, hanem mindenhol. Van mit tennünk ebbe. Én azt gondolom, hogy akár egy szimfóniaprogram, akár egy más kulturális értéket hordozó program, akár a roma szakkollégiumok, akár a roma tehetségprogram sokat tud abba segíteni, hogy a fiatalok megkapják azokat a tartalmakat, amiket igazából máshol nem. És hogyha ezeket a tartalmakat megkapják, hozzáférhetővé tesszük nekik, akkor esélyünk van arra, hogy esetleg magukévá teszik. Én sokszor szervezek táncházat a fiataloknak. Először nem mernek felállni, először még az zenés idegen nekik, de aztán elkezdik megizlálni, hogy ez nem is olyan rossz. És ez mondjuk a autentikus olá cigány táncra, annak különböző tehetségére irányult, de ugyanúgy elhoztam már kávéházi cigányzenét a fiatalokhoz, amit szintén meg kell, hogy ismerjenek, hiszen az övék. És ugyanúgy volt más, modernebb is, de ezek mind a roma közösséghez tartoznak, és enélkül is a irodalom is, ami magyar is. Tehát magyar nyelven irodott, romák által írt irodalom, vitatkozna velem nagyon sok író, költő, hogy akkor most mi a cigány irodalom, vagy a roma képzőművészet. Mitől roma? festő kiállításai már voltak nálunk is. Tehát, hogy sőt, tartanak különböző foglalkozásokat is. Nagyon fontos, hogy megismerjék őket, a kortársaikat, akikkel most még együtt élnek, ha bár évtizedek idősebbek náluk, de ezek a kortárs művészek olyan értéket hordoznak, ami nem csak a roma közösség számára értékek, hanem az egész magyar társadalom számára. És ennek nagyobb publicitást kell adnunk, azt gondolom, ezen, és ezen dolgoznunk is kell. És ez a műsor is egy ilyen jó helye annak, hogy a művészeket megszólaltassa, és adjon neki lehetőséget elmondani a véleményüket a saját helyzetükről.
1: Számomra nagyon fontos a digitális oktatás. És én azt gondolom, hogy a digitális tartalmak gyártása, ez mind lehetőséget ad a kultúra átmentésére, mondjuk így, tehát a következő generáció számára. Hiszen ez egy olyan oktatási segédanyag forrás, amiből tudnak tájékozódni a roma fiatalok, akár tudják építeni az identitásukat is. Erről mit gondolsz? Mennyire lesz erre lehetőség a jövőben, hogy ezeket a digitális tartalmakat szélesebb közönséghez eljuttatni?
0: A roma kultúrában ez már évszázados hagyománya van. Tehát, hogy a fura, de már digitálisnak lehet mondani manapság azokat a gyűjtéseket is, amit a táncokról meg a zenékről szólnak, a dalokról. Tehát itt tényleg évszázadok óta ezek megvannak, és ha nem lettek volna meg, elvesztek volna. Ha most a modernitásba gondolkodunk, akkor pedig a meglévő eszközökkel ugyanezt meg lehet tenni. Akkor is egy videókamera vagy egy magnetofon nagyon modernnek számított, és ezzel fel tudták venni a tartalmat. Most is, ha van tartalom, ezeket meg tudjuk, fel tudjuk venni, és meg tudjuk osztani, akkor lehetőség van, hogy fogyasszák. A tapasztalat az nekem, hogy leginkább ezeket a néprajzosok fogyasszák, most már, és a néptáncosok, népzenészek. Hogyan lehet ezt modernebbé, populárisabbá tenni? Hál' Istennek, vagy kevésbé, attól függ, hogy hogyan nézzük, mert mondja azt valaki, hogy legyen populáris egy népzene, mert akkor már nem az. Itt lehet beszélni akár arról, hogy vannak olyan pop együttesek, hogy népzenei alapokkal operálnak, és úgy csinálnak popzenét, hogy ez most jó vagy nem, én nem tudom megmondani, de azt igen, hogy erre is van kereslet. És ha erre van kereslet, akkor szerintem magára népzenére is lenne, vagy a népi motívumokra is, csak lehet, hogy nem ismerik. És maga szerintem a módszer, ami új, hiszen nagyon sokfajta tartalom van, és nagyon sok platformon elérhető, de maga a tartalom az nem változott. Az megvan, ezt kell jutatni a fiataloknak, és menővé, fogyaszthatóvá, jóvá kell tenni, hogy akarják ezt tudni. Én pár éve voltam Pécsváradon. Egy barátom ott lakik. És elmentem hozzá 20-án, és képzeld el, hogy ott van egy, ha jól emlékszem, horvát kisebbség. És nem is ismertem a zenéjüket, a táncokat, semmit, de azt képzeld el, hogy 20-a ünnepségen a közösség körtáncot járt. Farmerba, pólóba, rövidnadrágba, papucsba. És mindenki tudta, hogy kell csinálni. És a helyi szintetizátoros, meg énekes arra zenére ullattatta az embereket. Tehát, hogy ez nekem akkora élmény volt, hogy ezt meg lehet csinálni, tehát, hogy nem lehetetlen, és szerintem az oktatásnak óriási szerepe van ebben. Az, hogy ezt gyerekkortól, óvodáskortól megtanulják a fiatalok, hogy a mindennapok részévé váljon, hogy ezt ne csak a nemzetiségi iskolákba, hanem máshol is megtanulják, és nem csak a énekórán egy dalt mondjuk, hanem ha roma fiatal vagy, vagy ha éppen más nemzetiséghez tartozol, akkor ezt megtanulhasd. És akkor nekünk, és ezt büszkévé kell tenni a fiatalokat, hogy ezt tudják. Ez egy érték. És ott azt éreztem, hogy büszkék az ottani pécsváradiak a saját nemzetiségi hátterüknek. Már ők régen, tehát hogy Pécsvárad egy magyar falu, vagy magyar kisváros, bocsánat. És ott a kisebbség is többségben van. És magyarnak vallja mindenki magát. De az plusz érték, büszkeség, hogy közben a saját nemzetiségüknek a táncát, énekeit tudják, és gyerekkortól megtanulják. Tehát ez a saját felelősségünk, így a szülőké, az oktatási rendszeré, hogy ezt megtanuljuk a fiatalokkal, akár jelenlétiben, fogalmazunk így, jelenléti oktatásba, akár pedig az online tartalmakkal, vagy éppen az új módszerekkel.
1: Néhány személyesebb kérdést hagyd tegyek föl. Milyen emberi vagy szakmai példaképeid voltak, akik ösztönöztek téged az elmúlt években?
0: Köszönöm a kérdést, és lehetőségem van ilyenekről beszélni, mert nagyon sok jó emberrel találkoztam a karrierem során, egészen gyerekkoromtól kezdve. És akik nagyon nagy hatással voltak rám, azok sokszor megosztó személyiségek voltak. Furcsa, mert de mégis nagyon karcos véleménnyel. Itt említettem már neked Károly Ernőt, aki kutató és ombudsman is volt, nemzetiségi ombudsman. Nekem ő egy óriási példaképem, aki a tudományos munkája és a hozzáállása és a roma közösség felé eljutottsága szerintem példaértékű, de a archetípusa szerintem a cigány férfinek az a csoli. Tehát, hogy a Csoli Daróczi József az nekem kollégám volt, hál' Istennek, a Jefújtaroma szakkollégiumba felkértem, hogy tanítson nálunk, és dolgoztunk együtt 5 évet. És hogy nagyon szerették a fiatalok, nagyon szerettem én is, barátomként tekintettem rá, és ő is barátnak tekintett, habár volt köztünk 50 év. És nagyon fiatalosan, nagyon jól tudott benni a nálam is fiatalabbakkal, meg velem is nagyon jó dolgokat mondott. Teljesen máshogy láttuk a oktatási dolgokat, máshogy láttuk a szakpolitikai dolgokat. Volt köztünk 50 év, és ez szerintem elválasztott minket. De az, hogy a romaságért dolgozni akarunk, az mind a kettőnknek közös volt, és ez így összetartott minket. És van még egy ember, akit te is ismersz, a Hofer József atya, aki szintén egy olyan erős karakter, aki sokat segített nekem abba, hogy a hitemben is épüljek, másrészt meg szakmailag hogyan lehet minőséget elérni. És a jezsuita rendben szolgál, még most is, és gyerekkorom volt, tehát a gyerek 18-9 éves koromban találkoztam vele először, és onnantól kezdve én nagyon sokat dolgoztam vele, és óriási példa, hogy ahogy nem romaként, papként, jezsuitaként a roma közösségért mindig dolgozott és küzdött, nagyon-nagyon-nagyon-nagyon-nagyon energiákkal. Most szerintem nem fog szerintem senki megharagudni, hogyha más nem említek, de nekem most tök jutnak eszembe.
1: Mit jelent a vallás az életedben? Hogyan nyilvánul ez meg a mindennapjaidban?
0: Ez tényleg nagyon személyes kérdés, de állok elébe. Nekem ez... én nem vagyok az a vallásos ember, aki minden héten a templomban van. Volt időszak, amikor ilyen voltam. Volt egy időszak, amikor erre vágytam, és az Isten kapcsolatom lehet nem volt olyan erős, mint most. De nem tudom ezt így megmondani neked, hogy mi okozta, hogy miért nem, de most ritkában járok már a templomba. És ez néha, amikor hiányzik, amikor kell, akkor megyek, de az Isten kapcsolatomat úgy érzem, hogy erősödött sokat. De nem ezért nem járok templomba, ez ilyen tök fura ellenmondás is lehet, főleg ha valaki ilyen vallástudományi szempontból néz erre. De nekem nagyon fontos az, hogy az Isten hitemet így meg tudjam élni. És ez nem az is fura, hogy nem egy közösségi nekem az Isten hitem, magányos Isten hitem van.
1: Valójában nem az mutatja meg a hitünket, hogy mennyit járunk a templomba, vagy éppen mennyit nem, hanem tényleg a hitünknek a belső erőssége az, ami meghatároz bennünket. Mi ad neked erőt a mindennapjaidban, a munkához, a küldetésedhez, inkább így kérdezem, hiszen amit te végzel, az már egyszer beszéltük, nem is munka. Nyilván munka, de ez, én úgy látom, hogy ez küldetés.
0: Hát, ha munkaként fognám fel, akkor nagyon nehezen tudnám ezt csinálni, mert pármat kell megkérdezni, hogy ez munkaként hát nem egy embert kíván.
1: Igen.
0: És nagyon sokan eget beleteszek, de én ezt élvezem. És erőt igazából nekem azok adnak, azok a pillanatok, amikor sikereket látok, meg látom a fejlődést. Magyarul a fiatalok adnak nekem nagyon sok erőt. Az, hogy egyről a kettőre lépünk, vagy valaki már 9-ről a 10-re lép, az is nagyon-nagyon jó, és büszkeséggel tölt el, de amikor valaki egyről a kettőre lép, az is. És hogy most már annyira vagyok idős, hogy már a volt hallgatóim is már anyukák meg apukák, és mikor velük beszélgetek, hogy mit kaptak meg, milyen jó volt együtt dolgozni, és a közösség milyen volt, az nekem mindig erőt az megéri csinálni. Tehát, és ezek ilyen kis naív dolgok, de szerintem nagyon fontosak. És itt mondhatnám azt, hogy akkor a szakmai sikerek, meg minden leszem, ez az a legjobb siker, amikor mondjuk összehozta egy közösséget, kiválasztottad az embereket, kereteket adtál neki, és ott találkozik egy fiú meg egy lány, ebből utána kapcsolat lesz, abból család, és a gyerekek ott vannak, és elhívnak mondjuk keresztelőre. Tehát, hogy ez óriási élmény, és ezek nem tudnak erőt adni meg energiát.
1: Mit üzennél azoknak a fiataloknak, akik most küzdenek a továbbtanulással, vagy az önazonosság keresésével?
0: Jó úton járnak. Tehát, hogy ez nem fog egyszer véget érni. Tehát az a helyzet, hogy ami jó, ez hogy jó hírnek, illetve rossz, de hogy egyik se fog véget érni. Tehát a tanulás az, hát jó pap holtig tanul, meg mi is. Tehát, hogy tudom, hogy te is még mindig tanulsz egyfolytában valamit, én is mindig benne vagyok valamiben, és karrierünkbe fejlődni szeretnénk. A fiataloknak üzenem, hogy ennek nem lesz vége, a legfontosabb, hogy köteleződjenek el. Valami mellett köteleződjenek el. És ha elköteleződtek, minél hamarabb, annál több energiát tudnak abba beletenni, és abból lesznek nagyon jók. Tehát ha nem tudom, nem zongorista lettél volna, hanem dilemmáztál volna 20 éves korodig, hogy melyiket választ, a zongorát, a hegedűt, vagy éppen nem tudom, a klarinétot, akkor mind a hárommal így tudnál játszani, de egyikkel sem nagyon-nagyon jól.
1: Így van.
0: Ugyanez a helyzet a tudománnyal is, meg a szakmákkal is. Hogyha az ember el tud köteleződni egy hangszere mellett a tudományba, akkor azzal jól tud majd játszani. Ha nem, akkor 20-25 éves korára is még ott jár, hogy fú, tudok mindennel is játszani picit, de úgy igazából semmivel jól. Attól még fog játszani majd így hobbi szinten egy-egy zenekarba, de nem lesz mondjuk így, hogy prímás, vagy éppen vezető zongorista. Tehát, hogy ez igazából az üzenetem, hogy próbáljanak megtalálni olyan dolgot, amit lehet váltani. Én is mezerszer váltottam témát is, meg így hangsúlyt is, de azért valamiben így próbáljanak, mondjuk a romaság melletti elkötelezettséget nem tudom abba hagyni, akkor se, hogyha akarnák, hogy ezt abba hagyjam, de valahol tegyék le a garast, és csinálják. És az a helyzet az önazonossággal is, és meg az önbecsüléssel is, hogy eredményeket kell érni, teljesítményen alapuló eredményeket kell érni, szerintem ez nagyon-nagyon erősen tudja a saját önbecsülést emelni. Ráadásul amikor az ember különböző korszakokba lép az életébe, mindig más kihívást talál ebbe. És ezeket a kihívásokat vállalják be. Merészen, bátran, és éljék meg. Miről beszélek itt, amikor valaki tinédzser, akkor a párkapcsolatokkal, a továbbtanulással, az egzisztenciális kérdések elejével, hogy miért, hova menjek most akkor bulizni, van erre pénzem, egyetem után pedig, hogy hogyan tudjak akár albérletet kivenni, vagy éppen együtt léhet még valakivel, vagy külön költözzek. Tehát ezek is olyan önazonosság témák, ami nem csak a identitásról szól, a nemzetiségéről, hanem arról, hogy képes vagy-e valamit elérni. És hogy ezek mellett elindul a nemzetiség identitásodnak is az építése, a rabidentitásod építése, akkor lesz így egész egy ember. És az nem lehet csak azt csinálni, hogy akkor én csak a romaságommal fogok foglalkozni, mert az ilyen cigánykodás lesz, hanem így teljes egészében a karrieremmel, a családi állapotommal, hát így mindennel, és nem egyszerű. Tehát minden jó legyen mindig, hát olyan nem tudom, mikor van. Nem igazán találkoztam még olyan emberrel, aki beszámolt ilyenről. De hát sok sikert a fiataloknak.
1: Ha elvinnének egy lakatlan szigetre, akkor mi lenne az az 5 CD album, amit magaddal vinnél? Zenészek is nagyon nehezen válaszolnak erre a kérdésre, de esetetben is nagyon kíváncsi vagyok, hogy mik voltak azok a zeneművek vagy zenei stílus, ami úgy befolyásolta az elmúlt életedet.
0: Hát alapvetően kettő autentikus cigánygyűjtest mondanék, ami biztos. Az egyik az a Kályag, azon nőttem fel. A mostani kedvencem az a Kamoro Budapest Band Farkas Zsolti vezetősével, és most olyan neheze, mert a cigányokat azért hallgatom, azokkal így jó vagyok. Én popzenét is hallgatok sokat. Én nagyon szeretem Justin Timberlake-et. Nagyon jó zenét csinál. Én nőt nagyon szeretem. Ő sokat segített nekem egyes nehézségeimbe is. Tehát, hogy vannak ilyen dalok, amit így, hogy hívják ezt loop, amikor így egymás után megy, beteszek, és az így megy. És mondok egy furát, szerintem kevesen ismerik, de Paco de Lucia gitárdalvait nagyon szeretem. Ez már 4. Tehát, hogy őt mindenképpen. Tehát látszik, hogy ez a cigány, pop, meg a klasszikus, vagy nem, platin klasszikus talán. És a 5. Gondolkodom, talán egy Republic CD. Gyerekkoromnak, tínédzserkoromnak nagy darabjai voltak, meg emlékei kötődnek hozzá.
1: Tehát inkább előadókhoz kötődsz akkor jobban, mint magukhoz, az albumokhoz. Tehát az a fontos, hogy ki adja elő.
0: Igen,
1: illetve a stílus, maga a stílus.
0: Igen, maga a stílus, meg maga a előadó. Most nem tudnak azt mondani, hogy a Kályáktól is az egyes, második, harmadik CD.
1: Persze.
0: Hanem ugye így a Farkas Zsoltéknál se, Paco de Lucianál is nem tudnám. Republiknak meg fogalmam sincs igazából. Most megmondom, hogy szintén milyen különböző CD-i voltak, és melyik CD-n melyik dal van.
1: Tehát mondjuk a Szájjel Kismadár és társai, azok rajta kell, hogy legyenek ezek a válogatásokon, hiszen ez gyerekkorunknak a meghatározó élményei. Nagyon szépen köszönöm, hogy bejöttél és beszélgettél velem. Én nagyon élveztem ezt a beszélgetést, hiszen nagyon sok újdonságot tudtunk meg, nagyon izgalmas kutatásaid vannak, úgyhogy én további erőt és kitartást kívánok a munkádhoz, a küldetésedhez.
0: Köszönöm szépen a lehetőséget, és bízom abban, hogy a hallgatók közül vannak olyanok, akik olyan fiatalokkal állnak kapcsolatba, akik éppen középiskolába járnak, érettségit szeretnének szerezni, vagy egyetemen tanulnak, és segítségre van szükségük. Fogalmazunk úgy, hogy még többet akarnak kihozni magukból, mi abban segítünk, és ha megengeded, akkor mondok honlapcímet is. Roma tehetségprogramnak a honlapcíme rtp.mcc.hu. Itt megtalálják, tehát ha beírják a Google-be a Roma tehetségprogramot, akkor is megtalálják, de ha rtp.mcc.hu-t, akkor is megtalálják az elérhetőségen a lehetőséget, és jelentkezzenek hozzánk.
1: Köszönöm szépen.
0: Köszönöm a lehetőséget.
1: Antal István, a Matthias Corvinus Kollégium Roma Tehetség programjának vezetője volt a mai vendégem, aki a beszélgetésünk harmadik részében mesélt nekünk a személyes szakmai útjáról, tapasztalatairól és a küldetéséről. A mai szerkesztő műsorvezető dr. Suki András volt. Tartsanak velünk holnap este is. A viszonthallásra!
2: Készült a Médiatanács támogatásával a Médiatanács támogatási program keretében. Művészet, kultúra, hagyomány.
3: Ez a Roma Szalon.
2: A 100.3 Rádió Digben. Korábbi adásunk ismétlését hallottátok.

0: 100.3 Rádiódi. Rádiódi. Rólunk. Neked. A Rádiódikben minden hétköznap délután 3-tól a kéréseké és a kívánságoké a terem. Aki a kívánságokat teljesíti, Bódi Csabi Junior, Bódi Kívánságshow. A 100.3 Rádiódikben. A műsor termék megjelenítést tartalmazott. Hírek rólunk, neked. A 100.3 Rádiódikben.
1: Üdvözlöm a hallgatókat! A Rádiódik nemzetiségi híreit Patai Annától hallják. Roma napot tartottak Tolnán. A kultúra nem csupán örökség, hanem hidat épít és hozzájárul az előítéletek lebontásához. Hangzott el a tolnai Roma nap megnyitóján. Roma napot rendeztek szombaton Tolnán az Alta Ripa szabadidőparkban. A városban hosszú évekig hagyománya volt a rendezvénynek, amelyet némi kihagyás után tavaly rendeztek meg újra, idén pedig tovább éltetve a hagyományt ismét megszervezték. Karaszi Károly, a tolnai Roma nemzetiségi önkormányzat elnöke megnyitó beszédében közös ünnepnek nevezte a napot, amely lehetőséget teremt a roma tehetségeknek a bemutatkozásra. Kiemelte továbbá, hogy a kultúra nem csupán örökség, hanem hidat is épít, és hozzájárul az előítéletek lebontásához. Az összefogás a közös akarat értéket teremt, fogalmazott, köszönetet mondva az önkormányzatnak a rendezvény megvalósításához nyújtott támogatásért. Balogh Zoltán polgármester örömét fejezte ki annak kapcsán, hogy ismét meg tudta szervezni a programot a roma nemzetiségi önkormányzat, amellyel mindig jó volt a városvezetés kapcsolata, és most is az. A polgármester szerint fontos, hogy a város roma lakossága meg tudja mutatni a hagyományait. A roma nap megrendezése kiemelkedő jelentőségű esemény, hiszen lehetőséget biztosít arra, hogy a roma közösség bemutassa gazdag kultúráját, hagyományait és értékeit a társadalom számára. Ez a nap nem csupán egy ünnep, hanem egy olyan alkalom is, amely közelebb hozza egymáshoz az embereket, erősíti az összetartozás érzését, valamint elősegíti a kölcsönös tisztelet és elfogadás kialakulását. A roma kultúra évszázadok óta része Magyarország történelmének, a cigány népzene, a tánc, a kézművesség, a gasztronómia és a családi hagyományok mind olyan értékek, amelyek gazdagítják hazánk kulturális örökségét. A roma nap lehetőséget ad arra, hogy ezeket az értékeket a fiatalabb generációk is megismerjék és tovább vigyék a jövőben. A hagyományőrző programok pedig segítenek megőrizni az identitást, miközben erősítik a közösséghez tartozás érzését is. A roma nap fontos szerepet játszik. A rendezvényeken gyermekek, fiatalok, felnőttek és idősek egyaránt részt vesznek. Közös főzések, kulturális műsorok, sportprogramok, kézműves foglalkozások és zenés előadások mind hozzájárulnak ahhoz, hogy a családok együtt töltsenek időt, új barátságok szülessenek és erősödjenek a közösségi kapcsolatok. Ezek az élmények hosszú távon is pozitív hatással vannak a résztvevők életére. A roma nap emellett arra is felhívja a figyelmet, hogy milyen fontos az oktatás, a tehetséggondozás és az esélyegyenlőség. Számos rendezvényen bemutatják a roma fiatalok sikereit, valamint olyan példaképeket, akik tanulással, kitartással és szorgalommal értek el eredményeket.
0: Ezek voltak az FM 100.3 Rádió Dikroma hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Indul a Roma Folk a 100.3 Rádió Dikben. Rádió Dikben.
2: Gyertek fiúk, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a Dikróban.
0: Romákról, nem csak romáknak. Rádió Dik.

0: Ez volt a Roma Folk.
1: Holnap reggel 6 órától ismét felcsendülnek az ikonikus folklorzenék.
0: Rádió Dik. Romákról, nem csak romáknak. Ikonikus dallamok, felejthetetlen dalszövegek. A 100.3 Rádió Dikben minden hétvégén déltől Húzdrá cigány. Elhozzuk az egyedülálló hangzású kávéházi cigányzenéket. Minden hétvégén déltől garantált a jó hangulat a Húzdrá cigányban.
1: 100.3 Rádió Dik.
0: Romákról, nem csak romáknak. A műsor termék megjelenítés tartalmazott. Szityúvász losasza. Tanuljunk örömmel. Lovári cigány nyelvoktatás a 100.3 Rádió Diken.
2: Szia, Hajni!
3: Szia, Armando! Nagyon sok testrészről tudok már, és csomó volt, amiről már hallottam egyébként, mert hogy a köznyelvben használjuk. Mi az, amit most tanítasz?
2: Hát még mindig a fejem maradunk, ugyanis van szemöldökünk, és ezt úgy szokták mondani, hogy princsánya.
3: Ó, ezek egyre szebb szavakat, ez is nagyon szép, princsánya.
2: Igen, ó, tökéletesen kiejtetted, pedig képzeld, hogy ez olyan nehéz szó, és ritkán használandó, hogy még sok roma sem tudja, tehát van, amikor ilyen mobil szóként használják roma raggal, hogy szemöldökó, nem tudják, hogy princsánya, és hogyha még el is mondod, hogy így van, nem tudják elsőre ilyen szépen kiejteni, úgyhogy nagyon gratulálok neked, ragad rád ez a nyelv igazából tényleg, úgyhogy remélem a hallgatókra is. Szityúvász losasza!
3: Tanuljunk örömmel!
0: Romákról, nem csak romáknak. 100.3 Rádió Dik. Rádió Dik. Rádió Dik. Rólunk, neked! Hírek rólunk, neked! A 100.3 Rádió Dikben.
4: Üdvözlöm a hallgatókat! A Rádió Dik nemzetiségi híreit Patai Annától hallják. Pályázat romáknak. 30 millió eurót oszt szét a kormány a roma közösségekkel rendelkező településeknek, megnyílt az új pályázat. A szlovák kormányhivatal 30 millió eurós pályázatot hirdetett meg a marginalizált roma közösségekkel rendelkező települések számára, elérhető lakhatási projektek támogatására. A forrásból új lakások építését, felújítását és kapcsolódó szolgáltatásokat finanszírozhatnak. A támogatás keret a kevésbé fejlett régiók számára áll rendelkezésre, vagyis valamennyi megye pályázhat Pozsony megye kivételével. Az első értékelési kör jelentkezési határideje 2026. szeptember 4-e. Támogatásból elérhető áru lakások építésére, felújítására, valamint a lakhatáshoz kapcsolódó szolgáltatások fejlesztésére lehet forrást igényelni, különös tekintettel a marginalizált roma közösségekre. A pályázat kizárólag azoknak az önkormányzatoknak szól, amelyek szerepelnek a roma közösségek atlaszában. Az új felhívás több változást is tartalmaz a korábbi pályázathoz képest. A legfontosabb módosítás, hogy a támogatási kérelem benyújtásakor már jogerős építési engedéllyel kell rendelkezni. Pontosították az akadálymentesítésre vonatkozó előírásokat is, eszerint az egyetemes tervezési elveknek megfelelő lakások arányának legalább 15%-ot kell elérnie a teljes lakásállományon belül, beleértve a családi házakat is. Az Európai Unió környezetvédelmi célkitűzéseivel összhangban a pályázatból nem támogatható olyan fűtési vagy főzési rendszer kialakítása, amely egyedi, szilárd tüzelésű kályhák használatára épül. Folytatni szeretnénk a marginalizált roma közösségekkel rendelkező települések támogatását és hozzájárulni az ott élők életkörülményeinek javításához, nyilatkozták a szlovák kormány roma közösségekért felelős biztosa. A romáknak szóló célzott támogatások elengedhetetlenek a társadalmi egyenlőtlenségek csökkentéséhez, a szegénységi ciklus megtöréséhez és a kirekesztés felszámolásához. Ezek a programok közvetlenül elősegítik a hátrányos helyzetű csoportok munkaerőpiaci integrációját, az esélyteremtést az oktatásban és a lakhatási körülmények javítását is. A támogatások legfőbb céljai és területei az oktatás és felzárkóztatás, a korai iskola elhagyás megelőzése, ösztöndíjak, például roma oktatási alap és mentorprogramok biztosítják, hogy a roma fiatalok versenyképes végzettséghez jussanak. Foglalkoztatás, a munkaerőpiaci integrációt segítő képzések és diszkriminációmentes foglalkoztatást ösztönző állami vagy uniós támogatások csökkentik a munkanélküliséget.
0: Ezek voltak az FM 100.3 Rádió Dik roma hírei. Időjárás. Szerdán többfelé zavarhatják gomoly felhők a napsütést, több helyen számíthatunk záporokra, zivatarokra.
5: Többfelé élénk lesz a légmozgás, a zivatarokat pedig erős, viharos széllökések kísérhetik. Napközben 28 és 33 fok között alakul a maximum hőmérséklet.
0: Közlekedési hírek.
5: A 11. kerület Fehérvári úton lezárják a Hausmann Alajos utcai villamos átjárót, és ugyanott a befelé vezető belső sávot felújítás miatt. A Csurgói út előtt kifelé és a Temesvári utca előtt befelé a belső sávot szintén lezárják a villamospótló autóbuszok közlekedésének segítése miatt. A 17-es, a 41-es és a 47-es villamos nem jár az Albertfalva kitérő és a Móricz Zsigmond körtér között. Lezárják a 2. kerület Fillér utcát a Bimbó útnál elektromos közmű javítása miatt. A 149-es autóbusz terelve közlekedik, nem érinti a Balogvár utca és a Detrekő utca megállót. Egyirányosítják a 2. kerület Nagyrét utcát a Villám utcától az Ördögárok utcáig, illetve a félútpályát is lezárják aszfaltozás miatt. A 63-as autóbusz, illetve a 963-as éjszakai járat terelve közlekedik, nem érinti Hüvösvölgy és az Adiliget közötti megállókat a Nagykovácsi Tisza István tér felé. Lezárják a külső sávot a Budaörsi úton kifelé az Egér út után, mert vízvezetéket építenek. Ha nektek is van közlekedési híretek, írjátok meg a 0630-3030-100-as telefonszámra.
0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádió Dick. Indul egy újabb óra a 100.3 Rádió Dickben.
6: Gyere, fiúk, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a Dickról.
0: Romákról, nem csak romáknak. Rádió Dick.

0: Rádiódik, ahol a jó kedv kezdődik.
1: Szép jó reggelt kívánok minden drága arany hallgatónak. Már is itt van a hét közepe, ugyanis július 15-ét mutat a naptár. Tehát nem csak a hét közepe, hanem a hónap közepe is itt van. Nagy szeretettel üdvözlök még egyszer mindenkit. Kivált kép a Henrikeket, és hogy miért? Mert hogy ma ünneplik a nevenapjukat, úgyhogy kedves Henrikek és Rolandok, nagyon-nagyon boldog névnapot szeretnék nektek kívánni. Ma van amúgy a bíróságok napja is Magyarországon, és mindössze csak 26 éve, tehát kerek 2000 óta. Az Országos Igazságszolgáltatási Tanács, Igazságszolgáltatási Tanács 2000-ben július 15-ét a bíróságok napjává nyilvánította, annak emlékére, hogy 1869-ben ezen a napon hirdették ki a bírói hatalom gyakorlásáról szóló törvényt. Az 1869-es évi negyedik törvénycikk deklarálta a bírói függetlenséget, amely szerint a bíró csak a törvénynek van alávetve, és szigorúan meghatározott eseteket kivéve elmozdíthatatlan és áthelyezhetetlen. Ma 420 éve, hogy megszületett Rembrandt, holland festő és rajzművész. 227 éve megtalálták a Rosetti követ, aminek a segítségével fejtették meg az egyiptomi hieroglifákat. Nagyon reggel van, ne haragudjatok. 95 éve Justice for Hungary feliratú repülőgépekkel Endres György és Magyar Sándor átrepülték az Atlanti óceánt. 512 éve Szapolyai János erdélyi vajda döntő vereséget mért a jobbágy felkelőkre, Dózsa Györgyöt fogságba ejtette. 180 éve nyílt meg az első magyarországi vasútvonal, Pest és Vác között közlekedett a vonat. Hát nem ment messzire. 96 éves lenne ma Szabó Gyula, drága színészünk, a nemzet színésze, Kalambó magyar hangja, akinek még mindig van egy kérdése, ugye, akármit is történik. Hát én imádom. Én függetlenül attól, hogy nem az én korosztályomban indult, vagy nem az én, igen, jól mondom, nem az én korosztályomban indult ez a film sorozat, én mai napig akkor örömmel és szeretettel nézem vissza a Kalambókat, és nagyon sajnálom, hogy ma már nincsenek ennyire jó kis filmsorozatok, egy-egy ilyen másfél órás kis etapban megrendezett filmecskék. Nagyon sajnálom. Na jó, megyek zenélni, aztán jövök vissza a közlekedési hírekkel.

0: Rádió Dix.
1: Jó reggelt, jó reggelt. Nem sokára 7:30 van. Nézzünk rá az utakra. Egyirányosítják a második kerület Nagyrét utcát a Villám utcától az Ördögárog utcáig, illetve a fél útpályát is lezárják aszfaltozás miatt. Lezárják a külső sávot a Budaörsi úton kifelé az Egér út után, mert vízvezetéket építenek. A 11. kerület Kánai úton a Balatoni út közelében sávelhúzással irányonként egy sáv járható, mert csatornát építenek. A 6. kerület Révai közt lezárják felújítás miatt várhatóan augusztus végéig. Zuglóban a Kántorni utcában irányonként egy sáv járható épületkarbantartás miatt. Szakaszos és időszakos sávlezárásra kell készülni napközben az M5-ös autópálya fővárosi szakaszán mindkét irányban veszélytelenítés miatt. Illetve lezárják az 5. kerület egyetemteret a Hensman Himre utcánál, szintén veszélytelenítés miatt. Na most ennyit a közlekedési hírekről, hamarosan jövök vissza, nem sokára jönnek a roma hírek itt az FM 103-on.

0: Rádió Dick. Hallod? Hírek rólunk neked a 100.3 Rádió Dickben.
1: Üdvözlöm a hallgatókat! A Rádió Dick nemzetiségi híreit Patai Annától hallják. A cigányasszony fogalom az európai gondolkodásban. Karcsú, feketebőrű, villogó szemű, csábító, vagy pedig fejkendős, tenyérjósló asszony, esetleg nagyszoknyás, válkendős, aranyfülbevalós, aranykarpereces asszony sok gyermekkel. Néha megjelenik akár megbotrankoztató nőként, néha gyermekeit védő anyatigrisként, néha pedig gyermekeit éppen nem túl jól nevelő hanyagként. Milyen is egy cigánynő, milyenek a cigánynők a nem cigányok szerint? Milyen az ideális cigánynő alakja? Hol és miért van határ a roma és nem roma világok között? Egy tanulmányban egy mikroközösség cigánynői történetein keresztül erre keresték a választ. 2004-ben 3 hónapot töltött el Bakó Boglárka egy dél-erdélyi településen, ahol roma és nem roma együttélést vizsgált. Kutatása során szembesült a falu nem roma világának a cigányok ellen irányuló, keretekkel bíró sztereotípia rendszerével. Kutatását a történetek vizsgálatának is lehet nevezni. Roma, magyar és román beszélgető társaival cigányokról, magyarokról és románokról beszéltek, magnóval vagy akár magnó nélkül. Nem kérdezte őket előítéletekről vagy cigány női létükről, csak beszélgettek a falu béli viszonyokról. Meséltek arról, hogyan viselkedik egy rendes nő, milyen egy ideális férfi, hogyan kell gyermeket nevelni vagy háztartást vezetni, akár a pénzzel bánni. Történeteket, falubéli pletykákat meséltek. Ennek eredményeképpen a terepmunka utolsó heteire több hosszabb, rövidebb falubéli történetet rögzített és írt le a helybéli romanőkről. Az elmesélt történetek bemutatták azt a mérhetetlen feszültséget is, ami a két világ között van, arról, hogy milyen is lehet egy cigánynő. Ezekben a történetekben a nem romák közhelei, előítéletei szembe kerültek a cigányság saját női eszméivel. A lubéli magyar közösség leggyakrabban a roma nők korai párválasztása felett botránkoznak meg. Az általa felállított első elemzéskor is ez fontos szerepet kap. A nem roma társadalom legnagyobb félelme, hogy valamelyik férfi tagja cigánynőszt visz a közösségbe. Kicsi Mári tavaly augusztusban ment férjhez. Vőlegényével, Ovidúval már 2 éve beszélgetett. Ovidú a Jehova tanúi felekezetének volt tagja, menyasszonya pedig az ortodox felekezethez tartozott. A lakodarmat már nyár elején elkezdték szervezni, szülei téglát vetettek, melynek ára fedezte a lakodalom költségének egy részét és az esküvői ruha bérlését. Ez utóbbit Mári egy falubéli magyar fiatalasszonytól kérte kölcsön, bizonyos összeg fejében. A ruha klasszikus menyasszonyi ruha volt, hófehér tülfátyorral, kicsit hosszú és bő, de az asszonyok pillanatokon belül hozzáigazították. A cipőt a közeli város nagypiacán hosszas válogatás után választották ki. Olyan volt, amilyennek lennie kellett, fehér magas sarkú. A lány szülei Nagy Mári és Pista, a fiú szülei Rozica és Dolfi már korábban elmondták minden romnak, hogy mikor lesz a lakodalom. Hívniuk nem kellett senkit a cigányok közül, mert mindenki tudta, hogy ott van-e a helye.
0: Ezek voltak az FM 100.3 Rádió Dick roma hírei. A mi zenéink változatosan rá.

0: Rádió Dick.
1: Penas tu menge.
0: Romákról, nem csak romáknak.
2: Szép jó reggelt mindenkinek, hát hamarosan 8-at üt az óra, jöjjön egy kis hírmorzsa. Értitek, ez még rémbe is volt. Na, azt mondja, hogy a kormányfő egyértelmű ultimátumot adott. Ha Sulyog Tamás köztársasági elnök 5 napon belül nem írja alá jogszabályt, az országgyűlés haladéktalanul megindítja ellene a megfosztási eljárást, hogy a parlament elnöke léptethesse életbe a népakaratot tükröző módosítást. És most Magyar Péter miniszterelnök úr bejegyzését fogom szó szerint közölni változtatás nélkül természetesen. Tudjuk, hogy mire készül a bukott állampárt. Tudjuk, hogy a Fidesz kézi irányítása tért át a Sándor palotába. Ma szavaz az országgyűlés, bocsánat, ez egy hétfői cikk. Ma szavaz az országgyűlés az alaptörvény 17. módosításáról. Ezzel fontos lépéséhez érkezik a tisztító tűzművelet. A mai döntés fontos lépés az orbáni gazdasági és politikai maffia felszámolásához. Egyrészt megteremti a lehetőséget a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal létrehozására, másrészt megszünteti a több évtizedes politikai monopólium lehetőségét, harmadrészt a magyar nép demokratikus felhatalmazása alapján megkezdődhet az orbáni politikai bábok lecserélése. Tudja ezt az egykori állampárt is. Ahogy azt is, hogy az alaptörvény szerint a köztársasági elnöknek 5 napja van aláírni a ma elfogadandó jogszabályt. Az alaptörvény módosítását tartalmilag nem vizsgálhatja a köztársasági elnök. Kizárólag közjogi érvénytelenség esetén küldhetné meg az Alkotmánybírósághoz előzetes normakontrollra. Ilyen helyzet azonban nyilvánvalóan nem áll fenn. Tudja, Sulyog Tamás is, ezért a múlt hét közepéig úgy tűnt, hogy az elnök kénytelen kelletlen, de alá fogja írni az elfogadott alaptörvénymódosítást és ezzel a saját leváltását is. Igen ám, de szerda környékén a Fidesz akcióba lépett, és megtiltotta a köztársasági elnöknek az aláírást, és tulajdonképpen ezzel szembe menve az alkotmánnyal. Gulyás Gergely vezetésével a Fidesz előre legyártotta azt az alkotmánybírósági beadványt, amelyet az elnöknek kéne beadnia, ellehetetlenítve ezzel a módosítás hatályba lépését, így az orbáni maffia letörését. Az alkotmánybíróságon Orbán Viktor régi samesza, Polt Péter már várja a Fidesz által szövegezett elnöki beadványt, hogy akár örökre elfektesse az ügyet. Legyen mindenki számára teljesen világos, aki ebben a sötét alkotmány ellenes akcióban részt vesz, és ezzel megakadályozná a demokratikus népakarat érvényesülését, hogy ezért később vállalnia kell a felelősséget. Amennyiben Sulyog Tamás a maradék integritását is elvesztve meghajol Orbán Viktor maffia főnök parancsának, és nem írja alá 5 napon belül a ma elfogadásra kerülő alaptörvény módosítást, akkor az országgyűlés elindítja ellene a megfosztási eljárást. Ezt követően az alaptörvény szerint a köztársasági elnök már nem gyakorolhatja jogköreit, és helyette az országgyűlés elnöke tudja aláírni a jogszabályt. Természetesen a bukott állampárt a következő napokban minden alkotmány ellenes lépésére kész, de innen is üzenem nekik, hogy nem fognak sikerrel járni. A végső hatalom forrása ugyanis a magyar nép. Ahogy azt a bejegyzés elején is elmondtam, ezt Magyar Péter miniszterelnök úr írta, és én természetesen változtatás nélkül közöltem ezt. Most pedig zene következik, és 8 után jövök vissza, mint program.

0: műsor termék megjelenítést tartalmazott.
1: Szityúvász Losasa. Tanuljunk örömmel. Lovári cigány nyelvoktatás a 100.3 Rádió Diken.
2: Szia Hajni!
3: Szia Armando! Nagyon sok testrészről tudok már, és csomó volt, amiről már hallottam egyébként, mert hogy a köznyelvben használjuk. Mi az, amit most tanítasz?
2: Hát még mindig a fejem maradunk, ugyanis van szemöldökünk, és ezt úgy szokták mondani, hogy princsánya.
3: Ó, ezek egyre szebb szavakat, ez is nagyon szép, princsánya.
2: Igen, ó, tökéletesen kiejtetted, pedig képzeld, hogy ez olyan nehéz szó, és ritkán használandó, hogy még sok roma sem tudja, tehát van, amikor ilyen mobil szóként használják roma raggal, hogy szemöldökó, nem tudják, hogy princsánya, és hogyha még el is mondod, hogy így van, nem tudják elsőre ilyen szépen kiejteni, úgyhogy nagyon gratulálok neked, ragad rád ez a nyelv igazából tényleg, úgyhogy remélem a hallgatókra is. Szityúvász Losasa.
3: Tanuljunk örömmel.
0: Romákról, nem csak romáknak. 100.3 Rádiódi. Rádiódi. Rólunk neked. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
4: Mi a valóság a hírek és az információk világába? Mi igaz és mi nem? Ismerd meg a média befolyásolási technikáit, találd meg, mi áll a hírek hátterében. Használd tudatosan és kritikusan a médiát. Ha érdekel ez a téma, hallgasd a Média és Valóság című műsorunkat a Dik Rádióban minden csütörtökön és vasárnap 23 órakor. Keresd podcast formában is a dikmedia.hu weboldalon.
5: Csatlakozz Magyarország népszerű tipster közösségéhez, és kóstolj bele a győzelem ízébe. www.reaking.hu és keresd Facebookon Tibi Reaking csoportját, ami a legfrissebb elemzésekkel, szakértői ajánlásokkal és statisztikákkal vár rád. Folyamatos nyereményjátékokkal, akciókkal, tippekkel várunk. www.reaking.hu. Csatlakozz, ne habozz!
0: Reklámot hallottatok. Hírek rólunk neked a 100.3 Rádió Dikben.
6: Üdvözlöm a hallgatókat! A Rádió Dik nemzetiségi híreit Patai Annától hallják. Kutatás készül a kerület roma lakosságának helyzetéről és igényeiről. Ön mit mondana magáról? Elsősorban romának, másodsorban magyarnak vallja magát, vagy elsősorban magyarnak, másodsorban romának vallja magát? Csak romának vallja magát, vagy magyarnak vallja magát? Ilyen kérdések szerepelnek abban a kutatásban, ami a Józsefvárosi Önkormányzat megbízásából készül. A vizsgálat célja, hogy feltárja, milyen problémákkal szembesülnek a józsefvárosi romák, és milyen szükségleteik vannak olyan témák felvetésével, mint a lakhatás, az oktatás, az egészségügy, a munka, a kultúra és a nők helyzete. A kérdőívet azok tölthetik ki, akik elmúltak 18 évesek, a Józsefvárosban élnek, nem szükséges bejelentett lakcím, és romának vallják magukat. Az anonim adatfelvételről Jóni Judit, az önkormányzat romaügyi referense úgy tájékoztatott, hogy az több módszert ötvöz. Fókuszcsoportos beszélgetéseket, kérdőíves felmérést, ez tulajdonképpen a mostani kérdőív, és szakmai interjúkat. A tervek szerint két egyenként körülbelül 10 fős fókuszcsoportot szerveznek, emellett 200 személyes, kopogtatásos kérdőívet vesznek fel, amelyet online kitöltésekkel egészítenek ki. A kutatás teljes mintája várhatóan körülbelül 300 fő lesz. A pályázaton nyerte el ezt a megbízást az önkormányzat, ahol az ajánlatokat több szempont alapján értékelték, köztük a módszertani megalapozottság, a korábbi tapasztalatok, a vállalt kutatási elemek és az ár alapján közölték. Július 31-éig pályázhatnak a jó tanuló roma diákok. Az általános iskola 5-től 8 osztályos vásárhelyi roma diákok pályázhatnak támogatásra legkésőbb július 31-éig. A diákoknak nem lehet igazolatlan hiányzásuk, és legalább 3,8-as tanulmányi átlaggal kell rendelkezniük. A Hódmezővásárhely Városa Közalapítvány és a Cigány Nemzetiségi Önkormányzat idén is támogatja a jó tanuló cigány gyerekeket. A feltételek tehát a következők: általános iskola felső tagozatos diákjai, 2026-2025-ös tanév tanulmányi átlaga legalább 3,8-as, igazolatlan hiányzás nem lehet, Hódmezővásárhelyi lakhely, az elért eredmény igazolása és az adatkezelési nyilatkozat megléte. Nyomtatvány a polgármesteri hivatal portáján átvehető, vagy a Cigány Nemzetiségi Önkormányzat képviselőinél. A nyomtatványok kitöltése segítésében állnak rendelkezésükre. A határidő tehát július 31-e.
0: Ezek voltak az FM 100.3 Rádió Dik roma hírei. Időjárás.
7: Szerdán többfelé zavarhatják gomoly felhők a napsütést, több helyen számíthatunk záporokra, zivatarokra. Többfelé élénk lesz a légmozgás, a zivatarokat pedig erős, viharos széllökések kísérhetik. Napközben 28 és 33 fok között alakul a maximum hőmérséklet.
8: Közlekedési hírek.
7: A 11. kerület Fehérvári úton lezárják a Hausmann-Alajos utcai villamos átjárót, és ugyanott a befelé vezető belső sávot felújítás miatt. A Csurgói út előtt kifelé és a Temesvári utca előtt befelé a belső sávot szintén lezárják a villamospótló autóbuszok közlekedésének segítése miatt. A 17-es, a 41-es és a 47-es villamos nem jár az Albertfalva kitérő és a Móri Zsigmond körtér között. Lezárják a második kerület Fillér utcát a Bimbó útnál elektromos közmű javítása miatt. A 149-es autóbusz terelve közlekedik, nem érinti a Balogvár utca és a Detrekő utca megállót. Egyirányosítják a második kerület Nagyrét utcát a Villám utcától az Ördögárok utcáig, illetve a félútpályát is lezárják aszfaltozás miatt. A 63-as autóbusz, illetve a 963-as éjszakai járat terelve közlekedik, nem érinti Hüvösvölgy és az Adiliget közötti megállókat a Nagykovácsi Tisza István tér felé. Lezárják a külső sávot a Budaörsi úton kifelé az Egér út után, mert vízvezetéket építenek. Ha nektek is van közlekedési híretek, írjátok meg a 0630 3030-as telefonszámra.
8: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádió Dik, indul egy újabb óra a 100.3 Rádió Dikben.
9: Gyertek, pilót, most a rádióban. Egy reggel is szól nektek a Dik
8: Romákról, nem csak romáknak. Rádió

0: kapcsolódik.
1: 8 óra múlt, szép jó reggelt kívánok minden drága arany hallgatónak. Na, mondok nektek egy pár kirándulós ötletet, ugyanis szerintem a hétvégéket nem feltétlenül csak a strandon lehet eltölteni, hanem akár lehet tényleg egy nagy sétát tenni, jó helyeken enni, inni, beszélgetni, kiülni egy fröccsel, vagy egy sörrel, vagy egy limonádéval, kinek hogy tetszik. Úgyhogy most pár helyszínt mondanék nektek, amire azt mondják, hogy érdemes ellátogatni hétvégenként. Vagy legalább az egyik hétvégén, ugye így értem. Például itt van a Dunakanyar egyik legkülönlegesebb látnivalója, a kétséget kizáróan Drégely vára, amely szabadon belépő díj nélkül látogatható. A 13. században épült erőd Szondi György hősies helytállásának legendáival átszőtt történelmi hely, így a meglátogatása kifejezetten nagy élmény lehet azok számára, akik rajonganak a történelemmel átitatott építményekért. Aztán, hogyha vízparti hangulatra vágyik az ember, akkor irány Délegyháza, ezt mondják, ahol a kavics bányák helyén kialakult tórendszer egy valódi mesebeli kis nyári oázis. Tényleg gyönyörűen néz ki, így a képeken nézzetek ti is utána. A tavak partján lehet sétálgatni, piknikezni, vagy csak egyszerűen élvezni a csöndet, így kiszakadni a nagyvárosból. Szerintem már ez is óriási nagy dolog. Aztán a harmadik állomás Zebegény, amely önmagában is a Dunakanyar egyik legbájosabb települése. A falu fölött magasodó Kóskároly kilátó egész évben ingyenesen látogatható, ahonnan lélegzet elállító panoráma tárul a Dunára, a Pilisre és a Börzsöny vonulataira. Úgyhogy ezeket ajánlják. Egyetlen nap alatt középkori várat, romantikus tavakat és mesés kilátót is fel tud fedezni az ember, és ami a legnagyobb dolog, hogy még belépő jegyre sem kell egy forintot költeni. Úgyhogy én azt mondom, hogy akinek van autója, az mindenképpen Pestről picit kiszakadva látogassa meg ezeket a Pest agglomerációjában található gyönyörű szép kis településeket. Na most pedig zene jön, utána nem sokára jövök.

0: 100.3 Rádiódik.
1: Nem sokára itt a 8:30. Jó reggelt kívánok mindenkinek. Lezárják az 5. kerület egyetem teret a Hanszmann Imre utcánál, méghozzá veszélytelenítés miatt. Hajnali 4 óráig az Erzsébet körúton a Veselény utcától a Dohány utcáig egy rövidebb szakaszon a forgalmat a villamos sinekre terelik, megint csak veszélytelenítés miatt. Aztán üzemzárásig, vasárnap üzemzárásig, bocsánat, az lemaradt, az M4-es metró Kelenföld vasútállomás és a Móricz Zsigmond körtér között nem közlekedik karbantartás miatt. A 49-es villamos igénybevételét ajánlja a BKK. Hétköznapokon 17 órától másnap hajnali 5 óráig, valamint a hétvégékre lezárják a pesti alsó rakpartot az Erzsébet híd és a Margit híd között, mert átadják a gyalogos és a kerékpáros forgalomnak. A 15. kerület Szerencs utcát lezárták az Elem utca és a Pázmány Péter utca között távhővezeték javítás miatt. És végül, de nem utolsó sorban, útszűkület nehezíti a haladást a Várkert rakparton, a Fátyol utcánál, illetve a Hegyaljó úton befelé a Sánc utca előtt csatornajavítás miatt. Most pedig jöjjenek a nyelvoktató leckék Ármán Dóval és Hajnalkával.

0: Hippodrom
1: 100.3 Rádiódi.
0: Utazz a Dick Rádióval.
2: Szép jó reggelt kívánok mindenkinek ismételten. 8:30 múlt. Hát ahogy megszokhattátok, ugye itt hétköznaponként Sztojka Ármándó lovári cigány nyelven tanít valamit Banyila Sajnalkának, a főszerkesztőnknek. Hát természetesen ma sincsen ez másképp. Hallgassuk meg, hogy ma mit tanít Ármándó Hajninak.
1: Szityúvász losasza. Tanuljunk örömmel. Lovári cigány nyelvoktatás a 100.3 Rádiódiken.
3: Szia Hajni!
4: Szia Ármándó! Vannak azért ünnepek az évben, amelyek ugye egyházi ünnepek, viszont vannak olyan ünnepek, amelyeket mi magunk ünneplünk, mert hogyha mondjuk születésnapról vagy névnapról van szó, akkor nyilván minket, magunkat ünnepeljük, és a születésnapot is megtanítjuk most a hallgatóknak.
3: Így van, a születésnap úgy van, hogy Rakhágyi Maszkó Gyész.
4: Húha, ez azért sokkal nehezebb. Elmondod még egyszer, és akkor fülelek.
3: Rakhágyi Maszkó Gyész.
4: Rakhágyi Maszkó Gyész.
3: Így van, ez a születésnap. A Rakhágyi Maszkó az a születésnek a napja, igazából azt jelenti. És hogyha névnap van, tehát azt már megtanultuk, hogy a gyész az azt jelenti, hogy nap. Hogyha névnap van, akkor azt tesszük elé, hogy Ána Veszkó.
4: Ána Veszkó.
3: Így van, tehát a névnek a napja. Szitjú vaszlosasza?
4: Tanuljunk örömmel!
1: Rádiódik.
2: Ez volt a nyelvoktatás Sztojka Ármándóval és Nyilas Hajnalkával karöltve, ahogy azt már talán nagyon jól megszokhattátok. Na, egy kis zenebona után pedig én jövök hozzátok vissza.

Kérdésed van? Vagy kérésed? A Rádió D-re számíthatsz. Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100.

0: 100.3 Rádiódik.
1: Menge Penas.
0: Rólunk, neked.
2: Hamarosan 9 óra van, jó reggelt kívánok mindenkinek. Nem létező lakással csalta ki egy idős nő egy másik gondozott hozzátartozójának 5,5 millió forintját a Letenyei idős otthonban. A vádlott azt hazudta, hogy a sértetnek ajándékozza az ingatlant, a kamu ügyintézésre hivatkozva pedig 30 alkalommal kért tőle pénzt. A nagykanizsai járási ügyészség csalás miatt emelt vádat ellene. A közlemény szerint a Letenyei idős otthonba 2023. július 24-én bekerült asszony bizalmi viszonyt alakított ki a sértett nővel, akinek az édesanyja szintén az otthonban élt. A vádlott 2024. májusában elhitette a sértettel, hogy van egy nagykanizsai lakása, amit a sértettnek ajándékozna, sőt, szándéka komolyságának bizonyságául át is adott a sértettnek egy általa kézzel írt nyilatkozatot, mely az ajándékozási szándékát tartalmazta. A vádlott a lakás pontos címét is megjelölte a nyilatkozatban, annak ellenére, hogy az ingatlan nem is létezett, illetve maga a vádlott ingatlannal egyáltalán nem is rendelkezett. Az idős asszony 2024. júniusától 2024. decemberéig több alkalommal kért pénzt a sértettől arra hivatkozva, hogy az ajándékozással érintett ingatlan átiratásához szükséges költségeket kell kifizetnie. A sértett a kettőjük közti bizalmi viszonyra és a nyilatkozatban foglalt valóság tartalmában bízva 2024. júniusától 2024. decemberéig összesen 30 alkalommal adott át alkalmanként 50 ezer forinttól 500 ezer forintig terjedő összegekben készpénzt a vádlott részére az átíráshoz szükséges költségek kifizetésére. Az így megszerzett összesen 5,5 millió forintot felélte, az okozott kár a nyomozás során nem térült meg, írták. A nagykanizsai járási ügyészség jelentős kárt okozó, üzletszerűen elkövetett csalás büntette miatt emelt vádat az idős asszonnyal szembe, amelyben felfüggesztett szabadságvesztés kiszabását indítványozta. Az idős asszony, egész pontosan megsugom nektek, 83 éves. Nagyon szomorú hír ez sajnos, de hát tudjátok, mit szoktam mondani. A híradó ettől híradó, hogy sajnos jó hírek is, meg rossz hírek is vannak. Na de! Most jön a süsfelnap, úgyhogy maradjatok itt az FM 100.3-on.

valóban a mi hangunk szóljon, szólj hozzá te is! Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100. Rádió Dík. Romákról, nem csak romáknak.

0: A műsor termék megjelenítést tartalmazott. Hírek rólunk neked a 100.3 Rádió Digben.
1: Az augusztus 20-ai rendezvény sorozata korábban tervezett költségvetés kevesebb, mint egyharmadából. Egyszerűbb, racionálisabb és költséghatékonyabb szervezési keretek között lesz lebonyolítva, közölte a belügyminiszter kedden a Facebookon. Pósfai Gábor azt írta, a Nemzeti Rendezvény Szervező Ügynökség ZRT 2026. februárjában bruttó 12,5 milliárd forintos szerződést kötött az idei augusztus 20-ai ünnepi programsorozat megvalósítására. Ezt megelőzően 2025. decemberében mintegy 5 milliárd forint értékű szerződés született a tűzijáték lebonyolítására, tette hozzá. A két szerződés együttes értéke bruttó 17,5 milliárd forint volt. A szerződéseket a Launch Event Kft-vel kötötték meg, és 50%-os előleget, közel 9 milliárd forintot fizettek ki, és a tűzijátékot is megrendelték, közölte. Pósvai Gábor bejegyzése szerint a Launch csoportot érintő büntetőeljárásra, bankszámla zárolásokra, végrehajtási intézkedésekre és teljesítési kockázatokra tekintettel június végén felmondták az érintett szerződéseket. Tovább tart a lakáspiaci árkorrekció. Bár országosan 0,6%-kal emelkedtek a használt lakások és házak kínálati árai júniusban, Budapesten 0,1%-os csökkenés következett be. A fővárosban ezzel már a harmadik egymást követő hónapban mérséklődtek az árak, közölte a legfrissebb júniusi lakásárindex eredményeit egy nagy hazai ingatlan közvetítő portál. A közlemény idézte Balogh László vezető gazdasági szakértőt, aki elmondta, a korábbi várakozásaikkal összhangban a lakásárak egyelőre erősebben alkalmazkodnak a fizetőképes kereslet korlátaihoz. Ez nem feltétlenül jelent mindenhol árcsökkenést, de a korábban látott rendkívüli áremelkedés érezhetően és látványosan lassul. Az egyik motorvonat hűtőberendezése füstölt a keleti pályaudvar főépületében, emiatt a tűzoltás idejére kikapcsolták a felső vezetéki rendszer egy részét. Sérültekről nem érkezett jelentés, de a MÁV tájékoztatása alapján több járatot is kénytelenek voltak törölni. A MÁV közlése szerint elfüstölt az egyik vonat klímaberendezésének szellőzője, emiatt a tűzoltóság kérésére az oltás idejére kikapcsolták a felső vezetéki rendszer egy részét. A szerelvényt körülbelül 400 utas hagyta el, még a tűzoltók megérkezése előtt. Megszüntették Kovács Buna Károly a Szőlő utcai Budapesti Javítóintézet egykori megbízott igazgatójának letartóztatását, így a férfi otthonában várhatja sorsa további alakulását. Ugyanakkor október 11-ig bűnügyi felügyeletet és távoltartást rendeltek el vele szemben. A központi nyomozó főügyészség tájékoztatása szerint az ügyben 11 személyt hallgattak ki gyanúsítottként. Közülük 4-en jelenleg is letartóztatásban vannak, 3-an pedig bűnügyi felügyelet alatt állnak.
0: Ezek voltak a 100.3 Rádiódik hírei. Közlekedési hírek.
2: A 11. kerület Fehérvári úton lezárják a Hausmann-Alajos utcai villamos átjárót, és ugyanott a befelé vezető belső sávot felújítás miatt. A Csurgói út előtt kifelé és a Temesvári utca előtt befelé a belső sávot szintén lezárják a villamospótló autóbuszok közlekedésének segítése miatt. A 17-es, a 41-es és a 47-es villamos nem jár az Albertfalva kitérő és a Móri Zsigmond körtér között. Lezárják a második kerület Fillér utcát a Bimbó útnál elektromos közműjavítása miatt. A 149-es autóbusz terelve közlekedik, nem érinti a Balogvár utca és a Detrekő utca megállót. Egyirányosítják a második kerület Nagyrét utcát a Villám utcától az Ördögárok utcáig, illetve a félútpályát is lezárják aszfaltozás miatt. A 63-as autóbusz, illetve a 963-as éjszakai járat terelve közlekedik, nem érinti Hüvösvölgy és az Adiliget közötti megállókat a Nagykovácsi Tisza István tér felé. Lezárják a külső sávot a Budaörsi úton kifelé az Egér út után, mert vízvezetéket építenek. Ha nektek is van közlekedési híretek, írjátok meg a 0630 3030-as telefonszámra.
0: Időjárás.
2: Szerdán többfelé zavarhatják gomoly felhők a napsütést, több helyen számíthatunk záporokra, zivatarokra. Többfelé élénk lesz a légmozgás, a zivatarokat pedig erős, viharos széllökések kísérhetik. Napközben 28 és 33 fok között alakul a maximum hőmérséklet.
0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz.
2: Van, hogy Makagyuszi azzal szembesül, hogy Völgyi Zsuzsi még csak fésül kötik. Pedig a műsor most kezdődik. 100.3 rádiódik. Süss fel nap, romákról nem csak romáknak.
0: Minden hétköznap 9-től délig.
2: Most indulunk.

0: kedves hallgatóink, a addig is szíves türelmüket kérjük. 100.3 Rádió Dík, Süsfelnap már elkezdődött.
1: 9 óra múlt 20 perccel, ez a szerda, és július 15-e van. Itt a hét közepe, és nem csak a hét közepe, hanem a hónap közepe is. Szép jó reggelt kívánok minden drága arany hallgatónak. Hát nem véletlen az egyes szám első személy, ugyanis ugye Zsuzsánk nincsen itt velünk a mai napon, sőt a holnapi nap sem lesz itt. Teljesen magánjellegű a történet, de nincsen semmi baj, ne aggódjatok, tehát nem betegség, vagy semmi rossz dologról nincsen szó. Ez most maradjon a Zsuzsi titka. Ezen a mai napon, illetve a holnapi napon kibírjuk nélküle, jó? Úgyhogy ne firtassuk az okát, hogy hol van. Jól van, minden rendben van vele, hála jó Istennek, de nem lesz itt ma velünk, úgyhogy velem kell sajnos beérnetek. Hát tudom, hogy szegény ember vízzel főz alapon, ez van, de igyekszem tényleg szórakoztató lenni, amennyire lehetséges. Na, hát kezdjük is a szokásossal, ha itt van Zsuzsi, ha nem, én mindig mivel kezdem, ugye az időjárás, ugye ez az első szinte, amit az ember megnéz, vagy meglát, megérez, ahogy ugye fölébred. Na, és hát a mai napon arra ébredhettünk, hogy éjszaka esett az eső, legalábbis ott nálunk a 13. kerületben, és azért mondom ezt így, hogy nálunk a 13-ban, mert a legjobb példa erre mindig Zsuzsi, aki meg ugye Csepelen lakik, és nagyon sokszor van olyan, hogy míg nálunk esik, ott Csepelen nem, vagy míg Csepelen esik, itt a belvárosba nem, vagy itt Budán esik, de a pesti oldalon nem, meg tehát össze-vissza mennek ezek, és arról már ne is beszéljünk, hogy olyan van, hogy Nyíregyházán szakad az eső, jéges van, nem tudom, Budapesten meg hétágra süt a nap, vagy fordítva, tehát hogy ezt nem lehet ilyen szempontból nyomon követni. Lényeg a lényeg, hogy ma hajnalban szerintem szinte mindenhol esett, legalábbis ezt írja az időkép, hogy országszerte mindenhol záporok, zivatarok tarkították az éjszakát, sőt, hova tovább van, ahol még reggel sem állt ez el. Itt Budapesten, ahogy látjátok, hogyha felébredtetek és kinéztetek az ablakon, láthatjátok, hogy itt már elállt. Ámbátor, nagyon-nagyon-nagyon ilyen kis szigorú felhők vannak felettünk. Most itt nézek is ki az ablakon, a nagy üveg ablakainkon, és ilyen nagyon sötét, nagyon összefüggő nagy felhőcskék vannak fölöttünk. Hát sanszosnak tartom, hogy még ma fog esetleg esni a későbbiekben fog ma a későbbiekben esni az eső. Na, ezt akartam elmondani. Viszont holnaptól ismét jön egy felmelegedés, ami egészen szombatig itt lesz velünk, viszont szombaton késő este felére írja most még egy hideg frontot zivatarokkal, és ez majd egy picit lehűti megint csak a levegőt. Pénteken már föl fog melegedni ilyen 35 fokig, tegnap is körülbelül ilyen 32-33 volt, és jó meleg volt, nagyon sétáltam tegnap. Viszont szombaton már csak 30-32, és vasárnaptól megyünk le, olyannyira, hogy kedden, szerdán, tehát jövő hét 21-22, kedd szerdára már csak mindössze 25-26 fokos maximumokat mond Budapesten az időkép. Aztán utána megint fölmelegszünk picit, megint vissza ilyen 27-26-ra. Úgyhogy aki azt az időjárás szereti, amilyen mostanság van, tehát hogy ez a tényleg nem kánikula, nincs az az igazi nyaralós idő, mert azért mondjuk ki ezt is, tehát hogy én elhiszem, hogy nagyon sokak szenvednek a melegtől, tehát amikor tényleg tartósan 40-42 fok volt, én, aki imádom a nyarat és a meleget, engem is megviselt. De azt se felejtsük ám el, hogy ez az egy időnk van nyaralgatni, tehát a június, július, augusztus, utána újra kezdődik az iskola, vinni kell a gyereket iskolába, óvodába, a szabadságokat az ember inkább mindig ugye nyáron szereti kivenni, nem ősszel, nem télen, úgyhogy azért azt se felejtsük el, hogy aki sokat nyávog az időjárás miatt, hogy jaj, hát ez a jó, amikor 27 fok van, meg esik picit, meg mit tudom, az ne feledkezzen meg róla, hogy nincs akkor nyaralás, tehát ez az intervallum van nyaralásra. Ha itt nincsen olyan időjárás, ami megengedi azt, hogy elmenjünk nyaralni, akkor buktavári van, akkor nagyon-nagyon ritka az, aki megengedheti magának mondjuk, hogy november-decemberben megy ki Dubajba, amikor ott akkor még melegebb van, mint ami például most van itt nálunk, november-december környéken. De, na mindegy, egy szó, mint száz, én örülök neki, hogyha nyáron meleg van, én még szeretnék, már voltunk ugye Rodoszon, voltunk Zamárdiban, szeretnék még esetleg lemenni a Balcsihoz, Zamárdiba, szeretnénk esetleg még augusztusban talán külföldre is még egyszer elmenni, hogyha Jóisten úgy akarja, és a kegyelméből megtehetjük. Úgyhogy én nagyon örülnék neki, hogyha szép időnk lenne. Nem kell a 42 fok, egyetértek, tehát az tényleg hőgutát kapott az ember, ha csak 10 percet várt a villamosra, vagy buszra, vagy nem tudom, de azért ez a 26-27 fok, az nem nyaraló időna. Ebbe szerintem megegyezhetünk. Na nézzünk egy kis közlekedést is, hogy mi a helyzet, esetleg milyen friss hírekkel tudok nektek szolgálni. Hát egész pontosan itt mellettünk, ugye itt az Alkotás utcában van, az Alkotás utcából kell a Márványra fordulni, és ugye itt van a rádió, ez nem titok. Az Alkotás utcában kifelé a Királyhágó utca után csak a belső sávba lehet közlekedni, méghozzá csatornaépítés miatt. Útszűkületen kell áthajtani a Hegyalja úton befelé a Sánc utca előtt, mert javítják a csatornát. Lezárták a második kerület Fillér utcát a Bimbó útnál elektromos közműjavítás miatt. A 149-es autóbusz terelve közlekedik, nem érinti a Balogvár utca és a Detrekő utca megállót. Lezárták a fél útpályát Újpesten a Sporttelep utcában a Vadgesztenye utcánál, mert új gyalogátkelő helyet létesítenek. Lezárták az 5. kerület Petőfi Sándor utcát a Kossuth Lajos utca után csatorna átépítés miatt. A 15-ös autóbusz ezért terelve közlekedik, nem érinti a Ferenciek tere és a Szervita tér megállót. A Kálvin téren a 9-es autóbusz megállójában áll meg. Illetve lezárták a fél útpályát a 19. kerület Temesvár utcában a Kassa utca közelében vízvezeték javítása miatt. Na, ezek voltak a közlekedési hírek, időjárási hírek. Már elmondtam, jövő hétig szinte az időjárást, így summa summarum. Úgyhogy nem sokára jövök még hozzátok vissza. Lenyomok nektek egy gitánadalt, illetve egy Horváth Tamás. Nem mondtam félre, nem gitánót akartam, hanem gitáná. És egy Horváth Tomi dalt, aztán jövök még hozzátok vissza.

0: hétköznap 9-től délig.
1: 9 óra múlt 34 perccel vissza is tértem hozzátok, és találtam itt egy érdekes cikket, gondoltam felolvasom nektek. Az a szalag cím, hogy több millió magyar örülhet, megduplázta a kamatot a Revolut, több banknál is meg lehet verni az inflációt betétlekötés nélkül. Egyre több bank kínál már a látra szóló, azaz lekötés nélküli pénzekre is érdemi, akár inflációnál jóval magasabb kamatot. A biztosdöntés.hu adatai szerint a Revolut éppen most emelte duplájára azt a kamatot, amit a legtöbb magyar ügyfele által használt csomag megtakarítási számláján lévő összegre fizet. Lenne mit fialtatni ezekért a kamatokért, hiszen soha nem inflálódott még annyit a pénz lekötés nélkül a lakossági folyószámlákon, mint most. Egyre szélesebb kínálatból válogathatnak azok, akik valamiért nem akarják hosszabb időre befektetni a pénzüket, mégis szeretnének szabad szemmel is látható kamatot elérni a megtakarításuk után. Több banknál is visszatértek a megtakarítási számlák. Nem ezek kínálják a legmagasabb kamatot, de úgy lehet velük érdemi nyereségre szert tenni, hogy ezért nem kell lekötni vagy befektetni a pénzt. A biztosdöntés.hu adatai szerint a legjobb ajánlatoknál akár 5%-hoz közelítő éves kamat is elérhető, ami a teljes rugalmas hozzáférés és a jelenlegi 1,7%-os infláció tükrében egyáltalán nem rossz. Ráadásul ezeknél a konstrukcióknál napi kamatozást alkalmaznak a szolgáltatók, tehát a számlán lévő pénz minden egyes nappal kamatozik. A Magyar Nemzeti Bank szerint a folyószámlákon lévő pénzek egyre kisebb hányadát köti le a lakosság. A május végi állapotokat tükröző adatok szerint a több mint 14.830 milliárd forintos lakossági betét több mint 86%-át lekötés nélkül tartották a számlákon. Ilyen magas arányra korábban még soha nem akadt példa. A látra szóló betétekre, megtakarítási számlán lévő pénzekre adott legmagasabb kamatokért bizonyos feltételekkel számolni kell, ám ezek sokszor könnyen teljesíthetők. Több banknál pedig bizonyos számlacsomagok használatához kötöttek a lekötés nélküli kedvező kamatok. Érdemes ezeknek utána nézni, én azt gondolom, tehát valóban az van, hogyha van az embernek egy kis megtakarítása, akkor szereti azért lekötni. Most pont a cikk arról szól, hogy nem, tehát hogy 86% nem. Viszont én meg azt gondolom, hogy érdemes utána kérdezni. Érdemes tényleg egy bankárral, egy befektetési tanácsadóval beszélgetni, akinek van úgymond felesleges pénze, amit éppen aktuálisan nem használ, és nem szeretné csak úgy a párnája húzatjába tartani, hanem szeretné, hogyha fialna is valamit. Én azt gondolom, hogy érdemes ezekkel foglalkozni, érdemes utána olvasni, mert nagyon jó kis kamatozású befektetések vannak. És nyilván attól függ az ember, mennyit tesz be. Tehát, hogy ezt ugye egyszer Klapka mondta, hogy nagy pénzből lehet nagy pénzt csinálni. Ez tény és való, bár ő nem a befektetésekre gondoltam, teljesen más dolgokra. De hogy tény és való, igen, hogyha az ember mondjuk csak 100-200 ezer forintot tud lekötni, hát attól ne várja azt, hogy egy év múlva mondjuk 2 millió lesz, tehát hogy ez nyilván nem így működik, de még hogyha 1 milliót kötsz le, akkor sem lesz egy év múlva 2 milliót belőle, hanem mondjuk jó esetben lesz mondjuk 1 millió 200 ezeret körülbelül, de ez lekötéstől függ, attól függ, hogy hány értékpapírba rakják, stb. Úgyhogy tényleg érdemes ennek utána kérdezni, én azt gondolom. Akinek persze van felesleges pénze, hát ugye sajnos nem mindannyian engedhetjük meg magunknak ezt a luxust, bár kis pénzzel is meg lehet, most kicsit ellent mondok saját magamnak, de kis pénzzel is lehet azért, tehát amire nincs az embernek szüksége, legalább hónap végén elrak csak egy 10, 20, 30, 40, 50 ezer forintokat, az is nagyon szépen össze tud gyűlni, és arra rá egy picike kis kamat. Figyeljetek, kicsiből is lehet azért, egy átlagemberi szinten mondom, tehát ebből milliárdos senki nem lesz, ha csak nincs már alapból egy milliárdja az embernek, ugye? De hogy tényleg az van, hogy picike kis pénzekből is lehet úgymond szép kis megtakarítást összehozni, és akkor az ember utána egy picit úgy jobb szájízzel veszi ki, mit tudom én, havi szinten csak mondjuk maradjunk ennél az 50 ezres példánál, rakosgatod el, és mondjuk egy másfél-két év múlva kiveszed, és kamatokkal mindennel együtt azt látod, hogy mondjuk egy 1 millió, 1 millió 2 van rajta. És persze a te pénzed javarészt, ugye, hiszen te rakod be azt a havi 50 ezer forintot, de azért úgy mennyiben másabb, mikor így egybe jön ez így, és arra az 50-re mondjuk nincs szükséged havonta. Tehát nem akarok itt okoskodni, mert nem vagyok bankár, de a feleségem viszont az, és ő tanította nekem ezeket a okosságokat, és tényleg így van. Tényleg azt gondolom, gondolom, hogy az ember az ilyen tényleg, hogyha egybe kap egy, ki tud venni, vagy kap egy nagyobb összeget, akkor jobban örül neki, mint havonta annak a 40-50 ezer forintnak mondjuk, ami lássuk be, sajnos a mai világban egy nem nagy összeg. Na jó, nem akarok itt tovább ilyen pénzügyi tanácsokat osztogatni kora reggeli órákba, elmegyek egy hosszabb zenei blokkra, és jövök hozzátok vissza méghozzá 10 óra után.

Kérdelek, hát lesz idő, meg lehet, hogy nem leszel már. Voltak, akik szerettek,

0: A műsor termék megjelenítés tartalmazott.
1: Szityúvász losasza. Tanuljunk örömmel. Lovári cigány nyelvoktatás a 100.3 Rádió Dikem.
2: Szia Hajni!
3: Szia Armando! Nagyon sok testrészről tudok már, és csomó volt, amiről már hallottam egyébként, mert hogy a köznyelvben használjuk. Mi az, amit most tanítasz?
2: Hát még mindig a fejem maradunk, ugyanis van szemöldökünk, és ezt úgy szokták mondani, hogy princsánya.
3: Ó, ezek egyre szebb szavakat, ez is nagyon szép, princsánya.
2: Igen, ó, tökéletesen kiejtetted, pedig képzeld, hogy ez olyan nehéz szó, és ritkán használandó, hogy még sok roma sem tudja, tehát van, amikor ilyen mobil szóként használják roma raggal, hogy szemöldökó, nem tudják, hogy princsánya, és hogyha még el is mondod, hogy így van, nem tudják elsőre ilyen szépen kiejteni, úgyhogy nagyon gratulálok neked, ragad rád ez a nyelv igazából tényleg, úgyhogy remélem a hallgatókra is. Szityúvász losasza!
3: Tanuljunk örömmel!
0: Romákról, nem csak romáknak. 100.3 Rádiódi. Rádiódi. Rólunk neked. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
4: Csatlakozz Magyarország népszerű tipster közösségéhez, és kóstolj bele a győzelem ízébe. www.realking.hu és keresd Facebookon Tibi Realking csoportját, ami a legfrissebb elemzésekkel, szakértői ajánlásokkal és statisztikákkal vár rád. Folyamatos nyereményjátékokkal, akciókkal, tippekkel várunk. www.realking.hu. Csatlakozz, ne habozz!
5: Mi a valóság a hírek és az információk világába? Mi igaz és mi nem? Ismerd meg a média befolyásolási technikáit, találd meg, mi áll a hírek hátterében. Használd tudatosan és kritikusan a médiát. Ha érdekel ez a téma, hallgasd a Média és Valóság című műsorunkat a Dik Rádióban minden csütörtökön és vasárnap 23 órakor. Keresd podcast formában is a dikmedia.hu weboldalon.
0: Reklámot hallottatok! Hírek rólunk neked a 100.3 Rádió Dikben.
6: Üdvözlöm a hallgatókat! A Rádió Dik nemzetiségi híreit Patai Annától hallják. Pályázat romáknak. 30 millió eurót oszt szét a kormány a roma közösségekkel rendelkező településeknek, megnyílt az új pályázat. A szlovák kormányhivatal 30 millió eurós pályázatot hirdetett meg a marginalizált roma közösségekkel rendelkező települések számára, elérhető lakhatási projektek támogatására. A forrásból új lakások építését, felújítását és kapcsolódó szolgáltatásokat finanszírozhatnak. A támogatás keret a kevésbé fejlett régiók számára áll rendelkezésre, vagyis valamennyi megye pályázhat Pozsony megye kivételével. Az első értékelési körjelentkezési határideje 2026. szeptember 4-e. Támogatásból elérhető áru lakások építésére, felújítására, valamint a lakhatáshoz kapcsolódó szolgáltatások fejlesztésére lehet forrást igényelni, különös tekintettel a marginalizált roma közösségekre. A pályázat kizárólag azoknak az önkormányzatoknak szól, amelyek szerepelnek a roma közösségek atlaszában. Az új felhívás több változást is tartalmaz a korábbi pályázathoz képest. A legfontosabb módosítás, hogy a támogatási kérelem benyújtásakor már jogerős építési engedéllyel kell rendelkezni. Pontosították az akadálymentesítésre vonatkozó előírásokat is, eszerint az egyetemes tervezési elveknek megfelelő lakások arányának legalább 15%-ot kell elérnie a teljes lakásállományon belül, beleértve a családi házakat is. Az Európai Unió környezetvédelmi célkitűzéseivel összhangban a pályázatból nem támogatható olyan fűtési vagy főzési rendszer kialakítása, amely egyedi, szilárd tüzelésű kályhák használatára épül. Folytatni szeretnénk a marginalizált roma közösségekkel rendelkező települések támogatását és hozzájárulni az ott élők életkörülményeinek javításához, nyilatkozták a szlovák kormány roma közösségekért felelős biztosa. A romáknak szóló célzott támogatások elengedhetetlenek a társadalmi egyenlőtlenségek csökkentéséhez, a szegénységi ciklus megtöréséhez és a kirekesztés felszámolásához. Ezek a programok közvetlenül elősegítik a hátrányos helyzetű csoportok munkaerőpiaci integrációját, az esélyteremtést az oktatásban és a lakhatási körülmények javítását is. A támogatások legfőbb céljai és területei az oktatás és felzárkóztatás, a korai iskola elhagyás megelőzése, ösztöndíjak, például roma oktatási alap és mentorprogramok biztosítják, hogy a roma fiatalok versenyképes végzettséghez jussanak. Foglalkoztatás, a munkaerőpiaci integrációt segítő képzések és diszkriminációmentes foglalkoztatást ösztönző állami vagy uniós támogatások csökkentik a munkanélküliséget.
0: Ezek voltak az FM 100.3 rádió diploma hírei. Időjárás.
7: Szerdán többfelé zavarhatják gomoly felhők a napsütést, több helyen számíthatunk záporokra, zivatarokra. Többfelé élénk lesz a légmozgás, a zivatarokat pedig erős, viharos széllökések kísérhetik. Napközben 28 és 33 fok között alakul a maximum hőmérséklet.
0: Közlekedési hírek.
7: A 11. kerület Fehérvári úton lezárják a Hausmann-Alajos utcai villamos átjárót, és ugyanott a befelé vezető belső sávot felújítás miatt. A Csurgói út előtt kifelé és a Temesvári utca előtt befelé a belső sávot szintén lezárják a villamospótló autóbuszok közlekedésének segítése miatt. A 17-es, a 41-es és a 47-es villamos nem jár az Albertfalva kitérő és a Móri Zsigmond körtér között. Lezárják a második kerület Fillér utcát a Bimbó útnál elektromos közműjavítása miatt. A 149-es autóbusz terelve közlekedik, nem érinti a Balogvár utca és a Detrekő utca megállót. Egyirányosítják a második kerület Nagyrét utcát a Villám utcától az Ördögárok utcáig, illetve a félútpályát is lezárják aszfaltozás miatt. A 63-as autóbusz, illetve a 963-as éjszakai járat terelve közlekedik, nem érinti Hüvösvölgy és az Adiliget közötti megállókat a Nagykovácsi Tisza István tér felé. Lezárják a külső sávot a Budaörsi úton kifelé az Egér út után, mert vízvezetéket építenek. Ha nektek is van közlekedési híretek, írjátok meg a 0630 3030-as telefonszámra.
0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz.
8: Van, hogy Makagyuszi azzal szembesül, hogy Völgyi Zsuzsi még csak fésül kötik. Pedig a műsor most kezdődik. 100.3 rádiódik. Süss fel nap, romákról nem csak romáknak.
0: Minden hétköznap 9-től délig.
8: Most indulunk.

0: feladat. Pláne nem a kertek alatt.
1: 10 óra múlt 14 perccel, szerda van és július 15-e, ahogy azt 9 órakor mondtam, ma van a hét közepe, és a hónap közepe is, nem mellékesen. Zsuzsánk ugye nincs itt velünk, ezt 9-kor kifejtettem nektek, vagy hát nem fejtettem ki, mert egy titkos hadműveletben van. Na jó, tudjátok, mit elmondom nektek? A CIA egy nagyon-nagyon komoly titkos megbízással, titkos küldetéssel bízta meg Zsuzsánkkal, és ő most éppen jelenleg bevetésem van, mint titkos ügynök, illetve azt hiszem talán lesz olyan szegmense is ennek a megbízásának, ahol ninjaként fog üzemelni, úgyhogy ezért haláltitkos a történet. Na de, viccet félretéve menjünk tovább egy picit, most a férfiakhoz szólnék egy másodpercig, jó, nem egy másodpercig, egy pár percig, már bocsánat, ugyanis tegnap a legvártabb mérkőzés volt az M4 Sporton, a 2026-os Amerika-Kanada-Mexikó által megrendezésre került világbajnokságon, ugyanis egy, szinte mondhatjuk, hogy egy előrehozott döntő, hát még a kommentátori is, illetve a szakértők, és maga a két edző is, ugye De La Fonte és Didier Deschamps is azt mondták, hogy ez tulajdonképpen egy előrehozott döntő, ugyanis Spanyolország Franciaországgal csapott össze a döntőbe kerülésért. Már nem titok, ugye, hogy 2-0-ra nyertek a spanyolok, és így ők lesznek ott az e hét vasárnap megrendezésre kerülő döntőben. Az, hogy ki lesz az ellenfél, az pedig ma dől el, ugyanis ma pedig Anglia-Argentína mérkőzés lesz. Én nagyon remélem, hogy egy európai döntő lesz, tehát egy spanyol-angol mérkőzést nagyon-nagyon szívesen megnéznék, de szerintem sokan így vagyunk ezzel. Azt se fog bántani, hogyha az argentinok ellen játszanak. Picit nekem ugye ezt mindig el is mondom, és tényleg innen is bocsánatot kérek minden Messi rajongótól, de én egy picit Argentinát emiatt a Messi dolog miatt én annyira nem kultiválom már, hogy ők tényleg mindig bekerüljenek a döntőbe, akár nyerjenek is, és akkor szegény Ronaldónak az óra alá van mindig dörgölve, hogy na bezzeg a Messi, az már mit tudom én, másodszorra nyert világbajnokságot, meg sattara. Őt segítik a csapattársai, istenítik őt, ő ott szerintem egy elég erős ilyen, hát már bocsánat, ilyen kicsit ilyen diktatórikus, diktátor feelinget nyomat, ugyanis többször el lehet csípni a pályán is, hogy a bírókkal is kicsit lekezelően, szigorúan beszél, ő parancsol, tehát hogy ott az argentinokat ugye nagyon csípi a FIFA elnök, kifelt kép ugye Messit, ugye Infantino szerintem egy óriási Messi rajongó, ezt mindig elmondom, hogy tudja, hogy van neki otthon egy életnagyságú Messi poszter, amit minden reggel a kávénál megcsókolgat. Így egy picit mindig igazságtalannak érzi az ember. Úgyhogy ma Angliának én nagyon-nagyon drukkolok, hogy igazságos mérkőzés legyen. Nem annak drukkolok, hogy ők nyerjenek. Nekem édes mindegy. Én a spanyoloknak drukkolok az elejétől fogva. Eddig nagyon jó drukkoltam, mert bekerültek a döntőbe. És tegnap is fantasztikusan játszottak, teljesen le tudták nullázni a franciák amúgy nagyszerű játékát, tehát tegnap a franciáknak tényleg semmi nem jött össze, tehát konkrétan Kylian Mbappé, aki egy fantasztikus futballista, egy igazi világsztár, nem talált kaput. Tehát nemhogy nem volt akciója, amit jó védett a kapus, Unai Simon, jaj, azért nem baj, majd a következő, se nem talált kaput az ember. Tehát tényleg annyira le tudták őket nullázni, egy olyan, annyira vissza tudták őket húzni, hogy tényleg veszélyes akciójuk talán nem is volt, hogyha most így végigpörgetem gyorsan magamba ezt a 90 percet, amit lejátszottak, vagy 96 percet egész pontosan. Na mindegy, szóval egy szó mint száz, én annak drukkolok ma az Anglia-Argentina mérkőzésen, hogy egy igazságos mérkőzés legyen. Tehát, hogyha az argentin rúg föl egy angolt, akkor az kapjon sárgalapot, ha nagyon durva a besúszás, vagy szerelés, vagy bántás, akkor az kapjon piros lapot, ne kapjanak meg lesgólt varozás után, az angoloktól ne vegyenek el gólt, hogyha nem volt les, de ráfogják, hogy les, mert hogy a Messi panaszkodik, és kacsingat a bíróra, és nem tudom, tehát én ennek drukkolok. Én azt gondolom, hogy a foci legyen legalább az az egy olyan helyszín, ahol tényleg a tudás, ami mérvadó. Nagyon sok munkahely, nagyon sok hogy is mondjam ezt? Igen, maradjunk ennyinél. Nagyon sok munkahely, nagyon sok szakma, akkor mondjuk inkább így, azon múlik, hogy ki kivel hogy van jóba, és nem tudom, legalább a foci legyen tényleg az, hogy teljesítmény alapú legyen. Én ezt kívánom csak a mai meccsre. A tegnapi napon is a bíró egy picit fura volt, és most olyan a spanyolok ellen is beszélek olyan szempontból, bár nekik drukkoltam 2 éve az EB-n is, meg is nyerték, idén is nekik drukkolok, egyre nagyobb a szansz, hogy megnyerik a VB-t is, de függetlenül tegnap például Lamine Yamal többször becsúszott úgy az egyik franciának, talán egyszer Hernándeznek, nem is tudom, Duénak csúszott be úgy, hogy az tuti sárgalapot ért volna, de nem kapott sárgalapot. Tehát én ezeket próbálnám igenis szigorúan venni, mert ne legyünk részlehajlóak semmilyen szín alatt. Tehát ami becsúszás sárgalapot ér az X csapatnál, az az Y csapatnál is érjen nyugodtan sárgalapot, és ne hajoljunk részle, ne figyeljük azt, hogy az Infantino mennyire argentin rajongó, mert ez a kutyát nem érdekel. Ő a FIFA-nak az elnöke, neki nem kéne senkiért se rajongania. Az, hogy ő titkon emberként azt érzi, hogy ő imádja a Messit és megbolondul érte, az az ő dolga. De az, amikor már úgy tényleg egy világ arról beszél, úgy főleg az Egyiptom meccs után volt ez ugye nagyon hangos tőle a világsajtó, és azért mondom, hogy világsajtó, mert tényleg mindenhol erről beszéltek aztán, hogy azért vannak már nagyon feltűnő dolgok, és ezt most argentin szurkolóknak is mondom, hogy azért legyünk egymáshoz őszinték, és legyünk picit realisták, és ne legyünk elfogultak azért, mert szeretjük a Messit, vagy szeretjük az argentin válogatottat. Nekem is tetszik a játékuk, tehát félreértés ne essék. Én is a jó focit szeretem nézni, mint Pasi. Nyilván nekem is az a célom, ha leülök este 9 órakor a tévé elé, és elkezdődik a mérkőzés, hogy én 90 percig egy iszonyatosan jó focit lássak. Egy pörgős, technikás, menő rajfocit lássak. Az, hogy azt most argentinok csinálják, vagy a zöldfoki szigetek, vagy Anglia, vagy Németország, vagy Magyarország, vagy bárki, az engem nem feltétlenül jó. Ha magyarok, akkor persze nyilván jobban érdekel egy fokkal, de hát a magyarok ugye nem jutottak ki, úgyhogy ez nem volt jó példa. De hogy értitek, mit mondok. Szóval én ma azt kívánom, hogy egy igazságos mérkőzésnek legyünk szem és fültanúi, és győzzön a jobb. Tehát, hogy tényleg a fociba igenis legyen az, hogy győzzön a jobbik csapat. Tegnap 2 egyforma erősségű csapat lépett a pályára, mert mind a francia válogatott, mind pedig a spanyol válogatott, én azt gondolom, hogy a világ 2 legelitebb európai csapata. Ez szerintem vitán felül áll, bárkinek bármit mond. Ettől függetlenül tegnap a spanyolok sokkal jobb formában voltak, ahogy már elmondtam, illetve a szakértők is mondták a meccs szünetében, illetve a meccs végén, hogy tényleg konkrétan le tudták nullázni a franciák játékát. Tehát annyira jó formában voltak, annyira jó a csapat összhang a spanyoloknál, hogy el tudták azt érni, hogy nem elég, hogy ők jól játszottak, és kihasználták azt a kevés helyzetüket, ami volt, mert nekik se volt aztán 682 helyzetük, talán volt összvisz 4 komolyabb helyzetük, abból 2 góra váltottak. Igaz, az egyik 11-es volt, amit ugye Yamal harcolt ki, és hát nem nagyon kellett kiharcolni, mert Luka Digne konkrétan belerugott, tehát konkrétan labda helyett a Yamalt rúgta, nem is háborgott a védő, a francia védő, mikor beintette a bíró a 11-est, mert ő is tudta, hogy hát igen, nem labdát talált, hanem Yamalt rúgta konkrétan oldalba. Bordán, vagy nem tudom, tehát ilyen oldalhason, ha lehet így mondani. Szóval, de látjátok, ez is például, hogy igazság. Tehát nem lázongtak, jó, picit más, többi francia játékos ott elkezdett egy icipicit, 11, jaj, hát ez nem 11, de aztán, amikor látták, hogy maga Díny, aki követte a szabálytalanságot is, látták, hogy nem lázong, mert igaz, tehát ez 11-es volt, akkor ők is ebbe beletörődtek, és nem kezdtek el, hogy na, hát az azért van, mert, meg mit tudom én, nem. Igazságos legyen egy mérkőzés. És győzön a jobb csapat, ahogy mondom tegnap is, a franciák is jó formában kezdtek, aztán később ugye ez a játékuk eléggé megtört, ritmustalan volt, nem tudtak nagyon helyzetet jól kialakítani, nagyon beszűkültek, tehát hogy egyszerűen nem tudtak jó indításokat adni egymásnak, nem tudtak jól kapura törni, tehát egyszerűen nagyon-nagyon megsemmisült az ő játékuk a tegnapi napon, azért, mert a spanyolok meg nagyon jó formában voltak. Ez lehetett volna fordítva is, tehát abszolút a meccs elején benne volt mind a kettő a pakliba, és minden kommentátor, minden szakértő is ezt mondta ott az M4-en, hogy bizony-bizony, ez a meccs, ez tényleg annyira lutri, hogy ki van éppen aktuális a jobb formában, melyik sztár tud esetleg megcsillanni, mert mind a két oldalon rengeteg olyan sztár van, olyan elit klubba fotbalozó egyén van, akiknek elég egy-egy villanás. Beszéljünk itt Olisséről, Mbappéről, a másik oldalon Yamalról, Nico Williamsről, Oyarzabalról, tehát hogy nagyon sok olyan játékos van, akiknek elég egy-egy ilyen csattanásnyi villanás, és kész, ott egy gól. Utána, ha lendületet kapott, egy másik. Így ráadásul a spanyoloktól elvettek egy Lamine Yamal gólt, ugye az les volt, de valóban les volt, tehát hogy nem lehetett vitatni sem. És ha egy picivel beljebb van Yamal karja, akkor ez nem les, és akkor viszont 3-0. Tehát, hogy tegnap egy tényleg úgymond megsemmisítő vereséget szenvedett a francia csapat, akiknek szintén amúgy drukkoltam, addig a pontig, ameddig nem a spanyolokkal játszottak, mert a francia csapat is úgy gondolom, hogy nagyon-nagyon felkészült és nagyon jó együttes, úgyhogy a bronzmérkőzésen bárkit kapnak, azt gondolom, hogy ők lesznek a harmadikok. Mert most erőre fognak kapni, nem fogják magukat hagyni, úgy biztos vagyok benne, hogy tegnap estéjük borzasztóan rossz volt ennek tükrében, hogy tényleg nem tudták magukat kibontani, nem tudtak úgy játszani, ahogy ők amúgy tudnak. Úgyhogy biztos vagyok benne, hogy a szombati bronzmérkőzésre nagyon-nagyon erőt kapnak. Na de ne rohanjunk ennyire előre, mert mondom, ma szerda van és 15-e, ma este 9 órától M4 Sporton Anglia-Argentína mérkőzés, összecsap Harry Kane, Messi, Lautaro Martinez, Jude Bellingham, tehát hogy tényleg itt is nagyszerű és fantasztikus sztárok és nagyszerű egyének lépnek a pályára, akik mind a ketten erős, vagy mind a két csapatnak erős a csapat szellem is. Úgyhogy én nagyon-nagyon várom ezt a mai mérkőzést is, aztán majd holnap meg erről is beszélgetünk picit. Na jó, jöjjön 3 darab zene, aztán még vissza.

0: pedig lesütött szemmel. Süss fel nap! 100.3 Rádiódik. Romákról, nem csak romáknak. Minden hétköznap 9-től délig.
1: 10 óra 35 van, egy egész picire még visszafutottam hozzátok, hogy az előző megszólalásban a tegnapi francia-spanyol meccset elemeztem, ha szabad ilyet mondanom, hát nyilván nem vagyok szakértő, én is csak egy egyszerű átlag magyar vagyok, aki ugye úgy gondolja, hogy ért hozzá, de közben meg nyilván nem. De amúgy nem gondolom úgy. Csak egyszerűen szeretem nézni, és vannak nyilván meglátásaim, mint bárki másnak, és próbálom tényleg mindig reálisan nézni ezeket a dolgokat, úgyhogy remélem, hogy tényleg azért egyet tudtok velem érteni, akik most hallgattok. Természetesen nem kötelező, hiszen ettől szép, hogyha van egy vita alap. Az emberek szeretnek ugye a fociról, politikáról és egyéb dolgokról, filmekről is úgymond vitába szállni, hiszen ahányan vagyunk, ugye annyiféle nézőpontot tudunk képviselni. Na de, ha már politika, akkor csak még egy záró kis hír ebbe a 10 órás blogba. Magyar Péter miniszterelnök vezetésével ma egész napos kormányülést tartanak a Tisza kormány miniszterei. A tanácskozáson a Szent István vidékfejlesztési program került terítékre. A kormányfő emellett közölte, augusztus 20-án a Tisza-szigetek országos találkozójára is sor kerül. Magyar Péter a közösségi oldalán jelezte, hogy a kormány szerdán egésznapos ülést tart, amelyen elkezdik tárgyalni a Szent István vidékfejlesztési programot, amely a Tisza párt egyik választási ígérete volt. A miniszterelnök augusztus 20-ára is kitért egy mondatban, és megismételte azt, amit már az országgyűlésben is elmondott. A kormány ma egésznapos ülést tart és megkezdi a Szent István vidékfejlesztési program tárgyalását. Augusztus 20-án megtartjuk a Tisza-szigetek országos találkozóját Budapesten, fogalmazott a kormányfő. Posvai Gábor belügyminiszter bejelentette tegnap, hogy az eredeti költségvetés kevesebb mint egyharmadából szervezik meg az augusztus 20-ai ünnepség sorozatot. Sor kerül a hagyományoknak megfelelően a budapesti tűzijátékra is, és a tárcavezető azt ígérte, a szűkösebb források ellenére változatlan marad a színvonal és a biztonság. Ezzel szerettem volna tőletek ettől az órától elbúcsúzni, úgyhogy legközelebb jövök hozzátok vissza, még 11 órakor itt leszek. Keresek addig valami jó kis témát, amit itt szólóba, ilyen, ahogy Zsuzsi szokta mondani, one man show-ba előadok nektek, úgyhogy maradjatok itt az FM 100.3-on.

0: műsor termék megjelenítést tartalmazott. Hírek rólunk, neked, a 100.3 rádiódikben.
1: A demokráciához egyaránt szükséges a kormány és a felelős ellenzék, jelentette ki Magyar Péter miniszterelnök az országgyűlés keddi ülésén napirend előtt. A kormányfő úgy fogalmazott, nem lehet egyszerre a demokrácia gyásznapjáról beszélni, majd kivonulni a parlamentből, lemondani a frakció vezetéséről, vagy elrepülni az Egyesült Államokba világbajnokságot nézni. Vagyis lehet, csak ezt a szavazóik elárulásának hívják, mondta. A választás éjszakáján megígérte, hogy minden magyar ember miniszterelnöke lesz, megígérte azoknak is, akik csalódottak voltak, vagy nem értettek egyet velük, idézte fel. Az idén több mint 62 000 adózó nem tette közzé határidőre éves számviteli beszámolóját. Az adóhivatal eddig több mint 42 000 mulasztónak küldött felhívást, aki még nem kapta meg az értesítést. A napokban számíthat rá, közölte a Nemzeti Adó és Vámhivatal. A naptári éves gazdálkodóknak a 2025-ös üzleti évről szóló beszámolót 2026. május 31-éig kellett letétbe helyezniük és közzétenniük. A NAV első lépésként segít elkerülni a szankciókat. A felhívás átvételétől számítva 30 napot biztosít a beszámoló bírság nélküli pótlására. Ha ez is eredménytelenül telik el, a második felhívással akár 200 000 forintos mulasztási bírságot is kiszab, és újabb 30 napot ad a teljesítésre, figyelmeztetett a NAV. Jelentősen emelkedett az üzemanyagok nagykereskedelmi ára. A 95-ös benzin bruttó 14 forinttal, a gázolaj pedig 7-tel drágul, írja a holtankoljak.hu. A mostani emelkedés azt jelenti, hogy a 95-ös benzin átlagára a nemrég kivezetett védett ár fölé 601 forint per literre emelkedik. A márciusban bevezetett ársapkával ugyanis a benzin árát 595 forinton, a dízelét 615 forinton rögzítette az Orbán kormány. A leköszönő kormány már a választások után meghosszabb az ársapka fenntartását, ezt akkor Magyar Péter is kérte. Útépítés miatt csütörtöktől lezárják a 18. kerületi Petőfi utcát az Üllői út és a Cifra György utca között augusztus 20-áig, közölte a Budapesti Közlekedési Központ. A közlemény szerint a munkálatok miatt a 182-es, a 182A, a 183-as, 184-es, 198-as, 202E, 284E, a 946-os és a 983-as autóbuszok terelve közlekednek. A 182-es és 183-as autóbuszok a Gilice tér és a Bókai Árpád utca közötti megállókat nem érintik, a Garai utcában és a Vércse utcában kialakított ideiglenes megállókban állnak meg. Legalább 5 ápolót hallgattak ki tanúként abban az emberölési ügyben, amelynek gyanúsítottja az Észak-Budai Szent János Centrum Kórház egyik korábbi orvosnője, írja a Telex. A lap információi szerint a rendőrök azokat az ápolókat kérdezték ki, akik szolgálatban voltak azon a napon, amikor a feltételezett bűncselekmény történt. Arról a TV2 Tények számolt be először, hogy a 32 éves orvost emberölés megalapozott gyanújával hallgatták ki.
0: Ezek voltak a 100.3 rádiódik hírei. Időjárás.
2: Szerdán többfelé zavarhatják gomoly felhők a napsütést, több helyen számíthatunk záporokra, zivatarokra. Többfelé élénk lesz a légmozgás, a zivatarokat pedig erős, viharos széllökések kísérhetik. Napközben 28 és 33 fok között alakul a maximum hőmérséklet.
0: Közlekedési hírek.
2: A 11. kerület Fehérvári úton lezárják a Hausmann-Alajos utcai villamos átjárót és ugyanott a befelé vezető belső sávot felújítás miatt. A Csurgói út előtt kifelé és a Temesvári utca előtt befelé a belső sávot szintén lezárják a villamospótló autóbuszok közlekedésének segítése miatt. A 17-es, a 41-es és a 47-es villamos nem jár az Albertfalva kitérő és a Móricz Zsigmond körtér között. Lezárják a második kerület Fillér utcát a Bimbó útnál elektromos közműjavítása miatt. A 149-es autóbusz terelve közlekedik, nem érinti a Balogvár utca és a Detrekő utca megállót. Egyirányosítják a második kerület Nagyrét utcát a Villám utcától az Ördögárok utcáig, illetve a félútpályát is lezárják aszfaltozás miatt. A 63-as autóbusz, illetve a 963-as éjszakai járat terelve közlekedik, nem érinti Hüvösvölgy és az Adiliget közötti megállókat a Nagykovácsi Tisza István tér felé. Lezárják a külső sávot a Budaörsi úton kifelé az Egér út után, mert vízvezetéket építenek. Ha nektek is van közlekedési híretek, írjátok meg a 0630 30 30 100-as telefonszámra.
0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz.
3: Van, hogy Makagyuszi azzal szembesül, hogy Völgyi Zsuzsi még csak fésül kötik. Pedig a műsor most kezdődik. 100.3 rádiódik. Süss fel nap, romákról nem csak romáknak.
0: Minden hétköznap 9-től délig.
3: Most indulunk.

0: Kedves hallgatóink, 100.3 rádiódik Süsfelnap bő 10 perce elkezdődött. Elnézést, a büfében voltam.
1: 11 óra múlt 16 perccel, július 15-e van, és szerda. Szép jó reggelt kívánok minden drága arany hallgatónak. Az országot megrázta a hír, hogy 56 éves korában elhunyt Szolnoki Péter. Ugye erről természetesen hétfőn Zsuzsival is beszéltünk, ugyanitt, ugyanekkor körülbelül. A Bombon együttes énekese korábban már egyszer sikeresen megküzdött egy ritka betegséggel, amelyről nyíltan is beszélt, és úgy tűnt, teljesen felépült belőle. A Bombon frontemberének halálhírét a zenekar közölte a közösségi oldalán. Szolnoki Péter az elmúlt hetekben súlyos betegséggel küzdött, állapotáról azonban a család és a zenésztársak kérésére csak nagyon kevés információ látott napvilágot. Néhány héttel ezelőtt derült ki, hogy kórházban kezelik, emiatt pedig a Bombon valamennyi fellépését lemondta. Vasárnap reggel óta sokan találgatták, vajon az aranytorkú énekest milyen betegség győzte le. Török Tamás, akivel Szolnoki Péter a Bombont alapította, szerette volna megelőzni a pletykákat, a tényekben nyilatkozott arról, zenésztársa milyen ritka betegségben szenvedett. Mint elmondta, a küzdelem 12 évvel ezelőtt kezdődött Szolnoki Péternél, ám egy sikeres műtét nyomán az énekes teljesen felépült. A bajok ismételten egy évvel ezelőtt kezdődtek. A betegség kiinduló pontjaként körülbelül egy évvel ezelőtt jelentkeztek az újabb, furcsa tünetek, amelyek során először az énekes májával adottak komoly problémák. A vizsgálatok után kiderült, hogy egy rendkívül ritka kór áll a háttérben, amely közvetlenül a máj működését támadta meg. A szervezet fokozatos leépülését végül egy hirtelen fellépő fertőzés vagy komplikáció okozta, ami miatt a belső szervek már nem tudtak megfelelően működni. Török Tamás arról is beszélt, zenésztársa állapota az utolsó napokban vált súlyossá, az utolsó órákban annyira legyengült, hogy már nem volt kommunikáció képes. A beszélgetés végén Török Tamás megerősítette, hogy Szolnoki Péternek az utolsó pillanatig a családja és a három gyermeke volt a legfontosabb az életében, és rendkívül hálás volt azért a szeretetért, amit az emberektől kapott. A temetése is kitért, a végső búcsúztatás a médiától teljesen elzárva, szűk, zárt családi körben történik majd. És most jöjjön egy picit vidámabb hír is. Muri Enikő megmutatta új párját, kérem tisztelettel. Új párja nem mellesleg korábban Cseke Katinka férje volt, a színésznővel közös gyermekük is született ennek az úriembernek. Muri Enikő ritkán posztol új párjával, ám most kivételt tett és újra megmutatta jóképű táncművészként is ismert kedvesét. Tavaly májusban számoltak be az újságok arról, hogy Muri Enikő és Tóth Szabi közel 6 év után szakítottak. A Sugárló fénekes nője és 15 évvel idősebb gitárosa 2019-ben szerettek egymásba, 2022-ben még a nyerőpáros villájába is beköltöztek, ám 2025-ben pontot tettek kapcsolatuk végére. Muri Enikő idén tavasszal mutatta meg először követőinek új párját, Patonai Norbertet, akit sokan táncművészként is ismernek, ugyanis az Experidence társulat tagja. Nem az énekesnő az első híres hölgy, akivel egy párt alkott, korábban Cseke Katinkával éltek házasságban, közös gyermekük is született. Ugyan tavasz óta nem sok hírt lehetett hallani kapcsolatukról, aki esetleg aggódott volna, hogy egy párt alkotnak, a még most megnyugodhat, Muri Enikő ugyanis nyaralós fotókon mutatta meg ismét párját. A tökéletes hétvége a tökéletes férfivel, írta az énekesnő az Insta posztjához, amelyből kiderült, hogy a szerelmesek Ausztriában, méghozzá Grazban töltötték a hétvégét. A fotók arról árulkodnak, hogy az énekesnő és a táncos oda vannak egymásért, és szerelmes tinikként ölelkeznek és pusziszkodnak. Hát jó, kinek mi jutna? Most ezt találtam még pozitív hírnek, hogy tényleg ne egy szomorú hírrel zárjam ezt a bejelentkezésemet hozzátok. Ez van, gyerekek. Nyáron mindig ilyen holt szezon van, ezt észrevettétek? Ahogy Zsuzsi szokta mondani, uborka szezon, ugye? Ez a kifejezés is maximálisan él ilyenkor, hiszen tényleg az van, hogy egyszerűen tényleg az ember keresve se talál izgalmas híreket, ha csak ne adj Isten ilyen hírek rázzák meg az országot, mint például most ugye legutóbb Szolnoki Péter halála, de hát erről sem tud az ember nyilván hosszan beszélni, lerója a tiszteletét, és a családnak tényleg minden kitartást és jót próbál ilyenkor az ember kívánni, de hát egy halálesetnél nagyon nehéz mit mondani. Hát én már csak abból is tudom, hogy ugye tavaly nyáron halt meg édesanyám, és tudom, hogy nagyon sokan próbáltak tényleg kedvesen, aranyosan részvételt nyilvánítani, és ilyenkor nehéz, ilyenkor csak tényleg elég annyit, hogy őszinte részvétem is kész, úgyse tudsz nagyon mit tenni ilyenkor, nem tudsz mit olyat mondani, ami ilyenkor vigasz, vagy nagy segítség. De hát ez így van jól, vagy így van természetesen, nem is tudom, nem így van jól, de hogy így van természetesen ez a történet. Na, szóval, hogy pozitív hírrel is szolgáljak nektek, ezt találtam, gyerekek. Ilyenek vannak, egy gráci hétvége kapcsán írnak cikket Muri Enikőről és párjáról, akivel ezek szerint már legalább tavasz óta együtt vannak, hiszen már akkor posztolt róla. Sőt, akkor ezek szerint még előbb jöttek össze, hiszen hogyha egy Muri Enikő szintű híresség kirak egy posztot valakivel, akkor az nem azt jelenti, hogy múlt héten jöttek össze, hanem nyilván már előtte, és tavaszig jutott el odáig Enikő, hogy fölvállalja ezt a kapcsolatát, hogy ne legyen az, hogy összejönnek, mondjuk, mit tudom, most mondok valamit ma, mondjuk július 15-én, fölvállalja, kirak egy posztot holnap, hogy ja, itt vagyok a szerelmemmel, és mondjuk augusztus 18-án megleveszi, vagy kiírja, hogy egyedülálló újra, vagy mit tudom én, és akkor az emberek meg azt mondják, hogy na, most ez az egy hónap, én minek vállaltad föl? Kalandozgassatok, éljétek meg egymást minden szinten, és jól, és nem tudom, aztán kész, nem kell róla posztolni. De itt már nyilván másról van szó, hiszen mondom, itt már alsó hangon valószínűleg legalább egy fél éve egy párt alkott Muri Enikő és új kedvese, ugye Norbi, aki nekem valamiért nagyon ismerős, és ahogy olvastam a cikket is, meg hogy Experidance, táncos, valamiért nekem nagyon-nagyon ismerős. Na, mindegy is, ez nem tartozik senkire, csak most így hirtelen eszembe jutott, és mivel ugye one man show van, ezért minden dolgot kimondok, ami eszembe jut. Na de, most az jutott eszembe, hogy egy Roma Soul, egy Csík Laci feat Mr. Andreas dal következik, és jövök még hozzátok vissza a mai napon utoljára.

0: Völgyi Zsuzsi javában fésül, Makagyuszi meg ezzel szembesül. Süss fel nap, 100.3 rádiódik. Romákról, nem csak romáknak. Minden hétköznap 9-től délig.
1: Jó napot, jó szurkolást, egészen pontosan 11.31 van. Jöttem az utolsó megszólalásommal, így a szóló napomon. Ha már ilyen kis bulvárpletykákba belemerültem, hát tényleg gyerekek, nincs semmi olyan, ami ennél izgalmasabb tud lenni, úgyhogy gondoltam, megosztom veletek ezt is. Gallus Niki szerelmi életéről az elmúlt években csak ritkán lehetett hallani, most azonban a sztorinak először beszélt új párjáról. Az 51 éves énekesnő egy nála 23 évvel fiatalabb zenész, Pazicski Tibor művész nevén Tony Why You Left Me oldalán találta meg a boldogságot. Jézusom, az a művész neve, hogy Tony.Why.U.LeftMe. Tehát Why You Left Me. Hú, ezt emésztem egy picit, ti is emésztétek, aki tud angolul, és fú, na jó, menjünk tovább, nézzük. Gallus Niki korábban a VIP együttes énekesével Józsa Alexel alkotott egy párt, majd 13 éven át élt pár kapcsolatban Bártfai Laurával. A szakítás után egy civil, fizikus végzettségű férfival is eljegyzésig jutott a kapcsolata, ám végül ez a szerelem is véget ért. Most azonban új fejezet kezdődik az életében. A lapnak elárulta, választottja a 28 éves hip-hop előadó Tony, aki zenészként és népszerű TikTok tartalomkészítőként is ismert, és itt van előttem a srác, és azért mondom a srác, mert hát nem néz ki 28-nak, hanem inkább 20-22-nek. Na most úgy képzeljétek el, hogy a csávó fullosan tele van varva, de úgy képzeljük el, hogy nyakon rá van tetovább, hogy Tony a nyakára, csak szólok, tehát hogy ez nagyon menő az ilyen, kamem. A homlokán egy 74-es szám van középen, mellette egy 13-as vonalak, de tényleg csak úgy random vonalak, a szeme alatt egy pillangó, illetve egy nem is tudom, egy lekonyuló vonal, az orra hegyén, a hegyén egy ilyen, hát csillagnak nevezhető valami van, nagyon durva. A karján madarak, a mindent látó szem, ahogy látom, dobókocka. Fú, gyerekek, nagyon komoly fazon a srác. Tehát most komolyan mondom, én nem ítélkezek, mielőtt félreértés ne essék. Egy, nem tisztem, kettő, meg ki vagyok én, hogy ítélkezzek. Csak mondom, hogy amúgy nagyon, nagyon olyan pacek a srác. Ilyen, tényleg nem néz ki 28-nak, hanem inkább 22-23-nak maximum. Akivel úgy este a sötétben nem szívesen találkozol. De tényleg, most bocsásson meg mindenki, én amúgy is egy ilyen kicsit félősebb típus vagyok, ciki-ciki, nem ciki, nem ciki. Nem biztos, hogyha egy sötét sikátorba látom, hogy ő ott közeledik, akkor én nem fordulok meg, és nem választok egy másik útvonalat. Mert de. Gallus Niki meg azért egy szép, finom művésznő karakter. Érdekes egy választás, bocsánat. Érdekes választás. Na jó. Szóval Gallus Niki a sztorinak elárulta, hogy párja közeledése ellenállhatatlan volt számára, kapcsolatukat pedig elsősorban a közös hit alapozta meg. Az ő személyisége és közeledése ellenállhatatlan és elkerülhetetlen volt számomra. A legerősebb kapocs és a köztünk lévő bizalom alapja az, hogy ő tényleg Isten ajándékaként tekint rám, és ez fordítva is így van. Első közös programjuk egy mise volt, azóta is együtt járnak templomba, és úgy érzik, hogy a hit a kapcsolatuk legfontosabb alapköve. A 23 év korkülönbség egyiküket sem foglalkoztatja. Tony korábban egy podcastben arról is beszélt, hogy a papi hivatás is vonzotta, ám úgy érzi, nem tudna lemondani a szerelemről, ezért más utat választott. A fiatal előadó és Gallus Niki egyaránt úgy érzik, egymásra találtak, és a sztori szerint Isten ajándékaként tekintenek kapcsolatukra. Egy dolog miatt nem vagyok pap, nem tudom elengedni a szerelmet. Sírna a lelkem, beleszakadna, ha nekem a szerelmet, a szeretetet, egy másik léleknek a követését el kéne engednem. A szerelem a mindenem. Nekem a szerelem az egyik legértékesebb dolog a világon, mondta ezt Tony ebben a bizonyos podcastben. Hát Isten áldása rajtuk, szép dolog, hogy tényleg a hit tartja őket össze. Most így ennek tükrében, most már elmennék a srác mellett a sikátorban, hogyha ennyire tényleg hívő, és tényleg ennyire istenfélő, istenhívő emberről van szó, akkor na, visszaszívom az előzőt, ezt nem olvastam ugye végig. Ettől függetlenül én még mindig azt gondolom, hogy ma már az talán nem is egy nagy dolog, hogy egy fiatalabb pasinak egy nálánál jóval idősebb barátnője, nője, mennyasszonya, felesége van, mert már nem azokat az időket éljük, amikor ez ciki, vagy kellemetlen, vagy nem tudom. Ettől függetlenül azért én úgy gondolom, hogy egy 28 éves fiatal srác, mert azért ez még egy fiatal ember, bocsánat, nem srác már azért 28 évesen, 10 évvel fiatalabb csak, mint én, tehát azért az nem egy vészes intervallum. Szóval, hogy egy 28 éves fiatal ember azért összeáll egy 51 éves nővel, azért azt figyelembe kell vennie, hogy egy, tőle már gyereke nem lesz. Ez 1 millió százalék. 2, csipkebokor vesző, az a nő 10 év múlva 61 éves lesz, tehát konkrétan majdnem apámmal egy idő, sőt, apám most még csak 61, mert szeptemberben lesz 62, és van egy közel 40 éves fia, tehát azért se felejtsük el. Tehát Niki 10 év múlva 61 éves lesz. Tony, nevezzük ugye így a művész nevén a fiatalembert, Tony pedig csak annyi lesz, mint most én. Tehát ez olyan, mint hogy én most egy 61 éves nővel járnék, vagy házasok lennénk, vagy teljesen mindegy. Azért ezeket mindig, nem tudom, ilyenkor nagyon sajnálom, hogy nincs itt a Zsuzsi, mikor találok egy ilyen érdekes beszélgetési alapot, és akkor magammal kell ezt megbeszélni, de tényleg azt gondolom, hogy azért addig, ameddig aktuális ez a szerelem, és egy-két évig tart, addig tök jó. De egy, Niki nem tudom, hogy mennyire tervez hosszú távra ilyen szempontból, vagy ők mennyire gondolják ezt át, ezt, amit most mondtam, hogy oké, egy-két év még az tök jó, a srác 30 lesz, vagy bocsánat, nem srác, na, a fiatalember 30 lesz, a Niki 53, nem fog sokat változni, gyönyörűen néz ki a Niki is, tényleg sok 30 éves nőt meghazudtolóan, megszégyenítő módon, nagyon csinos, nagyon szép az arca, egy iszonyatosan tehetséges énekesnő, színésznő, többször láttam őt színpadon, és tényleg bele lehet szeretni, annyira tehetséges a nő, de ismétlem, ne feledkezzünk meg arról, hogyha ők tényleg hosszú távra terveznek, akkor mondjuk vegyünk csak egy 10 évet alapul, hát 10 év múlva 38 lesz a fiatalember, Niki pedig 61. Ez ilyenkor azért jobban fölveti a kétséget szerintem, mint a jelen. De mindegy, én ki vagyok én, tehát hogy ez most csak egy ilyen okfejtegetés, meg egy ilyen kis gondolkozás ezzel a témával kapcsolatban. Én a magam nevébe beszélve, én nem tudnám azt elképzelni, nekem is voltak feleségem előtt idősebb nőim, barátnőim, társaim, nevezzük őket bárhogy. Volt, aki csak 1-2 évvel volt idősebb, de volt, aki 5 évvel volt idősebb, volt egy 5 éves vagy 6 éves fia is ráadásul, tehát, hogy én is mindenféle típusú kapcsolatba belementem, amíg szingli voltam, hiszen ugye nem válogat az ember, mármint úgy nem válogat az ember, hogy ha valaki megtetszik, valami megfog benne, stb., akkor nem azt nézed valóban, hogy ki hány éves, mivel foglalkozik, van-e pénze, stb., mert ezek már felszínes ilyen kis hülyeségek. De ilyen nagy korkülönbségnél azért igencsak elgondolkozik az ember szerintem, hogy mi lesz 5-10 év múlva, amikor tényleg nagyon-nagyon durván kijön az a korkülönbség. Szerintem. Aztán, ha 10 év múlva még itt ülünk a rádióba, és ők 10 év múlva még mindig egy párt alkotnak, akkor megkövetem magam, és le a kalappal akkor előttük. Na, viszont én a mai napra úgy döntöttem, hogy befejeztem a szólót, remélem, hogy nem untatok nagyon, bírtátok ezt a kis önálló, hát nem estemet, hanem önálló reggelemet. Holnap, ha fáj, ha nem, sajnos még ugyanez lesz, ugyanis Zsuzsánk ugye a titkos bevetésén van, viszont pénteken már ketten várunk majd benneteket, de azért, hogyha van kedvetek, kérlek, holnap is kapcsoljatok bátran ide az FM 100.3-ra, keresek ismét izgalmas kis beszédtémákat, kifejtem itt a kis véleményemet, hol viccesen, hol komolyra fordítva a szót, úgyhogy

Kérdésed van? Yeah! Vagy kérésed? A Rádió D-re számíthatsz. Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100.

0: 3 Rádió Dikem.
1: Szia, Hajni!
2: Szia, Armando! Nagyon sok testrészről tudok már, és csomó volt, amiről már hallottam egyébként, mert hogy a köznyelvben használjuk. Mi az, amit most tanítasz?
1: Hát még mindig a fejem maradunk, ugyanis van szemöldökünk, és ezt úgy szokták mondani, hogy princsánya.
2: Ó, ezek egyre szebb szavakat, ez is nagyon szép, princsánya.
1: Igen, tökéletesen kiejtetted, pedig képzeld, hogy ez olyan nehéz szó, és ritkán használandó, hogy még sok roma sem tudja, tehát van, amikor ilyen mobil szóként használják roma raggal, hogy szemöldökó, nem tudják, hogy princsánya, és hogyha még el is mondod, hogy így van, nem tudják elsőre ilyen szépen kiejteni, úgyhogy nagyon gratulálok neked, ragad rád ez a nyelv igazából tényleg, úgyhogy remélem a hallgatókra is. Szityuvaszlosasza!
2: Tanuljunk örömmel!
0: Romákról, nem csak romáknak. 100.3 Rádiódi. Rádiódi. Rólunk, neked. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Csatlakozz Magyarország népszerű tipster közösségéhez, és kóstolj bele a győzelem ízébe. www.reaking.hu és keresd Facebookon Tibi Reaking csoportját, ami a legfrissebb elemzésekkel, szakértői ajánlásokkal és statisztikákkal vár rád. Folyamatos nyereményjátékokkal, akciókkal, tippekkel várunk. www.reaking.hu. Csatlakozz, ne habozz!
4: Mi a valóság a hírek és az információk világába? Mi igaz és mi nem? Ismerd meg a média befolyásolási technikáit, találd meg, mi áll a hírek hátterében. Használd tudatosan és kritikusan a médiát. Ha érdekel ez a téma, hallgasd a Média és Valóság című műsorunkat a DIK Rádióban minden csütörtökön és vasárnap 23 órakor. Keresd podcast formában is a dikmedia.hu weboldalon.
0: Reklámot hallottatok! Időjárás.
5: Szerdán többfelé zavarhatják gomoly felhők a napsütést, több helyen számíthatunk záporokra, zivatarokra. Többfelé élénk lesz a légmozgás, a zivatarokat pedig erős, viharos széllökések kísérhetik. Napközben 28 és 33 fok között alakul a maximum hőmérséklet.
0: Közlekedési hírek.
5: A 11. kerület Fehérvári úton lezárják a Hausmann-Alajos utcai villamos átjárót, és ugyanott a befelé vezető belső sávot felújítás miatt. A Csurgói út előtt kifelé és a Temesvári utca előtt befelé a belső sávot szintén lezárják a villamospótló autóbuszok közlekedésének segítése miatt. A 17-es, a 41-es és a 47-es villamos nem jár az Albertfalva kitérő és a Móri Zsigmond körtér között. Lezárják a második kerület Fillér utcát a Bimbó útnál elektromos közmű javítása miatt. A 149-es autóbusz terelve közlekedik, nem érinti a Balogvár utca és a Detrekő utca megállót. Egyirányosítják a második kerület Nagyrét utcát a Villám utcától az Ördögárok utcáig, illetve a félútpályát is lezárják aszfaltozás miatt. A 63-as autóbusz, illetve a 963-as éjszakai járat terelve közlekedik, nem érinti Hüvösvölgy és az Adiliget közötti megállókat a Nagykovácsi Tisza István tér felé. Lezárják a külső sávot a Budaörsi úton kifelé az Egér út után, mert vízvezetéket építenek. Ha nektek is van közlekedési híretek, írjátok meg a 0630 3030 100-as telefonszámra.
0: Hírek rólunk, neked, a 100.3 Rádiódikben.
6: Üdvözlöm a hallgatókat, a Rádiódik nemzetiségi híreit Patai Annától hallják. Kutatás készül a kerület roma lakosságának helyzetéről és igényeiről. Ön mit mondana magáról? Elsősorban romának, másodsorban magyarnak vallja magát, vagy elsősorban magyarnak, másodsorban romának vallja magát? Csak romának vallja magát, vagy magyarnak vallja magát? Ilyen kérdések szerepelnek abban a kutatásban, ami a Józsefvárosi Önkormányzat megbízásából készül. A vizsgálat célja, hogy feltárja, milyen problémákkal szembesülnek a józsefvárosi romák, és milyen szükségleteik vannak olyan témák felvetésével, mint a lakhatás, az oktatás, az egészségügy, a munka, a kultúra és a nők helyzete. A kérdőívet azok tölthetik ki, akik elmúltak 18 évesek, a Józsefvárosban élnek, nem szükséges bejelentett lakcím, és romának vallják magukat. Az anonim adatfelvételről Jóni Judit, az önkormányzat romaügyi referense úgy tájékoztatott, hogy az több módszert ötvöz. Fókuszcsoportos beszélgetéseket, kérdőíves felmérést, ez tulajdonképpen a mostani kérdőív, és szakmai interjúkat. A tervek szerint két egyenként körülbelül 10 fős fókuszcsoportot szerveznek, emellett 200 személyes kopogtatásos kérdőívet vesznek fel, amelyet online kitöltésekkel egészítenek ki. A kutatás teljes mintája várhatóan körülbelül 300 fő lesz. A pályázaton nyerte el ezt a megbízást. Az önkormányzat, ahol az ajánlatokat több szempont alapján értékelték, köztük a módszertani megalapozottság, a korábbi tapasztalatok, a vállalt kutatási elemek és az ár alapján közölték. Július 31-éig pályázhatnak a jó tanuló roma diákok. Az általános iskola 5-től 8 osztályos, vásárhelyi roma diákok pályázhatnak támogatásra legkésőbb július 31-éig. A diákoknak nem lehet igazolatlan hiányzásuk, és legalább 3,8-as tanulmányi átlaggal kell rendelkezniük. A Hódmezővásárhely Városa Közalapítvány és a Cigány Nemzetiségi Önkormányzat idén is támogatja a jó tanuló cigány gyerekeket. A feltételek tehát a következők: általános iskola felső tagozatos diákjai, 2026-2025-ös tanév tanulmányi átlaga legalább 3,8-as, igazolatlan hiányzás nem lehet, Hódmezővásárhelyi lakhely, az elért eredmény igazolása és az adatkezelési nyilatkozat megléte. Nyomtatvány a polgármesteri hivatal portáján átvehető, vagy a Cigány Nemzetiségi Önkormányzat képviselőinél. A nyomtatványok kitöltése segítésében állnak rendelkezésükre. A határidő tehát július 31-e.
0: Ezek voltak az FM 100.3 Rádió Dikroma hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádió Dik, indul egy újabb óra a 100.3 Rádió Dikben.
7: Gyertek fiúk, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a Dik.
0: Romákról, nem csak romáknak. Rádió Dik.

Sok szeretettel köszöntök minden hallgatót innen a Rádió Dix stúdiójából. Hát eljött egy újabb alkalom, amikor mikrofon mögött én, azaz Kovács Krisztián vagyok, hiszen Baranyi Tamást helyettesítem ma és holnap is. Aki esetleg felismeri a hangom, az tudja, hogy mindig a legszínesebb zenei válogatásokkal készülök nektek, és műfajról műfajra ugrálunk a zenei stílusok között, viszont a mai nap kaptam egy infót, hogy páran még több lagzis blokkot szeretnének, úgyhogy ennek érdekében a mai nap sűrűbben fogok játszani ilyen igazán pörgős dalokat. Na kezdjük is el a mai délután, jöjjön Gyém és Runcu közös dala, majd Tamburás Pali, és végül Zolitól a Durál Durál című dala. Hallgassátok sok hangerővel és sok szeretettel!

0: mi hangunkon, rólunk, neked. 100.3 Rádiódik.
1: Kérlek titeket, hogy írjátok meg a 0630303030-as telefonszámra SMS-ben, hogy kinek mi a véleménye a lagzis dalokról, esetleg csak buliba jó hallgatni, vagy akár még dugóba is, a hétköznapokba is szeretitek hallgatni. De addig is menjünk tovább egy teljesen más lendülettel, más ritmus, más életérzés. Jöjjön Gitano, majd Csiklaci, és végezetül ezt a blokkot zárja Gino. Hallgassátok sok szeretettel!

0: Rádió Dick. Rólunk, neked.
1: Lassacskán közeledünk az óra végéhez, úgyhogy mielőtt elmegyünk egy kis időjárás, közlekedés és hírekre, előtte szól nektek Gypsy Kings, majd Lukász, aztán Tony Patrak, és ezt az órát zárja Csikó. A következő órában is tartsatok velem, hiszen már csak 2 órán keresztül tudlak titeket boldogítani a lehető legszínesebb zenei válogatásokkal itt a 100.3 Rádió Dickben.

valóban a mi hangunk szóljon. Szólj hozzá te is! Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100. Rádió Dík. Romákról, nem csak romáknak.

0: műsor termék megjelenítést tartalmazott. Időjárás.
1: Szerdán többfelé zavarhatják gomoly felhők a napsütést, több helyen számíthatunk záporokra, zivatarokra. Többfelé élénk lesz a légmozgás, a zivatarokat pedig erős, viharos széllökések kísérhetik. Napközben 28 és 33 fok között alakul a maximum hőmérséklet.
0: Közlekedési hírek.
1: A 11. kerület Fehérvári úton lezárják a Hausmann Alajos utcai villamos átjárót, és ugyanott a befelé vezető belső sávot felújítás miatt. A Csurgói út előtt kifelé és a Temesvári utca előtt befelé a belső sávot szintén lezárják a villamospótló autóbuszok közlekedésének segítése miatt. A 17-es, a 41-es és a 47-es villamos nem jár az Albertfalva kitérő és a Móricz Zsigmond körtér között. Lezárják a 2. kerület Fillér utcát a Bimbó útnál elektromos közmű javítása miatt. A 149-es autóbusz terelve közlekedik, nem érinti a Balogvár utca és a Detrekő utca megállót. Egyirányosítják a 2. kerület Nagyrét utcát a Villám utcától az Ördögárok utcáig, illetve a félútpályát is lezárják aszfaltozás miatt. A 63-as autóbusz, illetve a 963-as éjszakai járat terelve közlekedik, nem érinti Hüvösvölgy és az Adiliget közötti megállókat a Nagykovácsi Tisza István tér felé. Lezárják a külső sávot a Budaörsi úton kifelé az Egér út után, mert vízvezetéket építenek. Ha nektek is van közlekedési híretek, írjátok meg a 0630 3030-as telefonszámra.
0: Hírek rólunk neked a 100.3 Rádió Digben.
2: Az idei első fél éves adatok alapján a magyarországi lakáspiac egyre inkább a megfizethetőség határához közelít. A magas árszint mellett visszaesett a forgalom, beszűkült az árnövekedés és átrendeződött a vevői kör, közölte egy nagy hazai ingatlanos cég a friss ingatlanpiaci barométere alapján. A júniusi 9862 tranzakció a májusi szintet 10,9%-kal haladta meg, a tavaly júniusi értéktől pedig 0,5%-kal maradt el, így éves alapon stagnált a forgalom. A fél év egészében mintegy 56 ezer adásvétel zárult, ami közel 11%-os csökkenés a tavalyi első fél évhez képest, amikor még a bővülés jellemezte a lakáspiacot. Budán négyzetméterenként 1,2-1,6 millió, Pesten négyzetméterenként az 1,2-1,4 millió forintos sávban adták el a legtöbb lakást. Keddi hatállyal felmentette Lepsényi István eddigi igazgatósági elnököt és Parrag László igazgatósági tagot Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter. A miniszter közösségi oldalán tett bejegyzése szerint a MÁV igazgatóságában teljes személycsere következik, mivel lemondott megbízatásáról Barna Zsolt, Betlen Miklós, Deák Tibor, Ratatics Péter, Váber György. A miniszter úgy fogalmazott, a magyar vasúti közlekedés felvirágoztatása és megújítása a kormány kiemelt fontosságú célkitűzése. Az új igazgatóság kinevezéséről a közlekedési és beruházási minisztérium rövidesen intézkedik. Vitézi Dávid májusban mentette fel pozíciójából Dányi Gábor Zoltánt, a MÁV ZRT gazdasági vezérigazgató helyettesét. A vállalat gazdasági területét Bakos Krisztina controlling főigazgató vette át. Megszüntették Kovács Buna Károly, a Szőlő utcai javítóintézet volt megbízott igazgatójának letartóztatását, írta meg a 24.hu. A lap értesüléseit a bíróság is megerősítette, mint írták a Budai Központi Kerületi Bíróság 2026. június 11. napján a letartóztatást megszüntette. A gyanúsítottal szemben október 11-ig ingatlanra korlátozott bűnügyi felügyeletet és távoltartást rendelt el. A Szőlő utcai javítóintézet tavaly májusban került fókuszba, miután a rendőrség letartóztatta az intézmény korábbi igazgatóját, Juhász Péter Pált. Év végére 9-re emelkedett a Szőlő utcai botrány néven elhíresült ügy gyanúsítottjainak száma. Köztük volt Kovács Buna is, akinek sajátos és durva nevelési módszereiről Proics Lilla, az intézet elbocsátott nevelője is beszámolt a Partizánban. Az ukrán parlament megszavazta Julija Szviridenko miniszterelnök felmentését hivatalából. A döntés értelmében a teljes kormány is távozott hivatalából, számoltak be róla ukrán híradások. Az Ukrajinska Pravda hírportál beszámolója szerint a kabinet menesztését 258 képviselő támogatta a 450 tagú törvényhozásban.
0: Ezek voltak a 100.3 Rádiódik hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádió Dik, indul egy újabb óra a 100.3 Rádió Dikben.
3: Gyere, fiúd, most a rádióban. reggelig szól nektek a diknóta.
0: Romákról, nem csak romáknak. Rádió Dik.

Üdvözlök továbbra is mindenkit, a mikrofonnál még mindig Kovács Krisztián. Egészen délután 3-ig leszek veletek, és boldogítalak titeket a lehető legjobb dalokkal. A következő blokk azt gondolom nagyon erősre sikerült. Hozom nektek az Ádám Familyt, majd a Horváth Familyt, de mindezek előtt jön egy új arc, akit úgy hívnak, hogy Fada. Hangerőt fel, és jó szórakozást!

0: 100.3 rádiódik.
1: Zsali vója.
2: FM 100.3 rádiódik, az ország egyetlen roma rádiója, és hogy minél színesebb legyen ez az óra is, ezért egy teljesen más lüktetést hoztam el nektek, méghozzá egy balkán blokkot, úgyhogy hallható lesz Sara Reilik, majd Fanfár és Chantel közös remixe, és végezetül Micura. Hallgassátok sok-sok szeretettel!

0: Rompodrom
1: 100.3 Rádió Di.
0: Utazz a Dik Rádióval.
2: Elhagytuk ennek az órának a felét, hiszen 4:30, és ahogy ígértem, minden órában lesz egy lagzis blokk, úgyhogy szól nektek sok szeretettel Grófo és Gyémi közös dala, majd a Pesti fiúk, és végezetül Rokótól a Zsalivója című dala, aminek a klipjébe táncosként szerepeltem, úgyhogy ha szeretnétek a hangomhoz egy pacekot párosítani, akkor csekkoljátok a klipet. Na de addig is szóljanak a dalok, hangerült fel, és jó szórakozást!

0: 100.3 Rádiódik.
1: Tu menge penas.
0: Rólunk, neked.
2: Közeledve az óra végéhez, egy határon túli román blokkal zárom ezt az órát, aztán időjárás, közlekedés, hírek, és jövök vissza.

0: műsor termék megjelenítést tartalmazott.
1: Szityúvász losasza. Tanuljunk örömmel. Lovári cigánynyelvoktatás a 100.3 Rádiódikem.
2: Szia Hajni!
3: Szia Armando! Nagyon sok testrészről tudok már, és csomó volt, amiről már hallottam egyébként, mert hogy a köznyelvben használjuk. Mi az, amit most tanítasz?
2: Hát még mindig a fejem maradunk, ugyanis van szemöldökünk, és ezt úgy szokták mondani, hogy princsánya.
3: Ó, ezek egyre szebb szavakat, ez is nagyon szép, princsánya.
2: Igen, ó, tökéletesen kiejtetted, pedig képzeld, hogy ez olyan nehéz szó, és ritkán használandó, hogy még sok roma sem tudja, tehát van, amikor ilyen mobil szóként használják roma raggal, hogy szemöldökó, nem tudják, hogy princsánya, és hogyha még el is mondod, hogy így van, nem tudják elsőre ilyen szépen kiejteni, úgyhogy nagyon gratulálok neked, ragad rád ez a nyelv igazából tényleg, úgyhogy remélem a hallgatókra is. Szityúvász losasza!
3: Tanuljunk örömmel!
0: Romákról, nem csak romáknak. 100.3 Rádiódi. Rádiódi. Rólunk neked. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
4: Csatlakozz Magyarország népszerű tipster közösségéhez, és kóstolj bele a győzelem ízébe. www.reálking.hu és keresd Facebookon Tibi Reálking csoportját, ami a legfrissebb elemzésekkel, szakértői ajánlásokkal és statisztikákkal vár.

0: Hú, csatlakozz, ne habozz!
1: Mi a valóság a hírek és az információk világába? Mi igaz és mi nem? Ismerd meg a média befolyásolási technikáit, találd meg, mi áll a hírek hátterében. Használd tudatosan és kritikusan a médiát. Ha érdekel ez a téma, hallgasd a Média és Valóság című műsorunkat a DIK Rádióban minden csütörtökön és vasárnap 23 órakor. Keresd podcast formában is a dikmedia.hu weboldalon.
2: Reklámot hallottatok. Időjárás.
3: Szerdán többfelé zavarhatják gomoly felhők a napsütést, több helyen számíthatunk záporokra, zivatarokra. Többfelé élénk lesz a légmozgás, a zivatarokat pedig erős, viharos széllökések kísérhetik. Napközben 28 és 33 fok között alakul a maximum hőmérséklet.
2: Közlekedési hírek.
3: A 11. kerület Fehérvári úton lezárják a Hausmann-Alajos utcai villamos átjárót, és ugyanott a befelé vezető belső sávot felújítás miatt. A Csurgói út előtt kifelé és a Temesvári utca előtt befelé a belső sávot szintén lezárják a villamospótló autóbuszok közlekedésének segítése miatt. A 17-es, a 41-es és a 47-es villamos nem jár az Albertfalva kitérő és a Móri Zsigmond körtér között. Lezárják a 2. kerület Fillér utcát a Bimbó útnál elektromos közmű javítása miatt. A 149-es autóbusz terelve közlekedik, nem érinti a Balogvár utca és a Detrekő utca megállót. Egyirányosítják a 2. kerület Nagyrét utcát a Villám utcától az Ördögárok utcáig, illetve a félútpályát is lezárják aszfaltozás miatt. A 63-as autóbusz, illetve a 963-as éjszakai járat terelve közlekedik, nem érinti Hüvösvölgy és az Adiliget közötti megállókat a Nagykovácsi Tisza István tér felé. Lezárják a külső sávot a Budaörsi úton kifelé az Egér út után, mert vízvezetéket építenek. Ha nektek is van közlekedési híretek, írjátok meg a 0630-3030-100-as telefonszámra.
2: Hírek rólunk, neked, a 100.3 Rádiódikben.
4: Üdvözlöm a hallgatókat, a Rádiódik nemzetiségi híreit Patai Annától hallják. Pályázat romáknak. 30 millió eurót oszt szét a kormány a roma közösségekkel rendelkező településeknek, megnyílt az új pályázat. A szlovák kormányhivatal 30 millió eurós pályázatot hirdetett meg a marginalizált roma közösségekkel rendelkező települések számára, elérhető lakhatási projektek támogatására. A forrásból új lakások építését, felújítását és kapcsolódó szolgáltatásokat finanszírozhatnak. A támogatás keret a kevésbé fejlett régiók számára áll rendelkezésre, vagyis valamennyi megye pályázhat Pozsony megye kivételével. Az első értékelési kör jelentkezési határideje 2026. szeptember 4-e. Támogatásból elérhető áru lakások építésére, felújítására, valamint a lakhatáshoz kapcsolódó szolgáltatások fejlesztésére lehet forrást igényelni, különös tekintettel a marginalizált roma közösségekre. A pályázat kizárólag azoknak az önkormányzatoknak szól, amelyek szerepelnek a roma közösségek atlaszában. Az új felhívás több változást is tartalmaz a korábbi pályázathoz képest. A legfontosabb módosítás, hogy a támogatási kérelem benyújtásakor már jogerős építési engedéllyel kell rendelkezni. Pontosították az akadálymentesítésre vonatkozó előírásokat is, eszerint az egyetemes tervezési elveknek megfelelő lakások arányának legalább 15%-ot kell elérnie a teljes lakásállományon belül, beleértve a családi házakat is. Az Európai Unió környezetvédelmi célkitűzéseivel összhangban a pályázatból nem támogatható olyan fűtési vagy főzési rendszer kialakítása, amely egyedi, szilárd tüzelésű kályhák használatára épül. Folytatni szeretnénk a marginalizált roma közösségekkel rendelkező települések támogatását és hozzájárulni az ott élők életkörülményeinek javításához, nyilatkozták a szlovák kormány roma közösségekért felelős biztosa. A romáknak szóló célzott támogatások elengedhetetlenek a társadalmi egyenlőtlenségek csökkentéséhez, a szegénységi ciklus megtöréséhez és a kirekesztés felszámolásához. Ezek a programok közvetlenül elősegítik a hátrányos helyzetű csoportok munkaerőpiaci integrációját, az esélyteremtést az oktatásban és a lakhatási körülmények javítását is. A támogatások legfőbb céljai és területei az oktatás és felzárkóztatás, a korai iskola elhagyás megelőzése, ösztöndíjak, például roma oktatási alap és mentorprogramok biztosítják, hogy a roma fiatalok versenyképes végzettséghez jussanak. Foglalkoztatás, a munkaerőpiaci integrációt segítő képzések és diszkriminációmentes foglalkoztatást ösztönző állami vagy uniós támogatások csökkentik a munkanélküliséget.
2: Ezek voltak az FM 100.3 rádió diploma hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádió Dik, indul egy újabb óra a 100.3 Rádió Dikben.
5: Gyertek fiúk, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a diklóban.
2: Romákról, nem csak romáknak. Rádió Dik.

FM 100.3 rádiódik, az ország egyetlen roma rádiója. Sok szeretettel köszöntök továbbra is mindenkit, én még mindig Kovács Krisztián vagyok. 14 óra múlt pár perccel, ami azt jelenti, hogy már csak egy órát tudok itt lenni veletek, ugyanis 3-ig szól a műsoridőm. Na de nem is szaporítom tovább a szót, szóljanak a legszínesebb zenei válogatások egészen délután 3-ig itt, a 100.3 rádiódikben.

0: Rádió Dick.
1: Hogy minél változatosabb legyen ez az óra is, ezért elhoztam nektek egy folk blokkot, hiszen nálunk a kultúra nem csak él, hanem meg is szólal. Épp ezért meg is fog szólalni nektek sok-sok szeretettel az Etnorom, majd a Kályák, és végezetül az Andodrom. Hangerőt fel, és jó szórakozást!
2: De

0: 100.3 rádiódik. Fogod?
1: Az előző blokk, megmondom az igazat, egy kicsit visszarepített a múltba, és remélem, hogy nektek is hasonló jó érzés volt ezt hallani, mint nekem. Na de most jöjjön egy igazán finom Gypsy Kings dal, majd követi őt egy Vera Billa dal, és végezetül Beyoncé és Alejandro koprodukciója. Hallgassátok sok-sok szeretettel!

0: megjelenítés tartalmazott. Hírek rólunk neked a 100.3 Rádió Digben.
1: Az augusztus 20-ai rendezvénysorozat a korábban tervezett költségvetés kevesebb, mint egyharmadából. Egyszerűbb, racionálisabb és költséghatékonyabb szervezési keretek között lesz lebonyolítva, közölte a belügyminiszter kedden a Facebookon. Pósfai Gábor azt írta, a Nemzeti Rendezvényszervező Ügynökség ZRT 2026. februárjában bruttó 12,5 milliárd forintos szerződést kötött az idei augusztus 20-ai ünnepi programsorozat megvalósítására. Ezt megelőzően 2025. decemberében mintegy 5 milliárd forint értékű szerződés született a tűzi játék lebonyolítására, tette hozzá. A két szerződés együttes értéke bruttó 17,5 milliárd forint volt. A szerződéseket a Lounge Event Kft-vel kötötték meg, és 50%-os előleget, közel 9 milliárd forintot fizettek ki, és a tűzi játékot is megrendelték, közölte. Pósvai Gábor bejegyzése szerint a Lounge csoportot érintő büntető eljárásra, bankszámla zárolásokra, végrehajtási intézkedésekre és teljesítési kockázatokra tekintettel június végén felmondták az érintett szerződéseket. Tovább tart a lakáspiaci árkorrekció. Bár országosan 0,6%-kal emelkedtek a használt lakások és házak kínálati árai júniusban, Budapesten 0,1%-os csökkenés következett be. A fővárosban ezzel már a harmadik egymást követő hónapban mérséklődtek az árak, közölte a legfrissebb júniusi lakásárindex eredményeit egy nagy hazai ingatlan közvetítő portál. A közlemény idézte Balogh László vezető gazdasági szakértőt, aki elmondta, a korábbi várakozásaikkal összhangban a lakásárak egyelőre erősebben alkalmazkodnak a fizetőképes kereslet korlátaihoz. Ez nem feltétlenül jelent mindenhol árcsökkenést, de a korábban látott rendkívüli áremelkedés érezhetően és látványosan lassul. Az egyik motorvonat hűtőberendezése füstölt a keleti pályaudvar főépületében, emiatt a tűzoltás idejére kikapcsolták a felső vezetéki rendszer egy részét. Sérültekről nem érkezett jelentés, de a MÁV tájékoztatása alapján több járatot is kénytelenek voltak törölni. A MÁV közlése szerint elfüstölt az egyik vonat klímaberendezésének szellőzője, emiatt a tűzoltóság kérésére az oltás idejére kikapcsolták a felső vezetéki rendszer egy részét. A szerelvényt körülbelül 400 utas hagyta el, még a tűzoltók megérkezése előtt. Megszüntették Kovács Buna Károly a Szőlő utcai Budapesti Javítóintézet egykori megbízott igazgatójának letartóztatását, így a férfi otthonában várhatja sorsa további alakulását. Ugyanakkor október 11-ig bűnügyi felügyeletet és távoltartást rendeltek el vele szemben. A központi nyomozó főügyészség tájékoztatása szerint az ügyben 11 személyt hallgattak ki gyanúsítottként. Közülük 4-en jelenleg is letartóztatásban vannak, 3-an pedig bűnügyi felügyelet alatt állnak.
0: Ezek voltak a 100.3 Rádiódik hírei. Közlekedési hírek.
2: A Gábor Áron utcában a Szilágyi Erzsébet fasor felé az Orló utca előtt le van zárva a külső sáv. A két irány forgalma felváltva haladhat egy sávban, Újpesten az Irányi Dániel utcában, a Megyeri útnál. Az Üllői úton a Könyves Kálmán körút és a Kálvin tér között időszakos és szakaszos sávlezárásra kell készülni, illetve a Béke utcában, a Tahi utcánál mind a kettő irányban útszűkület nehezíti a közlekedést. Le van zárva a Petőfi utca is, illetve a Fehérvári úton a Hausmann Alajos utcánál le van zárva a villamos átjáró és a befelé vezető belső sáv is. A Szépföldi úton a Virág Benedek utcánál a forgalom egy sávban haladhat váltakozva jelzőlámpás irányítás segítséggel, mint ahogy például a Pusztakúti úton is a Határútnál szintén egy sávban jelzőlámpás irányítással lehet csak haladni. A Bécsi úton és a Vörösvári úton kifelé a közös csomópontnál is csak egy sáv járható, és le van zárva a külső sáv amúgy a Bécsi úton befelé a Pomázi út előtt egy igencsak hosszabb szakaszon. A Budaörsi úton kifelé az Egérút után is le van zárva a külső sáv, illetve szakaszos és időszakos sávlezárásra kell készülni az M5-ös autópálya fővárosi szakaszán mind a kettő irányban, szóval közlekedjen mindenki szabályos, türelmesen és óvatosan. Mondom gyorsan, hogy milyen idő várható mára, addig pedig, hogyha lát valaki valami rendkívüli közlekedés közben, nyugodtan megírhatja nekem SMS-ben a 06303030 100-as telefonszámra.
0: Időjárás.
2: A mai nap folyamán a napos időszakok mellett többször erősen megnövekszik a gomoly felhőzet, sőt, szorványosan záporok, zivatarok alakulhatnak ki. Nem fog viszont mindenhol esni, jelentős csapadék csak lokálisan hullhat. A lényeg, hogy vagy esik az eső, vagy nem. Mérsékelt lesz a légmozgás, és a zivatarok környezetében pedig erős, viharos széllökések is előfordulhatnak, mindezek ellenére 30 fok körüli maximumokat mérhetünk országszerte, úgyhogy lehet, hogy fog egy kicsit esni az eső, lehet, hogy mégsem, attól még az idő Miami.
0: Ezek voltak a 100.3 rádiódik hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Indul a Bódik Kívánság Show a 100.3 rádiódikben.
3: Gyertek fiúk, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a diklóban.
0: Romákról, nem csak romáknak. Rádiódik.
2: Nagyon sok szeretettel várom és teljesítem a zenei kívánságokat, szóval kapjátok elő a telefonotokat, tárcsázzátok a 06303030-100-as telefonszámot, ugyanis minden hétköznap délután 3-tól 6-ig a kéréseké és a kívánságoké a főszerep, még abban az esetben is, hogyha az a hétköznap amúgy a naptárban piros betűvel van írva, tehát például én már voltam itt december 24-én napközben is, augusztus 20-án és október 23-án is, ez nem a helyi kisbolt meg a szupermarket, hogy bezárjon, én rám mindig számíthattok, ha hétköznap 3-tól 6-ig van az idősáv, úgyhogy pontosan ezért tárcsázzátok a 06303030-100-as telefonszámot, és írjátok meg nekem SMS-be, vagy pedig felhívhattok, és akár úgy is megmondhatjátok nekem, hogy kik vagytok, kinek, milyen zenét, és miért szeretnétek küldeni. Egy szóval kövessétek Bandi példáját, akitől kaptam egy SMS-t nem is olyan nagyon régen, így szól a kívánság. Sziasztok, szeretnék zenét kérni és küldeni, illetve kitartást kívánni a futárszolgálat minden raktárosának és az utakon lévő sofőröknek. Vigyázzatok magatokra az utakon, küldenék egy jó kis zenét, szóljon hangosan, üdvözlettel, Bandi. Hát akkor én azt találtam ki, hogy egy kicsit motiváljuk a futárokat, hogy hatékonyabban dolgozzanak, minél hamarabb végeznek a munkával, annál hamarabb mehetnek haza, úgyhogy nagyon sok szeretettel fog szólni az összes raktárosnak, illetve az utakon lévő sofőröknek, Jimmy-től a Haza kell menni című dal.

0: csokoládé. Bódi Csabi Junior a te kívánságodra vár.
1: Hívd őt, vagy írj SMS-t. Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100.
0: Bódi kívánságshow a 100.

Ródi Csabi Junior a te kívánságodra vár. Hívd őt, vagy írj SMS-t. Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100. Bódi Kívánság Show a 100.3

tárcsázzátok a 0630-30-30-100-as telefonszámot, hiszen minden hétköznap délután 3-tól 6-ig a lehetőség szerinti legtöbb zenei kívánságot teljesítem, értelemszerűen annyit, amennyi belefér a napi 3 órányi műsoridőbe, úgyhogy nem is rabolom tovább a mi drága kis időnket, olvasom gyorsan a következő SMS-t, melyet nem olyan régen kaptam Kírától, így szól. Sziasztok, Kíra vagyok, Baracsról. Testvéremnek, Márknak szeretnék kérni zenét. Szeretlek, testvérem, várunk haza a munkából, millió puszi neked, a többieket Isten áldja. LL Juniortól valamit köszönöm. Hát akkor nagyon sok szeretettel el is indítom LL Junior Azaria és a Farkas Pisti közös kis szerzeményét, és hát viccesen mondtam, hogy kis szerzemény, hát letarolta az országot. Pontosan kitalálhattátok, hogy milyen dalra gondoltam.

0: Csabi Junior a te kívánságodra vár.
1: Hívd őt, vagy írj SMS-t. Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100.
0: Bódik Kívánságshow a 100.3 Rádió Digben.

van a szívem vingromja. Ne gyere nekem sablonnal, írd ki a Facebookra.

Gyuri Csapi Junior a te kívánságodra vár. Hívd őt, vagy írj SMS-t. Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100. Bódik Kívánságshow a 100.3 Rádiódikben.

0: közlekedési hírek.
1: A Gábor Áron utcában a Szilágyi Erzsébet fasor felé az Orló utca előtt le van zárva a külső sáv. A két irány forgalma felváltva haladhat egy sávban, Újpesten az Irányi Dániel utcában, a Megyeri útnál. Az Üllői úton a Könyves Kálmán körút és a Kálvin tér között időszakos és szakaszos sávlezárásra kell készülni, illetve a Béke utcában, a Tahi utcánál mind a kettő irányban útszűkület nehezíti a közlekedést. Le van zárva a Petőfi utca is, illetve a Fehérvári úton, a Hausmann Alajos utcánál le van zárva a villamos átjáró és a befelé vezető belső sáv is. A Szépföldi úton, a Virág Benedek utcánál a forgalom egy sávban haladhat váltakozva, jelzőlámpás irányítás segítséggel, mint ahogy például a Pusztakúti úton is a Határútnál, szintén egy sávban jelzőlámpás irányítással lehet csak haladni. A Bécsi úton és a Vörösvári úton kifelé a közös csomópontnál is csak egy sáv járható, és le van zárva a külső sáv amúgy a Bécsi úton befelé a Pomázi út előtt egy igencsak hosszabb szakaszon. A Budaörsi úton kifelé az Egér út után is le van zárva a külső sáv, illetve szakaszos és időszakos sávlezárásra kell készülni az M5-ös autópálya fővárosi szakaszán mind a kettő irányban, szóval közlekedjen mindenki szabályos, türelmesen és óvatosan. Mondom gyorsan, hogy milyen idő várható mára, addig pedig, hogyha lát valaki valami rendkívülit közlekedés közben, nyugodtan megírhatja nekem SMS-ben a 0630 3030 100-as telefonszámra.
0: Időjárás.
1: A mai nap folyamán a napos időszakok mellett többször erősen megnövekszik a gomoly felhőzet, sőt, szorványosan záporok, zivatarok alakulhatnak ki. Nem fog viszont mindenhol esni, jelentős csapadék csak lokálisan hullhat. A lényeg, hogy vagy esik az eső, vagy nem. Mérsékelt lesz a légmozgás, és a zivatarok környezetében pedig erős, viharos széllökések is előfordulhatnak, mindezek ellenére 30 fok körüli maximumokat mérhetünk országszerte, úgyhogy lehet, hogy fog egy kicsit esni az eső, lehet, hogy mégsem, attól még az idő Miami.
0: Ezek voltak a 100.3 Rádiódik hírei.
1: Trükkös tolvajok lesik ki a turistákat a boltok és a bankautomaták környékén, hogy egy meghökkentő mondattal elvonják a figyelmüket, és kifoszthassák őket. Koszos a kabátja, kiáltják a rablók a turistáknak, mielőtt akcióba lendülnek. Amint azt az autószektor olasz lapok felhívása nyomán megírta, egyre több áldozatot szed a módszer. A koszos kabát a rablásnak nevezett módszer segítségével leginkább a pénztárcákra és a táskákra utaznak, általában a szupermarketek, boltok, ATM-ek környékén próbálják ezzel a gyanútlan áldozatokat kifosztani. Őszinte leszek, már itt a legelején föltennék egy kérdést így igazából így magamba, de hát nyilván magamban nem tudok beszélni, hiszen egy rádióba dolgozok, szóval, hogyha mondjuk, nem tudom, levennék egy kis pénzt az automatából, mondjuk nem sok pénzt, 3-4 millió forintot, viccelek, tehát, hogyha mondjuk veszek le pénzt az automatából, és valaki oda kiabál nekem, hogy koszos a kabátod, vagy igazából bármit ennyi erővel, mondjuk ezt kiabálja, tök mindegy, hogy mit mond, hát akkor se fog tudni rávenni arra, hogy olyan helyzetbe kerüljek, hogy ki tudjon fosztani igazából. Nem is értem, hogy ezt hogy csinálják, viszont itt leírják amúgy pontosan, hogy a tolvajok, miután kinézték a legújabb áldozatukat, feltűnésmentesen összekoszolják a ruháját, kabátját, zakóját, ingét, például összemaszatolják fagyival, vagy leöntik kávéval. Követik vissza az autójához az embert, ahol szóba elegyednek vele, és felhívják a figyelmét a foltra. Amíg az illető leveszi, hogy megnézze, általában nem figyel a táskájára, a pillanatnyi elterelődött figyelmet kihasználva viszont a tolvajok viszik, amit csak tudnak. Hát most nem tudom, hogy lehet igazából nem észrevenni, hogy valakit összemaszatolnak fagyival, de mégis vannak olyan emberek sajnos, akik ezt nem veszik észre. Általában az ilyen emberek szoktak ilyen 110-zel a belső sávban menni, és nem veszik észre, hogy mögötte jönnének az emberek sokkal magasabb tempóval. Na, ezek a típusú emberek sajnos azok, akiket így be lehet ezzel csapni. Az ilyen figyelmetlenek, akik igazából csak úgy vannak. Nem is tudom, hogy tudnak így életben maradni. Tehát az ősember időszakban ezek az emberek azok, akik nem élnék meg mondjuk a 30 éves életkort. Sajnos ez az igazság, és ez tény, úgyhogy igazából ez csak szimplán figyelmetlenség. Tehát hogy tud valaki olyan helyzetbe keveredni, hogy összekoszolják a ruháját, de ne vegye észre, és amikor felhozzák rá a figyelmét, akkor pedig minden létező figyelmét arra az egy foltra összpontosít, amíg kirabolják. Ez szerintem elképzelhetetlen, és igazából mondjuk 8 milliárd emberből mondjuk ez előfordulhatott maximum egy vagy kettő emberrel, és így felhozzák a figyelmet erre. Szerintem ezt lehetetlen ezt kivitelezni, mint a tolvaj részéről, mint pedig az áldozat részéről elképzelhetetlen ilyen helyzetbe kerülni, hogy tényleg ne vegye észre a másik fél, hogy összepiszkolod, utána felhozod rá a figyelmét, és akkor meg kirabolod úgy, hogy szintén ne vegye észre, lehetetlenség. Tehát, hogyha valaki mondjuk bemegy, mondjuk lerakja a táskáit a kocsiba, és akkor bemegy a legközelebbi kisboltba, kér egy szalvétát vagy valamit, hát akkor is egyértelmű, hogy lezárja az autót, nem pedig hagyja, hát jó, hogy már nem ennyi erővel már inkább adja oda a tolvajnak a pénzt, csak úgy egy per egy. Nézd, itt egy kis pénz, látom, rászorulsz. Add oda neki. Fölösleges ez az egész procedúra. Hát ennyire könnyen már tényleg, ha valakit ennyire könnyen be lehet csapni, sajnos nem is tudom, hogy mit mondjak erre így érdemben. Ez nagyon durva. Mindenki figyeljen oda az ilyen szélhámos tolvajokra. Ennyi.

0: Budi Csabi Junior a te kívánságodra vár.
1: Hívd őt, vagy írj SMS. Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100.
0: Bódi Kívánság Show a 100.

0: Rádi Csabi Junior a te kívánságodra vár.
1: Hívd őt, vagy írj SMS-t.
0: Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100. Bódik Kívánság Show a 100.3 Rádió Digben.
2: Dragon es un tonel de blesara kaftume. Rolazzo pa un gro. Kadigili mi shavla smuro signo kral. O Giorgio. Dai

Vegyétek elő a telefonotokat, tárcsázzátok a 0630-30-30-100-as telefonszámot, és írjátok meg nekem SMS-be, vagy pedig felhívhattok, és akár úgy is elmondhatjátok nekem, hogy kik vagytok, kinek, milyen zenét és miért szeretnétek küldeni, ugyanis én minden hétköznap délután 3-tól 6-ig a lehetőség szerinti legtöbb zenei kívánságot teljesítem, amennyi bele tud férni a napi 3 órányi műsoridőbe, és ez természetesen most sincsen másképp, úgyhogy hát nem is húznám a mi drága kis időnket, hanem olvasom is gyorsan a következő kívánságot, melyet nem olyan régen kaptam igazából SMS formájában, így szól. Sziasztok, a bányászoknak szeretnék küldeni egy dalt Kiskun Majsára, az Albinak, Attilának és a Martinnak testvértől. Köszi! Na hát akkor nagyon sok szeretettel fog szólni, méghozzá egy jó kis testvér, oda kell figyelni, szerintem így tudom a legjobban felhozni a figyelmet arra, hogy valóban oda kell figyelni a gácsikra, úgyhogy nagyon sok szeretettel Kiskun Majsára, a bányász királyoknak, tehát Albinak, Attilának és Martinnak fog szólni a meló.

0: aztán egy másikért meg elhagyna.
1: Bódi Csabi Junior a te kívánságodra vár.
2: Hívd őt, vagy írj SMS-t.
1: Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100. Bódi Kívánságshow a 100.3 Rádió

0: Bódi Csabi Junior a te kívánságodra vár.
1: Hívd őt, vagy írj SMS.
0: Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100. Bódi Kívánság Show a 100.

0: Rádió Dík. Romákról, nem csak romáknak. A Rádió Díkben minden hétköznap délután 3-tól a kéréseké és a kívánságoké a terem. Aki a kívánságokat teljesíti, Bódi Csabi Junior, Bódi Kívánság Show. A 100.3 Rádió Díkben. A műsor termék megjelenítést tartalmazott.
1: Szityuvász Losasa. Tanuljunk örömmel. Lovári cigánynyelvoktatás a 100.3 Rádió Díken.
2: Szia Hajni!
3: Szia Armando! Nagyon sok testrészről tudok már, és csomó volt, amiről már hallottam egyébként, mert hogy a köznyelvben használjuk. Mi az, amit most tanítasz?
2: Hát még mindig a fejem maradunk, ugyanis van szemöldökünk, és ezt úgy szokták mondani, hogy princsánya.
3: Ó, ezek egyre szebb szavakat, ez is nagyon szép, princsánya.
2: Igen, ó, tökéletesen kiejtetted, pedig képzeld, hogy ez olyan nehéz szó, és ritkán használandó, hogy még sok roma sem tudja, tehát van, amikor ilyen mobil szóként használják roma raggal, hogy szemöldökó, nem tudják, hogy princsánya, és hogyha még el is mondod, hogy így van, nem tudják elsőre ilyen szépen kiejteni, úgyhogy nagyon gratulálok neked, ragad rád ez a nyelv igazából tényleg, úgyhogy remélem a hallgatókra is. Szityuvász Losasa.
3: Tanuljunk örömmel.
0: Romákról, nem csak romáknak. 100.3 Rádió Dík. Rádió Dík. Rólunk, neked. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
4: Csatlakozz Magyarország népszerű tipster közösségéhez, és kóstolj bele a győzelem ízébe. www.reálking.hu és keresd Facebookon Tibi Reálking csoportját, ami a legfrissebb elemzésekkel, szakértői ajánlásokkal és statisztikákkal vár rád. Folyamatos nyereményjátékokkal, akciókkal, tippekkel várunk. www.reálking.hu. Csatlakozz, ne habozz!
5: Mi a valóság a hírek és az információk világába? Mi igaz és mi nem? Ismerd meg a média befolyásolási technikáit, találd meg, mi áll a hírek hátterében. Használd tudatosan és kritikusan a médiát. Ha érdekel ez a téma, hallgasd a Média és Valóság című műsorunkat a Dík Rádióban minden csütörtökön és vasárnap 23 órakor. Keresd podcast formában is a dikmedia.hu weboldalon.
0: Reklámot hallottatok! Hírek rólunk, neked, a 100.3 Rádió Díkben.
6: Üdvözlöm a hallgatókat! A Rádió Dík nemzetiségi híreit Patai Annától hallják. Kutatás készül a kerület roma lakosságának helyzetéről és igényeiről. Ön mit mondana magáról? Elsősorban romának, másodszorban magyarnak vallja magát, vagy elsősorban magyarnak, másodszorban romának vallja magát? Csak romának vallja magát, vagy magyarnak vallja magát? Ilyen kérdések szerepelnek abban a kutatásban, ami a Józsefvárosi Önkormányzat megbízásából készül. A vizsgálat célja, hogy feltárja, milyen problémákkal szembesülnek a józsefvárosi romák, és milyen szükségleteik vannak olyan témák felvetésével, mint a lakhatás, az oktatás, az egészségügy, a munka, a kultúra és a nők helyzete. A kérdőívet azok tölthetik ki, akik elmúltak 18 évesek, a Józsefvárosban élnek, nem szükséges bejelentett lakcím, és romának vallják magukat. Az anonim adatfelvételről Jóni Judit, az önkormányzat romaügyi referense úgy tájékoztatott, hogy az több módszert ötvöz. Fókuszcsoportos beszélgetéseket, kérdőíves felmérést, ez tulajdonképpen a mostani kérdőív, és szakmai interjúkat. A tervek szerint két egyenként körülbelül 10 fős fókuszcsoportot szerveznek, emellett 200 személyes, kopogtatásos kérdőívet vesznek fel, amelyet online kitöltésekkel egészítenek ki.

0: A kutatás teljes mintája várhatóan körülbelül 300 fő lesz. A pályázaton nyerte el ezt a megbízást. Az önkormányzat, ahol az ajánlatokat több szempont alapján értékelték, köztük a módszertani megalapozottság, a korábbi tapasztalatok, a vállalt kutatási elemek és az ár alapján közölték. Július 31-éig pályázhatnak a jó tanuló roma diákok. Az általános iskola 5-től 8 osztályos, vásárhelyi roma diákok pályázhatnak támogatásra legkésőbb július 31-éig. A diákoknak nem lehet igazolatlan hiányzásuk, és legalább 3,8-as tanulmányi átlaggal kell rendelkezniük. A Hódmezővásárhely Városa Közalapítvány és a Cigány Nemzetiségi Önkormányzat idén is támogatja a jó tanuló cigány gyerekeket. A feltételek tehát a következők: általános iskola felső tagozatos diákjai, 2026-2025-ös tanév tanulmányi átlaga legalább 3,8-as, igazolatlan hiányzás nem lehet, Hódmezővásárhelyi lakhely, az elért eredmény igazolása és az adatkezelési nyilatkozat megléte. Nyomtatvány a polgármesteri hivatal portáján átvehető, vagy a Cigány Nemzetiségi Önkormányzat képviselőinél. A nyomtatványok kitöltése segítésében állnak rendelkezésükre. A határidő tehát július 31-e.
1: Ezek voltak az FM 100.3 rádió diploma hírei. Közlekedési hírek.
2: A Gábor Áron utcában a Szilágyi Erzsébet fasor felé az Orló utca előtt le van zárva a külső sáv. A két irány forgalma felváltva haladhat egy sávban, Újpesten az Irányi Dániel utcában, a Megyeri útnál. Az Üllői úton a Könyves Kálmán körút és a Kálvin tér között időszakos és szakaszos sávlezárásra kell készülni, illetve a Béke utcában, a Tahi utcánál mind a kettő irányban útszűkület nehezíti a közlekedést. Le van zárva a Petőfi utca is, illetve a Fehérvári úton, a Hausmann Alajos utcánál le van zárva a villamos átjáró és a befelé vezető belső sáv is. A Szépföldi úton, a Virág Benedek utcánál a forgalom egy sávban haladhat váltakozva, jelzőlámpás irányítás segítséggel, mint ahogy például a Pusztakúti úton is a határútnál, szintén egy sávban jelzőlámpás irányítással lehet csak haladni. A Bécsi úton és a Vörösvári úton kifelé a közös csomópontnál is csak egy sáv járható, és le van zárva a külső sáv amúgy a Bécsi úton befelé a Pomázi út előtt egy igencsak hosszabb szakaszon. A Budaörsi úton kifelé az Egér út után is le van zárva a külső sáv, illetve szakaszos és időszakos sávlezárásra kell készülni az M5-ös autópálya fővárosi szakaszán mind a kettő irányban, szóval közlekedjen mindenki szabályosan, türelmesen és óvatosan. Mondom gyorsan, hogy milyen idő várható mára, addig pedig, hogyha lát valaki valami rendkívüli közlekedés közben, nyugodtan megírhatja nekem SMS-ben a 0630-3030-100-as telefonszámra.
1: Időjárás.
2: A mai nap folyamán a napos időszakok mellett többször erősen megnövekszik a gomoly felhőzet, sőt, szorványosan záporok, zivatarok alakulhatnak ki. Nem fog viszont mindenhol esni, jelentős csapadék csak lokálisan hullhat. A lényeg, hogy vagy esik az eső, vagy nem. Mérsékelt lesz a légmozgás, és a zivatarok környezetében pedig erős, viharos széllökések is előfordulhatnak, mindezek ellenére 30 fok körüli maximumokat mérhetünk országszerte, úgyhogy lehet, hogy fog egy kicsit esni az eső, lehet, hogy mégsem, attól még az idő Miami.
1: Ezek voltak a 100.3 rádiódik hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Folytatódik a Bódik Kívánság Show a 100.3 rádiódikben.
3: Most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a diklóban.
1: Romákról, nem csak romáknak. Rádiódik.
2: Mindenféleképpen vegyétek elő a telefonotokat és tárcsázzátok a 0630-3030-100-as telefonszámot abban az esetben, hogyha a zenét szeretnétek kérni itt a 100.3 Rádió Dikken, ugyanis minden áldott hétköznap délután 3-tól 6-ig a lehetőség szerinti legtöbb zenei kívánságot teljesítem, mármint ahhoz képest, amennyi bele tud férni a napi 3 órányi műsoridőbe. Na most, ez a bruttó 3 óra annyira nagyon nem olyan sok idő ahhoz képest, hogy hogy én több száz SMS-t, illetve betelefonálást kapok, tehát ténylegesen mindenki kívánságát nem fogom tudni teljesíteni, bár sokkal könnyebb lenne azt mondani, hogy halljak meg mindenki kívánsága teljesül speciálba, ez sajnos nem fog tudni létrejönni. Hát kinőttük már magunkat, és hát olyan nagy a hallgatottság, ezáltal olyan sok üzenet érkezik, illetve hívás, hogy tényleg mindenkiét nem lehet. Ezúton is megértést szeretnék kérni. Én minden tőlem telhetőt megteszek, úgyhogy nem is rabolom tovább az időt. Olvasom is gyorsan Jázmin kívánságát, így szól az SMS. Szia, Jázmin vagyok, és szeretnék kérni egy budiguszti zenét a délutános műszakba, speciálba. Na hát akkor a délutános műszakos dolgozóknak sok szeretettel fog szólni. Egy jó kis budiguszti dal, nincs már semmi bajom.

0: Budi Csabi Junior a te kívánságodra vár.
1: Hívd őt, vagy írj SMS-t.
0: Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100. Budi Kívánságshow a 100.3 rádió.

0: Bódi Csabi Junior a te kívánságodra vár.
1: Hívd őt, vagy írj SMS.
0: Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100. Bódi Kívánság Show a 100.3 Rádió.

kapjátok elő a telefonotokat, tárcsázzátok a 0630 30 30 100-as telefonszámot, és írjátok meg nekem SMS-be, vagy pedig felhívhattok, és akár úgy is meg lehet nekem mondani, hogy kik vagytok, kinek, milyen zenét és miért szeretnétek küldeni, ugyanis én minden hétköznap délután 3-tól 6-ig a lehetőség szerinti legtöbb kívánságot teljesítem, ami természetesen most is sincsen másképp, úgyhogy nem is húzom tovább annyira az időt. Olvasom gyorsan a következő kívánságot, melyet nem olyan régen kaptam Zsoltitól, így szól az üzenet. Szia, Zsolti vagyok. A bátyámnak szeretnék kérni egy zenét, Kisgrófú Jolly Noroxa Eye, mert utazunk éppen. Na hát akkor kellemes utazást kívánok nektek, sok szeretettel fog szólni Zsoltinak és a drága testvérének egy jó kis Kisgrófú Jolly duett, természetesen a Noroxa Eye-ról van szó, amit kért is a Zsolti, úgyhogy amúgy is rég hallottuk már ezt a dalt itt a Rádió Dikken, hadd szóljon nagyon-nagyon sok szeretettel és a tengermély tisztelettel.

0: Bódi Csabi Junior a te kívánságodra vár.
1: Hívd őt, vagy írj SMS-t.
0: Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100. Bódi Kívánság Show a 100.3 Rádiódikben.

Bódi Csabi Junior a te kívánságodra vár. Hívd őt, vagy írj SMS. Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100. Bódi Kívánságshow a 100.3 Rádiódíjban.

Bódi Csabi Junior a te kívánságodra vár. Hívd őt, vagy írj SMS-t. Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100. Bódi Kívánság Show a 100.3 Rádiódikben.

0: Közlekedési hírek.
1: A Gábor Áron utcában a Szilágyi Erzsébet fasor felé az Orló utca előtt le van zárva a külső sáv. A két irány forgalma felváltva haladhat egy sávban, Újpesten az Irányi Dániel utcában, a Megyeri útnál. Az Üllői úton a Könyves Kálmán körút és a Kálvin tér között időszakos és szakaszos sávlezárásra kell készülni, illetve a Béke utcában, a Tahi utcánál mind a kettő irányban útszűkület nehezíti a közlekedést. Le van zárva a Petőfi utca is, illetve a Fehérvári úton, a Hausmann Alajos utcánál le van zárva a villamos átjáró és a befelé vezető belső sáv is. A Szépföldi úton, a Virág Benedek utcánál a forgalom egy sávban haladhat váltakozva, jelzőlámpás irányítás segítséggel, mint ahogy például a Pusztakúti úton is a Határútnál, szintén egy sávban jelzőlámpás irányítással lehet csak haladni. A Bécsi úton és a Vörösvári úton kifelé a közös csomópontnál is csak egy sáv járható, és le van zárva a külső sáv amúgy a Bécsi úton befelé a Pomázi út előtt egy igencsak hosszabb szakaszon. A Budaörsi úton kifelé az Egér út után is le van zárva a külső sáv, illetve szakaszos és időszakos sávlezárásra kell készülni az M5-ös autópálya fővárosi szakaszán mind a kettő irányban, szóval közlekedjen mindenki szabályos, türelmesen és óvatosan. Mondom gyorsan, hogy milyen idő várható mára, addig pedig, hogyha lát valaki valami rendkívülit közlekedés közben, nyugodtan megírhatja nekem SMS-ben a 0630-3030-100-as telefonszámra.
0: Időjárás.
1: A mai nap folyamán a napos időszakok mellett többször erősen megnövekszik a gomoly felhőzet, sőt, szorványosan záporok, zivatarok alakulhatnak ki. Nem fog viszont mindenhol esni, jelentős csapadék csak lokálisan hullhat. A lényeg, hogy vagy esik az eső, vagy nem. Mérsékelt lesz a légmozgás, és a zivatarok környezetében pedig erős, viharos széllökések is előfordulhatnak, mindezek ellenére 30 fok körüli maximumokat mérhetünk országszerte, úgyhogy lehet, hogy fog egy kicsit esni az eső, lehet, hogy mégsem, attól még az idő Miami.
0: Ezek voltak a 100.3 rádiódik hírei.
1: Az arckifejezések, testbeszéd és a gesztusok mind fontos elemei a kommunikációnak, és vizuális visszajelzések alapján alakíthatók, finomhangolhatóak. A vakemberek ezért bizonyos finom kommunikációs jelzéseket másképp használnak, mint azok, akik amúgy látnak. A tudomány régóta vizsgálja a kérdést, hogy a látás hiánya befolyásolhatja-e az arckifejezéseket. A mimika egy részét tanult, így az, aki nem lát, nem pontosan ugyanúgy fejezi ki magát arcvonásaival, mint egy látó ember. A látás elvesztése sokkal több területet érinthet egy ember életében, mint azt elsőre gondolnánk. Nem csupán a tájékozódás és a mozgás változik meg, hanem olyan tevékenységek kivitelezése és a finom hangolása is módosulhat, amelyeknél a vizuális visszacsatolás fontos szerepet játszik. Egy újszülött látása még fejletlen, de már egészen korán nagy jelentősége van számára az arcoknak, amelyekkel találkozik. Ez nem csak a kötődése kialakulását segíti, hanem a tanulásban is fontos szerepet játszik. A gyermek fokozatosan összekapcsolja a hozzá közel álló emberek hangját, arckifejezéseit és érzelmi reakcióit. A család számára különleges pillanat, amikor a kisgyermek grimaszol, mosolyog vagy különböző arckifejezéseket próbál ki. Ezek egy része vele született, más részre pedig az utánzás és a tanulás révén alakult ki. A látó gyermek folyamatos vizuális visszajelzéseket kap arról is, hogy hogyan reagálnak mások a mimikájára, így gyakorlatilag az egész élete során képes finomítani ezeket a kifejezéseket. Viszont a kutatók szerint az alapvető érzelmek, például az öröm, a szomorúság, a harag vagy a félelem spontán arckifejezései a születésük óta a vak embereknél is nagyrészt ugyanúgy jelennek meg, mint a látóknál. Ugyanakkor a mimika egyes részletei eltérhetnek, mivel bizonyos társas jelzéseket, például a mosoly vagy a szemöldök ördög mozdulatok finom szabályozását a látás által biztosított visszacsatorás is jelentős mértékben alakíthatja, így igazából ők teljesen más arcokat vághatnak így lebutítva, mint mondjuk egy olyan ember, aki mondjuk csak úgy simán lát, és mondjuk látott több száz filmet, több száz karaktert, több száz embernek az arckifejezéseit, aki ezt mind nem látja, ő mi alapján tudja, hogy mondjuk hogy kell egy ilyen szemöldököt felhúzni, amikor pontosan tudjuk, hogy a másik fél hazudik, mert szeretnek sajnos az emberek rárakni körülbelül 67 lapáttal az eredeti sztorira. Amúgy érthető módon azok az emberek, akik soha nem láthatták mások arckifejezéseit, nem minden esetben ugyanúgy alakítják a mimikájukat, mint látótársaik. Előfordulhat például, hogy egyes kifejezések kevésbé finom hangoltak, mert hiányzik az a vizuális visszajelzés, amely alapján az ember folyamatosan módosíthatná saját gesztusait, de más lehet a helyzet azoknál, akik életük későbbi szakaszában veszítik el a látásukat. Nekik korábban már volt lehetőségük elsajátítani és gyakorolni a társas helyzetekben használt arckifejezéseket, ugyanakkor a látás elvesztése után náluk is eltűnik a folyamatos vizuális ellenőrzés lehetősége, ami hosszabb távon hatással lehet bizonyos finom részletekre is. Természetesen ez nem azt jelenti, hogy a vak ember kevésbé képes az érzelmeket kifejezni vagy hatékonyan kommunikálni, mivel a kommunikáció számos más csatornán keresztül is működik, a hanghordozás vagy éppen a beszéd ritmusa is fontos szerepet játszik a kommunikáció során, úgyhogy igazából ennyi a szitu, most következzen az, amiért hallgatjátok a rádiót, a zene.

0: Csabi Junior a te kívánságodra vár.
1: Hívd őt, vagy írj SMS-t.
2: Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100.
0: Bódik Kívánság Show a 100.3 Rádiódikben.

Rudi Csabi Junior a te kívánságodra vár. Hívd őt, vagy írj SMS-t. Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100. Bódi Kívánság Show a

Ez itt továbbra is a 100.3 Rádiódik Bódi Kívánság Show című délutáni élő kívánságműsora, mely azt jelenti számotokra, hogy minden hétköznap délután 3-tól 6-ig a lehetőség szerinti legtöbb zenei kívánságot teljesítem, értelemszerűen amennyi bele tud férni a napi 3 órányi műsoridőbe. Igaz, hogy több száz SMS, illetve betelefonálás érkezik nap mint nap, de én minden tőlem telhetőt megteszek annak érdekében, hogy a lehető legtöbb kívánság legyen, méghozzá úgy, hogy ne csak abból álljon ki a műsor, hogy tényleg csak annyit olvasok be, hogy Jancsika speciálba küldi, ez internacionálisan küldi, az meg mondjuk sajtburgerrel küldi, hanem tényleg legyenek zenék is, de túl sok zene se legyen, úgyhogy törekszem erre az arany középútra, pontosan ezért gyorsan olvasom is a következő SMS-t, melyet Robitól kaptam, így szól. Szia tesó, Robi vágyók! Betonosoknak szeretnék kérni egy számot. Hát akkor nagyon sok szeretettel fog szólni egy jó kis dal Robi kérésére a Beton királyoknak, méghozzá Fehér Krisztiántól az Erőszakos Gágyi című zenét fogom most elindítani sok szeretettel.

0: buli az életem.
1: Bódi Csabi Junior a te kívánságodra vár. Hívd őt, vagy írj SMS-t. Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100. Bódi Kívánságshow a 100.3 Rádió Digben.

0: Budi Csabi Junior a te kívánságodra vár.
1: Hívd őt, vagy írj SMS-t.
0: Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100. Budi Kívánságshow a 100.3 Rádió Digben.

0: hangunk. Rádió Dík, Rádió Dík, Rádió Dík, Rádió Dík. Rádió Dík, romákról, nem csak romáknak. A Rádió Díkben minden hétköznap délután 3-tól a kéréseké és a kívánságoké a terem. Aki a kívánságokat teljesíti, Bódi Csabi Junior, Bódi Kívánság Show. A 100.3 Rádió Díkben. A műsor termék megjelenítést tartalmazott. Hírek rólunk, neked, a 100.3 Rádió Díkben.
1: A demokráciához egyaránt szükséges a kormány és a felelős ellenzék, jelentette ki Magyar Péter miniszterelnök az országgyűlés keddi ülésén napirend előtt. A kormányfő úgy fogalmazott, nem lehet egyszerre a demokrácia gyásznapjáról beszélni, majd kivonulni a parlamentből, lemondani a frakció vezetéséről, vagy elrepülni az Egyesült Államokba világbajnokságot nézni. Vagyis lehet, csak ezt a szavazóik elárulásának hívják, mondta. A választás éjszakáján megígérte, hogy minden magyar ember miniszterelnöke lesz, megígérte azoknak is, akik csalódottak voltak, vagy nem értettek egyet velük, idézte fel. Az idén több mint 62 ezer adózó nem tette közzé határidőre éves számviteli beszámolóját. Az adóhivatal eddig több mint 42 ezer mulasztónak küldött felhívást, aki még nem kapta meg az értesítést. A napokban számíthat rá, közölte

0: Nemzeti Adó és Vámhivatal. A naptári éves gazdálkodóknak a 2025-ös üzleti évről szóló beszámolót 2026. május 31-éig kellett letétbe helyezniük és közzétenniük. A NAV első lépésként segít elkerülni a szankciókat. A felhívás átvételétől számítva 30 napot biztosít a beszámoló bírság nélküli pótlására. Ha ez is eredménytelenül telik el, a második felhívással akár 200 000 forintos mulasztási bírságot is kiszab, és újabb 30 napot ad a teljesítésre, figyelmeztetett a NAV. Jelentősen emelkedett az üzemanyagok nagykereskedelmi ára. A 95-ös benzin bruttó 14 forinttal, a gázolaj pedig 7-tel drágul, írja a holtankoljak.hu. A mostani emelkedés azt jelenti, hogy a 95-ös benzin átlagára a nemrég kivezetett védett ár fölé 601 forint per literre emelkedik. A márciusban bevezetett ársapkával ugyanis a benzin árát 595 forinton, a dízelét 615 forinton rögzítette az Orbán kormány. A leköszönő kormány már a választások után meghosszabb az ársapka fenntartását, ezt akkor Magyar Péter is kérte. Útépítés miatt csütörtöktől lezárják a 18. kerületi Petőfi utcát az Üllői út és a Cifra György utca között augusztus 20-áig, közölte a Budapesti Közlekedési Központ. A közlemény szerint a munkálatok miatt a 182-es, a 182A, a 183-as, 184-es, 198-as, 202E, 284E, a 946-os és a 983-as autóbuszok terelve közlekednek. A 182-es és 183-as autóbuszok a Gilice tér és a Bókai Árpád utca közötti megállókat nem érintik, a Garai utcában és a Vércse utcában kialakított ideiglenes megállókban állnak meg. Legalább 5 ápolót hallgattak ki tanúként abban az emberölési ügyben, amelynek gyanúsítottja az Észak-Budai Szent János Centrum Kórház egyik korábbi orvosnője, írja a Telex. A lap információi szerint a rendőrök azokat az ápolókat kérdezték ki, akik szolgálatban voltak azon a napon, amikor a feltételezett bűncselekmény történt. Arról a TV2 Tények számolt be először, hogy a 32 éves orvost emberölés megalapozott gyanújával hallgatták ki.
1: Ezek voltak a 100.3 rádiódik hírei. Közlekedési hírek.
2: A Gábor Áron utcában a Szilágyi Erzsébet fasor felé az Orló utca előtt le van zárva a külső sáv. A két irány forgalma felváltva haladhat egy sávban, Újpesten az Irányi Dániel utcában, a Megyeri útnál. Az Üllői úton a Könyves Kálmán körút és a Kálvin tér között időszakos és szakaszos sávlezárásra kell készülni, illetve a Béke utcában, a Tahi utcánál mind a kettő irányban útszűkület nehezíti a közlekedést. Le van zárva a Petőfi utca is, illetve a Fehérvári úton, a Hausmann Alajos utcánál le van zárva a villamos átjáró és a befelé vezető belső sáv is. A Szépföldi úton, a Virág Benedek utcánál a forgalom egy sávban haladhat váltakozva, jelzőlámpás irányítás segítséggel, mint ahogy például a Pusztakúti úton is a Határútnál, szintén egy sávban jelzőlámpás irányítással lehet csak haladni. A Bécsi úton és a Vörösvári úton kifelé a közös csomópontnál is csak egy sáv járható, és le van zárva a külső sáv amúgy a Bécsi úton befelé a Pomázi út előtt egy igencsak hosszabb szakaszon. A Budaörsi úton kifelé az Egér út után is le van zárva a külső sáv, illetve szakaszos és időszakos sávlezárásra kell készülni az M5-ös autópálya fővárosi szakaszán mind a kettő irányban, szóval közlekedjen mindenki szabályos, türelmesen és óvatosan. Mondom gyorsan, hogy milyen idő várható mára, addig pedig, hogyha lát valaki valami rendkívülit közlekedés közben, nyugodtan megírhatja nekem SMS-ben a 0630-3030-100-as telefonszámra.
1: Időjárás.
2: A mai nap folyamán a napos időszakok mellett többször erősen megnövekszik a gomoly felhőzet, sőt, szorványosan záporok, zivatarok alakulhatnak ki. Nem fog viszont mindenhol esni, jelentős csapadék csak lokálisan hullhat. A lényeg, hogy vagy esik az eső, vagy nem. Mérsékelt lesz a légmozgás, és a zivatarok környezetében pedig erős, viharos széllökések is előfordulhatnak, mindezek ellenére 30 fok körüli maximumokat mérhetünk országszerte, úgyhogy lehet, hogy fog egy kicsit esni az eső, lehet, hogy mégsem, attól még az idő Miami.
1: Ezek voltak a 100.3 rádiódik hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz.
3: A mi zenéink, a mi műsoraink. Folytatódik a Bódik Kívánság Show a 100.3 Rádió Dickben.
4: Gyertek fiúk, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a Dicklóban.
1: Romákról, nem csak romáknak.
3: Rádió Dick.
2: Ez itt továbbra is a Bódik Kívánság Show, szóval várom továbbra is az SMS-eket, illetve betelefonálásokat a 0630303030-as telefonszámra, hiszen minden hétköznap délután 3-tól 6-ig a lehetőség szerinti legtöbb zenei kívánságot teljesítem, úgyhogy nem is húzom tovább a mi drága kis időnket, hanem olvasom is gyorsan a következő SMS-t, melyet nem olyan régen kaptam Mikó Attilától. Így szól a kívánsága: Halihó, Mikó Attila vagyok, fateromnak, Vancsik Lacinak szeretnék valami jó pörgőset küldeni, csókollak titeket. Hát nagyon szépen köszönöm elsősorban ezt a jó SMS-t, ilyen egy jó kívánság, tehát köszönt, bemutatkozott, elmondta, hogy kinek, milyen zenét kér, szerintem ez így, ahogy van, tökéletes volt, kövessétek a példáját, én pedig akkor most el is indítok egy jó kis dalt, méghozzá legyen most akkor az Adunk, Veszünk, Cserélünk című sláger, már is mondom nektek, hogy Gabinak az egyik legjobb dala fog szólni, Mikó Attila kérésére, a drága édesapukájának, Vancsik Laci.

0: Bódi Csabi Junior a te kívánságodra vár.
1: Hívd őt, vagy írj SMS.
0: Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100. Bódi Kívánság Show a 100.3 Rádió Digitál.

Bódi Csabi Junior a te kívánságodra vár. Hívd őt, vagy írj SMS. Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100. Bódi Kívánságshow a 100.3

amennyiben én a helyetekben lennék, mindenféleképpen előkapnám a telefonomat, tárcsáznám a 0630-30-30-30-100-as telefonszámot, és az alábbi telefonszámra vagy megírnám SMS-ben, vagy pedig felhívnám és megmondanám úgy, hogy ki vagyok, kinek, milyen zenét és miért szeretnék kérni, ugyanis most ez itt jelenleg éppen a Bódi Kívánságshow, ami annyit takar számotokra, hogy a lehetőség szerinti legtöbb zenei kívánságot teljesítem, amennyi belefér a napi 3 órányi műsoridőbe, és hát azért az soknak tűnik bruttó 3 óra, de valójában az igazából kevesebb, mint hinnétek, ugyanis ebből le kell vonni, kérlek szépen, titeket a reklámokat, a híreket, az átvezetőket, magát a zenét is, a közszolgálati blokkról pedig nem is beszélek, ami súlyos 3 perc, ami akár egy jó kívánság is lehetne, úgyhogy törekszem az arany középútra, hogy tényleg a lehető legtöbb kívánságot teljesítsem. Pontosan ezért nem is húzom tovább az időt, hanem olvasom is gyorsan a következő SMS-t, melyet nem olyan régen kaptam, így szól. Szia Csabi, az Isten áldjon meg! Szeretném kérni, hogy legalább olvasd be. Most végeztünk a fiúkkal Szentendrén, de megyünk most Diósdra festeni. Köszönöm, hogy vannak a srácok. Robika, Józsi a főnök, illetve egy pörgős zenét szeretnénk, míg leérünk Diósdra. Köszönöm szépen, Isten áldjon meg, Zsolti. Na látjátok, én pont az ilyeneket szerettem, akik akkor is dolgoznak, amikor már nincsen hivatalosan munkaidő. Tehát amikor TikTokozok és bead nekem egy olyan élő videót, hogy közvetíti magát a srác, aki autófóliás, és mondjuk este 11 óra van, az nekem a szívemnek olyan jó érzés, hogy ő akkor is akar pénzt keresni, illetve termelni, amikor más már rég pihen. Ez vezet előre, mert ha spórolunk, attól nem lesz soha az életbe több, úgyhogy a jóisten áldja meg Zsoltit, Robikát, Józsit, a főnököt, illetve mindenkit. Kellemes munkát kívánok nektek, és sok szeretettel el is indítom akkor Kisgrófó és Nótár Méri duettjét. Ó, mami!

0: Bódi Csabi Junior a te kívánságodra vár.
1: Hívd őt, vagy írj SMS-t.
0: Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100. Bódi Kívánság Show a

0: Bódi Csabi Junior a te kívánságodra vár.
1: Hívd őt, vagy írj SMS.
0: Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100. Bódi Kívánság Show a 100.3

0: Közlekedési hírek.
1: Az Alkotás utcában a Bakcsomópont felé csak és kizárólag a belső sávban lehet közlekedni. A Soroksári úton kifelé a Rákóczi hídra kanyarodó sávot lezárták, és a hídra a Lechner-Ödön fasorból lehet felhajtani. Időszakos lezárásra kell készülni a Hévízi úton a Hunor utca és a Kunigunda útja között. Le van zárva a félútpálya a Sporttelep utcában a Vadgesztenye utcánál. Le van zárva a Petőfi Sándor utca a Kossuth-Lajos utca után, illetve félpályás lezárásra kell készülni a Doba utcában a Gép utcánál. Le van zárva a Hajdú utca a Róbert Károly körút és a Kartács utca között, illetve útszűkületen kell áthajtani a Pannónia utcánál is. Tart a felújítás a Virág Benedek utcán, így a Pacsirta utca és a Veselényi utca közötti szakaszt egyirányosították. Le van zárva a buszsáv a Tököli úton befelé a Hungária körútnál, illetve le van zárva a külső sáv a Szilágyi Erzsébet fasorban befelé a Városmajor utcánál. Félpályás lezárás nehezíti a közlekedést mind a kettő irányban a Hidegkúti úton a Rózsa utcánál. A Madács Imre tér környékén le van zárva a Madács Imre út, illetve a Rumbaksebes utca és a Madács Imre tér közötti szakasz sem járható, az Asbóth utca pedig kettő irányú Zsák utca lett. A Nagymezi utcában a Desefi utca közelében az érintett útszakasz továbbra is egyirányú az Andrássy út felé. Vezessen mindenki ügyesen és okosan, és hát természetesen azért ez szabályosan is, a KRESZ előírásainak megfelelően, de azért mégis egy kicsit vagányabban. Én mondom gyorsan, hogy milyen idő várható mára, addig pedig, hogyha lát valaki valami rendkívülit közlekedés közben, nyugodtan megírhatja nekem SMS formájában a 0630-30-30-100-as telefonszámra.
0: Időjárás.
1: A mai keddünkön változóan felhős napos időre van kilátás, és a csapadék országszerte nem valószínű. Élénk és erős lesz ugyanakkor a szél, és hát sajnos az irányzata nyugatias lesz, viszont a mai délután cserébe 32 fok körül várható a csúcs hőmérséklet, úgyhogy meleg, enyhén szeles nyárias idő várható. Nem tudom, hogy ez mennyire meglepő akárkinek is, de ez van.
0: Ezek voltak a 100.3 Rádió Dik hírei.
1: A külföldi autópályákon veszélyes csalók garázdálkodnak, és a magyar autósokra is vadásznak. Igyekeznek kicsalni a pénzüket és ellopni az értékeiket. A magyarok által kedvelt külföldi úti célokhoz vezető autópályákon megjelentek a csalók, akik változatos trükkökkel próbálják átverni a sofőröket. Az osztrák autóklub összeállítása felhívta a figyelmet arra, hogy érdemes előre felkészülni, mert igen gazdag a csalók eszköztára, és vannak olyan módszerek is, amelyek jól beazonosíthatóak. Most eszembe jutott egy tök érdekes sztori, ugyanis egyszer én mentem az M1-es autópályán, és megálltam egy ilyen benzinkútnál, és hát egy roma testvérem természetesen odajött hozzám, és ott ajánlgatta az akkori legújabb, talán Samsung Galaxy S22 lehetett, és mondjuk kerülhetett 600.000 forintba, ő meg 250.000-ért ott árulta nekem a zsebéből szó szerint, és hát az igazság az, hogy amikor van egy ilyen csaló, megtalál minket egy csaló, akkor nem kötelező beesni a csapdájába, nem kötelező engedni, hogy lehúzzon minket, nem kötelező az embereknek engedni, hogy becsapják őket. Tehát néha lehet csak nemet mondani. Nem muszáj mindig beleesni a csalóknak a csapdájába, és a csalóknak az áldozatává válni. Sajnos szinte minden nap olvasok be olyan cikket nektek, amire igazából azért van szükség, hogy felhozzam a figyelmeteket arra, hogy sajnos nagyon sok a szélhámos, és nagyon sok a csaló, és nem győzöm kihangsúlyozni, hogy mondjuk egy online csalásba sem kötelező belesétálni, úgymond. Tehát, hogy miért kell erőszakkal a pofonba belesétálnia az embereknek. Én nekem, amikor felajánlotta az úriember ezt a telefont, ezt a kihagyhatatlan egyszeri ajánlatot, akkor az én reakcióm csak szimplán ennyi volt. Ú, szegénykém, te most nagyon kicsesztél magaddal sajnos, mert a keresztapám az pont a Nemzeti Adó és Vámhivatalnál osztályvezető, és sajnos ide kell hívjam. És képzeljétek el, hogy szerintem Usain Bolt meg Cristiano Ronaldo sem futott olyan gyorsan, mint ahogy ő akkor elfutott. de mások meg hivatalosan. Na, tényleg? És mennyi? Milyen árba? Milyen színű? Hány gigabájtos? És kifizetik, és lehúzzák őket, becsapják őket, kirabolják őket, utána meg oh no, most becsaptak engem, és lehúztak. Rendőrbácsi, segítsen! Tehát olyankor már hiába fordulunk rendőrséghez, hogyha a probléma megvan. Általában az ilyen csalók úgy felszívódnak, hogy azt most nem is tudom nektek kifejezni a rádióba az NMHH előírásai miatt. Tehát attól jobban már felszívódni nem is lehet ilyenkor, és csak felszeretném hozni a figyelmeteket arra, hogy egy undorító, mocskos világban élünk, ahol rengeteg a csaló és a szélhámos, és hát ez az igazság. Nem kötelező mindig elnyomottnak lenni, nem kötelező mindig másodrendűnek lenni, és nem kötelező mindig áldozatnak lenni. Tehát néha dominálhatunk mi is, és mondjuk visszaszólhatunk akár egy olyat, hogy az ember tényleg elszaladjon, ahogy én is tettem ezt igazából, és volt olyan csalás is például, hogy ilyen dugulás elhárítós csalás. Tehát most ő azt mondja neked, hogy hú, ez a dugulás elhárítás 800 ezer forint volt. Ki kötelez rá téged, hogy fizest ki? De tényleg, ki kötelez rá? Még hogyha számlát is ad, mit tud csinálni, hogyha nem fizetett ki? Tehát, hogy ha még hivatalos dolog lenne, még akkor se tudna mit csinálni, hogyha nem fizetett ki, mert a polgári peres eljárás, meg a feljelentés több hónap év, érted? Hát akkor egy ilyen csaló, hogyha bead neked egy 800 ezer forintos számlát egy dugulás elhárításra. Miért kell egyből kifizetni, és utólag meg jaj ne, becsaptak, és a rendőrséggel meg ott panaszkodni? Sose fogom megérteni.

0: Bódi Csabi Junior a te kívánságodra vár.
1: Hívd őt, vagy írj SMS.
0: Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100. Bódi Kívánságshow a 100.3 Rádiódig.

0: Ódi Csabi Junior a te kívánságodra vár.
1: Hívd őt, vagy írj SMS-t.
0: Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100. Bódi Kívánság Show a 100.3 Rádió Digben.

Elsősorban nagyon szépen köszönöm nektek ezt a mai napot. Egy csodás műsort zárhatok most le, másosorban pedig, amit az előbb mondtam, le kell zárjam a mai műsort, ugyanis eddig tartott a mai Bódi kívánságshow, viszont pánikra semmi ok, holnap nagyon sok szeretettel és újult erővel visszatérek, hogy teljesítsem majd a további zenei kívánságokat. Viszont én addig is további kellemes időtöltést és minden jót kívánok az összes kedves hallgatónak, illetve hogy lássátok, hogy jó fej vagyok, és nem vagyok irigy meg spúr a többi emberre, azoknak is minden jót kívánok, akik nem hallgattak minket, nem is fognak, és nem is akarnak, én őket is szeretem, és ők is ugyanúgy emberek, mert a jó Isten előtt csak is jó és a rossz emberek vannak, nincs olyan, hogy fekete vagy fehér, negatív vagy pozitív, Mercedes vagy BMW, csak jó és rossz emberek vannak, és ugyanebből a szempontból mondom, hogy vannak rádiódikkes emberek, meg nem rádiódikkes emberek, én nekem ugyanúgy emberek, nem tehetnek róla, hogy nem hallgatják a rádiót. Egyszer csak majd benne a fejük lágya, és egyszer ide kapcsolnak, remélem, hogy holnap délután 3-kor ez meg fog történni, és újabb hallgatókat fogok majd örvendeztetni a kívánság teljesítéssel. Én viszont mára tényleg elbúcsúzom, itt hagyom nektek T-Boss és Beszkárt duettjét, Lacikát, valamint Emiliót is, úgyhogy további szép napot, sziasztok, Devlosza!

0: műsor termék megjelenítés tartalmazott.
1: Szityuvász losasza. Tanuljunk örömmel. Lovári cigány nyelvoktatás a 100.3 Rádió Diken.
2: Szia Hajni!
3: Szia Armando! Nagyon sok testrészről tudok már, és csomó volt, amiről már hallottam egyébként, mert hogy a köznyelvben használjuk. Mi az, amit most tanítasz?
2: Hát még mindig a fejem maradunk, ugyanis van szemöldökünk, és ezt úgy szokták mondani, hogy princsánya.
3: Ó, ezek egyre szebb szavakat, ez is nagyon szép, princsánya.
2: Igen, ó, tökéletesen kiejtetted, pedig képzeld, hogy ez olyan nehéz szó, és ritkán használom, hogy még sok roma sem tudja, tehát van, amikor ilyen mobil szóként használják roma raggal, hogy szemöldökó, nem tudják, hogy princsánya, és hogyha még el is mondod, hogy így van, nem tudják elsőre ilyen szépen kiejteni, úgyhogy nagyon gratulálok neked, ragad rád ez a nyelv igazából tényleg, úgyhogy remélem a hallgatókra is. Szityuvász losasza!
3: Tanuljunk örömmel!
0: Romákról, nem csak romáknak. 100.3 Rádiódi. Rádiódi. Rólunk, neked. Hírek rólunk, neked. A 100.3 Rádiódikben.
4: Üdvözlöm a hallgatókat. A Rádiódik nemzetiségi híreit Patai Annától hallják. Pályázat romáknak. 30 millió eurót oszt szét a kormány a roma közösségekkel rendelkező településeknek. Megnyílt az új pályázat. A szlovák kormányhivatal 30 millió eurós pályázatot hirdetett meg a marginalizált roma közösségekkel rendelkező települések számára elérhető lakhatási projektek támogatására. A forrásból új lakások építését, felújítását és kapcsolódó szolgáltatásokat finanszírozhatnak. A támogatás keret a kevésbé fejlett régiók számára áll rendelkezésre.

0: helyezésre, vagyis valamennyi megye pályázhat, Pozsony megye kivételével. Az első értékelési kör jelentkezési határideje 2026. szeptember 4-e. Támogatásból elérhető áru lakások építésére, felújítására, valamint a lakhatáshoz kapcsolódó szolgáltatások fejlesztésére lehet forrást igényelni, különös tekintettel a marginalizált roma közösségekre. A pályázat kizárólag azoknak az önkormányzatoknak szól, amelyek szerepelnek a roma közösségek atlaszában. Az új felhívás több változást is tartalmaz a korábbi pályázathoz képest. A legfontosabb módosítás, hogy a támogatási kérelem benyújtásakor már jogerős építési engedéllyel kell rendelkezni. Pontosították az akadálymentesítésre vonatkozó előírásokat is, eszerint az egyetemes tervezési elveknek megfelelő lakások arányának legalább 15%-ot kell elérnie a teljes lakásállományon belül, beleértve a családi házakat is. Az Európai Unió környezetvédelmi célkitűzéseivel összhangban a pályázatból nem támogatható olyan fűtési vagy főzési rendszer kialakítása, amely egyedi, szilárd tüzelésű kályhák használatára épül. Folytatni szeretnénk a marginalizált roma közösségekkel rendelkező települések támogatását és hozzájárulni az ott élők életkörülményeinek javításához, nyilatkozták a szlovák kormány roma közösségekért felelős biztosa. A romáknak szóló célzott támogatások elengedhetetlenek a társadalmi egyenlőtlenségek csökkentéséhez, a szegénységi ciklus megtöréséhez és a kirekesztés felszámolásához. Ezek a programok közvetlenül elősegítik a hátrányos helyzetű csoportok munkaerőpiaci integrációját, az esélyteremtést az oktatásban és a lakhatási körülmények javítását is. A támogatások legfőbb céljai és területei az oktatás és felzárkóztatás, a korai iskola elhagyás megelőzése, ösztöndíjak, például roma oktatási alap és mentorprogramok biztosítják, hogy a roma fiatalok versenyképes végzettséghez jussanak. Foglalkoztatás, a munkaerőpiaci integrációt segítő képzések és diszkriminációmentes foglalkoztatást ösztönző állami vagy uniós támogatások csökkentik a munkanélküliséget.
1: Ezek voltak az FM 100.3 rádió diploma hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Indul a Csumi Dávtume Szabinával a 100.3 rádió díjban.
2: Most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a diklóban.
1: Romákról, nem csak romáknak. Rádió díj.

0: minden, ami rólunk szól. Ez a Rádió Di.
1: Sziasztok, Borok Szabina vagyok, és hát elérkezett újra az ideje annak, hogy tudjatok dalokkal kedveskedni. Itt az ideje, hogyha valakit szerettek és el akarjátok mondani, hogy most írjatok nekem kommentet a TikTokon keresztül 6 órától este 8-ig, hogy díjtalanul fel tudjam olvasni, igaz, ingyenes, de mégis a legnagyobb értéket tudja közvetíteni. Ha elmondjátok egymásnak azt, hogy hiányzol vagy szeretlek, akkor higgyétek el, hogy ez többet ér mindennél. Szóval itt az esély, hogy valakinek felragyogtassuk a mai éjszakáját, tartsatok velem mindenféleképp.
2: Hidd el a mai el, a miénk.

0: Rádió Di.
1: Szia Szabina, szeretnék kérni egy zenét, hogyha lehet, mert nagyon szeretem a műsorodat, és sok szeretettel szeretném küldeni Lakatos Norbertnek, Ultra szerelmemnek. Köszönöm szépen, én Vivi voltam, és üzenem neki, hogy nagyon szeretem. Hát, hogyha ennyire romantikusak vagytok, akkor szeretnék kedveskedni egy jó kis Roland zenével, hiszen elvileg ő a szerelem doktora. Na, akkor hadd szóljon.

0: 100.3 Rádiódik, ahol a mi hangunk hallatszódik.
1: Szia Szabina, szeretnék kérni egy jó kis zenét, hogyha lehet, akkor Leilától, mert nagyon-nagyon szeretem, és küldeném Balogh Ricsinek Gyöngyösre. Jó bulizást kívánok majd neki. Köszönöm, hogy itt vagytok velem, Gyöngyösen is velem tartotok, és hát akkor, hogyha esetleg mentek estére tovább, akkor mindenféleképp hangolódjatok a jó kedvre.

0: Nekünk, neked. Rádiódik.
1: Szia Szabina, szeretnék kérni egy zenét Kis Grófótól, ha be lehet húzni a listára, és szeretném küldeni Kocsis Anitának Kecskemétre, az édesanyámnak. Sok-sok szeretettel, én pedig Éva voltam. Köszönöm nektek, sok szeretettel küldöm természetesen neked is, Szabina. Köszönöm, hogy ilyen aranyos vagy, felolvastam az üzenetedet, és kívánok nektek jó egészséget.

0: műsor termék megjelenítés tartalmazott. Hírek rólunk neked a 100.3 Rádiódíkben.
1: Az idei első fél éves adatok alapján a magyarországi lakáspiac egyre inkább a megfizethetőség határához közelít. A magas árszint mellett visszaesett a forgalom, beszűkült az árnövekedés és átrendeződött a vevői kör, közölte egy nagy hazai ingatlanos cég a friss ingatlanpiaci barométere alapján. A júniusi 9862 tranzakció a májusi szintet 10,9%-kal haladta meg, a tavaly júniusi értéktől pedig 0,5%-kal maradt el, így éves alapon stagnált a forgalom. A fél év egészében mintegy 56 ezer adásvétel zárult, ami közel 11%-os csökkenés a tavalyi első fél évhez képest, amikor még a bővülés jellemezte a lakáspiacot. Budán négyzetméterenként 1,2-1,6 millió, Pesten négyzetméterenként az 1,2-1,4 millió forintos sávban adták el a legtöbb lakást. Keddi hatállyal felmentette Lepsényi István eddigi igazgatósági elnököt és Parrag László igazgatósági tagot Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter. A miniszter közösségi oldalán tett bejegyzése szerint a MÁV igazgatóságában teljes személycsere következik, mivel lemondott megbízatásáról Barna Zsolt, Betlen Miklós, Deák Tibor, Ratatics Péter, Váber György. A miniszter úgy fogalmazott, a magyar vasúti közlekedés felvirágoztatása és megújítása a kormány kiemelt fontosságú célkitűzése. Az új igazgatóság kinevezéséről a Közlekedési és Beruházási Minisztérium rövidesen intézkedik. Vitézi Dávid májusban mentette fel pozíciójából Dányi Gábor Zoltánt, a MÁV ZRT gazdasági vezérigazgató helyettesét. A vállalat gazdasági területét Bakos Krisztina Controlling főigazgató vette át. Megszüntették Kovács Buna Károly, a Szőlő utcai javítóintézet volt megbízott igazgatójának letartóztatását, írta meg a 24.hu. A lap értesüléseit a bíróság is megerősítette, mint írták a Budai Központi Kerületi Bíróság 2026. június 11. napján a letartóztatást megszüntette. A gyanúsítottal szemben október 11-éig ingatlanra korlátozott bűnügyi felügyeletet és távoltartást rendelt el. A Szőlő utcai javítóintézet tavaly májusban került fókuszba, miután a rendőrség letartóztatta az intézmény korábbi igazgatóját, Juhász Péter Pált. Év végére

0: 9-re emelkedett a Szőlő utcai botrány néven elhíresült ügy gyanúsítottjainak száma. Köztük volt Kovács Buna is, akinek sajátos és durva nevelési módszereiről Proics Lilla, az intézet elbocsátott nevelője is beszámolt a Partizánban. Az ukrán parlament megszavazta Julija Szviridenko miniszterelnök felmentését hivatalából. A döntés értelmében a teljes kormány is távozott hivatalából, számoltak be róla ukrán híradások. Az Ukrajinska Pravda hírportál beszámolója szerint a kabinet menesztését 258 képviselő támogatta a 450 tagú törvényhozásban.
1: Ezek voltak a 100.3 rádiódik hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Folytatódik a Csumi Dáv Tume Szabinával a 100.3 Rádió Dikben.
2: Gyertek fiúk, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a diklóban.
1: Romákról, nem csak romáknak.
3: Rádió Dik.

0: 100.3 Rádiódik. Romákról, nem csak romáknak.
1: 100.3 Rádiódik. Romákról, nem csak romáknak. Szabina vagyok, és elérhető vagyok a közösségi oldalakon is, Buruk Szabina néven. Kövessetek be, hogyha egyszerűbben beszeretnétek kerülni a mai műsorba, hiszen minden hétköznap 6-tól 8 óráig itt vagyok, és a kéréseiteket, kívánságaitokat zenén keresztül természetesen teljesítem. Na, ki lesz itt velem? Írjátok meg kommentbe.

0: Rádiódik.
1: Szia Szabina! Nagyon szépen kérlek, jelzd le a Tied lett a szívem című dalodat. Nagyon szeretjük, és Fekete Rolandnak szeretném küldeni. Sok-sok szeretettel, Vivi voltam. Jó rádióhallgatást kívánok! Köszönöm, millió puszi nektek, ha szeretitek a dalt, akkor hangolódjatok rá, és remélem, hogy a te szíved is az említett személyé lett.

0: 90.3 Rádió Dix.
1: Sunen Romale.
2: Szia Szabina, szeretnék kérni egy dalt, méghozzá Opitz Barbie-tól. Szeretném Olá Beátának Salgó Tarjánba küldeni, és Zoltánnak üzenem nekik, hogy nagyon szeretem őket. Köszönöm, hogy itt vagytok, rég hallottam már ezt a dalt, hát akkor hagyd szóljon.

0: zenéink
1: változatosan Rádió Dík.
2: 100.3 Rádió Dík, romákról nem csak romáknak, Borúk Szabina vagyok, és véget ért hát a mai nap folyamára a kívánság műsor, de ígérem nektek, hogy jövök vissza, hiszen itt vagyok minden hétköznap 6-tól 8-ig, és hát az én műsorom után is lesznek még műsorok, úgyhogy maradjatok itt továbbra is a Dík Rádión. Köszönöm a figyelmet, és további jó szórakozást. Csumi daftum el!

0: műsor termék megjelenítés tartalmazott.
1: Szityúvász Losasa. Tanuljunk örömmel. Lovári cigány nyelvoktatás a 100.3 Rádió Dikem.
2: Szia Hajni!
3: Szia Armando! Nagyon sok testrészről tudok már, és csomó volt, amiről már hallottam egyébként, mert hogy a köznyelvben használjuk. Mi az, amit most tanítasz?
2: Hát még mindig a fejem maradunk, ugyanis van szemöldökünk, és ezt úgy szokták mondani, hogy princsánya.
3: Ó, ezek egyre szebb szavakat, ez is nagyon szép, princsánya.
2: Igen, ó, tökéletesen kiejtetted, pedig képzeld, hogy ez olyan nehéz szó, és ritkán használandó, hogy még sok roma sem tudja, tehát van, amikor ilyen mobil szóként használják roma raggal, hogy szemöldökó, nem tudják, hogy princsánya, és hogyha még el is mondod, hogy így van, nem tudják elsőre ilyen szépen kiejteni, úgyhogy nagyon gratulálok neked, ragad rád ez a nyelv igazából tényleg, úgyhogy remélem a hallgatókra is. Szityúvász Losasa.
3: Tanuljunk örömmel.
0: Romákról, nem csak romáknak. 100.3 Rádiódi. Rádiódi. Rádiódi. Rólunk, neked. Hírek rólunk, neked. A 100.3 Rádiódikben.
4: Üdvözlöm a hallgatókat! A Rádiódik nemzetiségi híreit Patai Annától hallják. Kutatás készül a kerület roma lakosságának helyzetéről és igényeiről. Ön mit mondana magáról? Elsősorban romának, másodsorban magyarnak vallja magát, vagy elsősorban magyarnak, másodsorban romának vallja magát? Csak romának vallja magát, vagy magyarnak vallja magát? Ilyen kérdések szerepelnek abban a kutatásban, ami a Józsefvárosi Önkormányzat megbízásából készül. A vizsgálat célja, hogy feltárja, milyen problémákkal szembesülnek a józsefvárosi romák, és milyen szükségleteik vannak olyan témák felvetésével, mint a lakhatás, az oktatás, az egészségügy, a munka, a kultúra és a nők helyzete. A kérdőívet azok tölthetik ki, akik elmúltak 18 évesek, a Józsefvárosban élnek, nem szükséges bejelentett lakcím, és romának vallják magukat. Az anonim adatfelvételről Jóni Judit, az önkormányzat romaügyi referense úgy tájékoztatott, hogy az több módszert ötvöz. Fókuszcsoportos beszélgetéseket, kérdőíves felmérést, ez tulajdonképpen a mostani kérdőív, és szakmai interjúkat. A tervek szerint két egyenként körülbelül 10 fős fókuszcsoportot szerveznek, emellett 200 személyes, kopogtatásos kérdőívet vesznek fel, amelyet online kitöltésekkel egészítenek ki. A kutatás teljes mintája várhatóan körülbelül 300 fő lesz. A pályázaton nyerte el ezt a megbízást az önkormányzat, ahol az ajánlatokat több szempont alapján értékelték, köztük a módszertani megalapozottság, a korábbi tapasztalatok, a vállalt kutatási elemek és az ár alapján közölték. Július 31-éig pályázhatnak a jó tanuló roma diákok. Az általános iskola 5-től 8 osztályos, vásárhelyi roma diákok pályázhatnak támogatásra legkésőbb július 31-éig. A diákoknak nem lehet igazolatlan hiányzásuk, és legalább 3,8-as tanulmányi átlaggal kell rendelkezniük. A Hódmezővásárhely Városa Közalapítvány és a Cigány Nemzetiségi Önkormányzat idén is támogatja a jó tanuló cigány gyerekeket. A feltételek tehát a következők: általános iskola felső tagozatos diákjai, 2026-2025-ös tanév tanulmányi átlaga legalább 3,8-as, igazolatlan hiányzás nem lehet, Hódmezővásárhelyi lakhely, az elért eredmény igazolása és az adatkezelési nyilatkozat megléte. Nyomtatvány a polgármesteri hivatal portáján átvehető, vagy a Cigány Nemzetiségi Önkormányzat képviselőinél. A nyomtatványok kitöltése segítésében állnak rendelkezésükre. A határidő tehát július 31-e.
0: Ezek voltak az FM 100.3 Rádió Dikroma hírei.

0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádió Dick, indul egy újabb óra a 100.3 Rádió Dickben.
1: Gyere fiúk, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a Dick.
0: Romákról, nem csak romáknak. Rádió Dick.

valóban a mi hangunk szóljon. Szólj hozzá te is! Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100. Rádió Dík. Romákról nem csak

0: műsor termékmegjelenítést tartalmazott. Hírek rólunk neked a 100.3 Rádió Digben.
1: Az augusztus 20-ai rendezvény sorozat a korábban tervezett költségvetés kevesebb, mint egyharmadából. Egyszerűbb, racionálisabb és költséghatékonyabb szervezési keretek között lesz lebonyolítva, közölte a belügyminiszter kedden a Facebookon. Pósfai Gábor azt írta, a Nemzeti Rendezvény Szervező Ügynökség ZRT 2026. februárjában bruttó 12,5 milliárd forintos szerződést kötött az idei augusztus 20-ai ünnepi program sorozat megvalósítására. Ezt megelőzően 2025. decemberében mintegy 5 milliárd forint értékű szerződés született a tűzi játék lebonyolítására, tette hozzá. A két szerződés együttes értéke bruttó 17,5 milliárd forint volt. A szerződéseket a Lounge Event Kft-vel kötötték meg, és 50%-os előleget, közel 9 milliárd forintot fizettek ki, és a tűzi játékot is megrendelték, közölte. Pósvai Gábor bejegyzése szerint a Lounge csoportot érintő büntetőeljárásra, a bankszámla zárulásokra, végrehajtási intézkedésekre és teljesítési kockázatokra tekintettel június végén felmondták az érintett szerződéseket. Tovább tart a lakáspiaci árkorrekció. Bár országosan 0,6%-kal emelkedtek a használt lakások és házak kínálati árai júniusban, Budapesten 0,1%-os csökkenés következett be. A fővárosban ezzel már a harmadik egymást követő hónapban mérséklődtek az árak, közölte a legfrissebb júniusi lakásárindex eredményeit egy nagy hazai ingatlan közvetítő portál. A közlemény idézte Balogh László vezető gazdasági szakértőt, aki elmondta, a korábbi várakozásaikkal összhangban a lakásárak egyelőre erősebben alkalmazkodnak a fizetőképes kereslet korlátaihoz. Ez nem feltétlenül jelent mindenhol árcsökkenést, de a korábban látott rendkívüli áremelkedés érezhetően és látványosan lassul. Az egyik motorvonat hűtőberendezése füstölt a keleti pályaudvar főépületében, emiatt a tűzoltás idejére kikapcsolták a felső vezetéki rendszer egy részét. Sérültekről nem érkezett jelentés, de a MÁV tájékoztatása alapján több járatot is kénytelenek voltak törölni. A MÁV közlése szerint elfüstölt az egyik vonat klímaberendezésének szellőzője, emiatt a tűzoltóság kérésére az oltás idejére kikapcsolták a felső vezetéki rendszer egy részét. A szerelvényt körülbelül 400 utas hagyta el, még a tűzoltók megérkezése előtt. Megszüntették Kovács Buna Károly a Szőlő utcai Budapesti Javítóintézet egykori megbízott igazgatójának letartóztatását, így a férfi otthonában várhatja sorsa további alakulását. Ugyanakkor október 11-ig bűnügyi felügyeletet és távoltartást rendeltek el vele szemben. A központi nyomozó főügyészség tájékoztatása szerint az ügyben 11 személyt hallgattak ki gyanúsítottként. Közülük 4-en jelenleg is letartóztatásban vannak, 3-an pedig bűnügyi felügyelet alatt állnak.
0: Ezek voltak a 100.3 Rádió Dik hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz.
2: A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádió Dik, indul egy újabb óra a 100.3 Rádió Dikben.
3: Gyertek fiúk, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a diknóban.
0: Romákról, nem csak romáknak.
2: Rádió Dik.

Kérdésed van? Vagy kérésed? A Rádió D-re számíthatsz. Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100.

0: csomó volt, amiről már hallottam egyébként, mert hogy a köznyelvben használjuk. Mi az, amit most tanítasz?
1: Hát még mindig a fejem maradunk, ugyanis van szemöldökünk, és ezt úgy szokták mondani, hogy princsánya.
0: Ó, ezek egyre szebb szavakat, ez is nagyon szép, princsánya.
1: Igen, ó, tökéletesen kiejtetted, pedig képzeld, hogy ez olyan nehéz szó, és ritkán használandó, hogy még sok roma sem tudja, tehát van, amikor ilyen mobil szóként használják roma raggal, hogy szemöldökó, nem tudják, hogy princsánya, és hogyha még el is mondod, hogy így van, nem tudják elsőre ilyen szépen kiejteni, úgyhogy nagyon gratulálok neked, ragad rád ez a nyelv igazából tényleg, úgyhogy remélem a hallgatókra is. Szitjú aszlosasza!
0: Tanuljunk örömmel!
2: Romákról, nem csak romáknak. 100.3 Rádiódi. Rádiódi. Rólunk, neked. Hírek rólunk, neked. A 100.3 Rádiódikben.
3: Üdvözlöm a hallgatókat. A Rádiódik nemzetiségi híreit Patai Annától hallják. Pályázat romáknak. 30 millió eurót oszt szét a kormány a roma közösségekkel rendelkező településeknek. Megnyílt az új pályázat. A szlovák kormányhivatal 30 millió eurós pályázatot hirdetett meg a marginalizált roma közösségekkel rendelkező települések számára, elérhető lakhatási projektek támogatására. A forrásból új lakások építését, felújítását és kapcsolódó szolgáltatásokat finanszírozhatnak. A támogatás keret a kevésbé fejlett régiók számára áll rendelkezésre, vagyis valamennyi megye pályázhat Pozsony megye kivételével. Az első értékelési kör jelentkezési határideje 2026. szeptember 4-e. Támogatásból elérhető áru lakások építésére, felújítására, valamint a lakhatáshoz kapcsolódó szolgáltatások fejlesztésére lehet forrást igényelni, különös tekintettel a marginalizált roma közösségekre. A pályázat kizárólag azoknak az önkormányzatoknak szól, amelyek szerepelnek a roma közösségek atlaszában. Az új felhívás több változást is tartalmaz a korábbi pályázathoz képest. A legfontosabb módosítás, hogy a támogatási kérelem benyújtásakor már jogerős építési engedéllyel kell rendelkezni. Pontosították az akadálymentesítésre vonatkozó előírásokat is, eszerint az egyetemes tervezési elveknek megfelelő lakások arányának legalább 15%-ot kell elérnie a teljes lakásállományon belül, beleértve a családi házakat is. Az Európai Unió környezetvédelmi célkitűzéseivel összhangban a pályázatból nem támogatható olyan fűtési vagy főzési rendszer kialakítása, amely egyedi, szilárd tüzelésű kályhák használatára épül. Folytatni szeretnénk a marginalizált roma közösségekkel rendelkező települések támogatását és hozzájárulni az ott élők életkörülményeinek javításához, nyilatkozták a szlovák kormány roma közösségekért felelős biztosa. A romáknak szóló célzott támogatások elengedhetetlenek a társadalmi egyenlőtlenségek csökkentéséhez, a szegénységi ciklus megtöréséhez és a kirekesztés felszámolásához. Ezek a programok közvetlenül elősegítik a hátrányos helyzetű csoportok munkaerőpiaci integrációját, az esélyteremtést az oktatásban és a lakhatási körülmények javítását is. A támogatások legfőbb céljai és területei az oktatás és felzárkóztatás, a korai iskola elhagyás megelőzése, ösztöndíjak, például roma oktatási alap és mentorprogramok biztosítják, hogy a roma fiatalok versenyképes végzettséghez jussanak. Foglalkoztatás, a munkaerőpiaci integrációt segítő képzések és diszkriminációmentes foglalkoztatást ösztönző állami vagy uniós támogatások csökkentik a munkanélküliséget.
2: Ezek voltak az FM 100.3 Rádiódik roma hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádiódik, indul egy újabb óra a 100.3 Rádiódikben.
4: Gyertek fiúk, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a diklóban.
2: Romákról, nem csak romáknak. Rádiódik.
5: Egy kicsi ház van a domb tetején. Gyere oda, édes kis anyjadom. Ott leszünk boldogak, majd te meg én. Ott csúj a fülembe, hogy szeretsz nagyon. Orgona illatú most a világ. Könnyeket ejteni, oly csacsiság. Vár ez a kis unok a domb tetején. Gyere oda, édes, ott légyen én. Orgona illatú most a világ. Könnyeket ejteni, oly csacsiság. Vár ez a kis unok a domb tetején. Gyere oda, édes, ott légyen én.

0: jöjjön a csóka, az estet akar. Vár ez a kis lakatom tetején, gyere oda, édes sofőr. Éljen az élet, és zengjen a dal, jöjjön a csóka, az estet akar. Vár ez a kis lakatom tetején, gyere oda, édes szedes belém.
1: 100.3 Rádiódi.
2: Tu menge penas.
1: Rólunk, neked.
2: Roma művészet, roma kultúra. Akkor Roma Szalon.
1: A Rádiódi kulturális műsora.
2: Tarts velünk minden hétköznap. Roma Szalon.
3: Üdvözlöm a kedves hallgatókat! Önök a Rádiódik FM 100,3 MHz-es frekvencián a Roma Szalon című kulturális műsorunkat hallják, és benne a szerkesztő műsorvezetőt, dr. Suki Andrást. Mai adásunk egy kicsit rendhagyó lesz. Nem egyszerűen arról fogunk beszélni, hogyan szólalt meg a zene a 19. századi szalonokban, hogyan kapcsolódott ehhez a cigányzene, a verbunkos, Liszt Ferenc vagy Brahms világa, hanem magát a műsor formát is kísérletivé tesszük. Ugyanis a mai műsorban a mesterséges intelligencia segítségével készített podcast jellegű beszélgetést hallanak majd. Olyan, mintha egy képzeletbeli szalomban ülnénk be, ahol egy zenetörténész, egy 19. századi szalonvendég és a mai hallgató nézőpontja találkozik. A beszélgetés szereplői mesterséges intelligencia által létrehozott hangok. De a kérdések nagyon is emberiek. Hogyan vált a szalon a zene egyik legfontosabb társasági terévé? Mit jelentett a cigány prímások jelenléte a 19. századi magyar zenei életben? És vajon mit kezdhetünk ma ezzel az örökséggel? Nos hát, fontos hangsúlyozni, a mesterséges intelligencia itt nem helyettesíti a zenetörténészt, a művészt vagy a személyes tapasztalatot. Inkább egy újfajta eszköz, amely segít párbeszédessé, könnyebben követhetővé és talán játékosabbá tenni egy történeti témát. A zenei példák és a műsorvezetői reflexiók pedig remélhetőleg visszaadják azt az emberi szempontot, amely nélkül a zene soha nem válhat igazán élővé. Lépjünk be tehát egy képzeletbeli szalomba, ahol a múlt és a jelen, a cigányzene és a klasszikus zene, valamint az emberi és mesterséges hang különös párbeszédbe kezd egymással. Tartsanak velünk a mai este folyamán is.
4: Tudod, szóval amikor a klasszikus zenei szerzőségről beszélünk, hát általában van bennünk egyfajta elvárás a precizitás iránt.
5: Abszolút.
4: Olyan ez, mintha mondjuk egy orvosi röntgenképet vizsgálnál. Eltörik a karod, a röntgen megmutatja azt a hajszálvékony recés fehér vonalat a csonton, az orvos meg odabök, hogy na, ott a törés. És ugye a zenében is ezt az egyértelműséget keressük. Ha rá van írva egy jó vastag kottára, hogy Beethoven vagy Mozart, akkor a dolog lényegében el van intézve.
5: Aha, igen, a határok élesek, a tulajdonjog tiszta, minden fekete és fehér. Vagyis hát, ezt szeretjük hinni.
4: Pontosan. De ez a megnyugtató egyértelműség sokszor csak a felszín. Szóval egy ilyen utólag ráhúzott illúzió. Mai elemzésünkben egy olyan történetet hoztunk neked, ahol ez a bizonyos zenei röntgenkép hát azonnal felmondja a szolgálatot.
5: És a diagnózis hirtelen sokkal, de sokkal bonyolultabb lesz. Kifejezetten kaotikus.
4: Képzeld el a helyzetet, adott a világ egyik leghíresebb észak-német zeneszerzője, aki végül a magyar népies műzene globális arca lesz. A célunk a mai mélymerüléssel az, hogy kiderítsük a forrásaink alapján, hol húzódik az a nagyon is vitatott határvonal a zseniális zenei inspiráció, és a kőkemény intellektuális lopás, vagyis a plágium között.
5: Szóval, ha valaha is érdekelt, hogyan fonódik össze egy 18. századi magyar katonai toborzó, egy elfojtott romantikus szerelem, és mondjuk a Bolondos dallamok egyik leghíresebb jelenete, akkor jó helyen jársz. Ez a zenei nyomozás garantáltan neked szól.
4: Viszont ahhoz, hogy ezt a Bram sztorit kibontsuk, először is magát a zenei ökoszisztémai alapokat kell megértenünk. Mitől volt ez a zene annyira más? Mi volt ez a nyers, formálható alapanyag, ami ennyire rabulejtette a nyugati világot?
5: Hát igen, ez a történet jóval a nagy zeneszerzők kora előtt, a Kárpát-medencében kezdődik, egészen pontosan a kávéházi és udvari cigányzenekarok felemelkedésével. A források szerint, ha visszamegyünk az 1700-as évek közepére, ott van nekünk Cinka Panna.
4: Ő rakta le annak a hangszerfelállásnak az alapjait, ugye, amit ma is ismerünk.
5: Így van, két hegedű, egy nagybőgő és egy cimbalom. Ez volt a legkisebb egység, a minimum. De hogy telt az idő, ez a formáció egy hihetetlenül összetett és precíz gépezetté nőtte ki magát. A 19. századra kialakult a klasszikus héttagú zenekar.
4: És a források alapján itt mindenkinek kőkemény, pótolhatatlan szerepe volt, igaz? Kicsit bontsuk ezt ki, mert szerintem nagyon izgalmas.
5: A másodperc tört része alatt hozza meg a zenei döntéseket. Közvetlenül mellette áll a terc prímás.
6: Akinek az a dolga, hogy a harmóniát hozza, ugye?
5: Pontosan. Egy tökéletes terc harmóniát épít a fő dallamra, ami szépen vastagítja a hangzást. Aztán jön a ritmus szekció. A brácsás és a nagybőgős, ők felelnek a ritmusért és az akkordokért. Ők ketten hozzák létre azt a pattogó, feszes kíséretet, amit szaknyelven esztamnak hívjuk.
6: Aha, az esztam. És akkor még nem is beszéltünk a cimbalmosról, aki lényegében a hangzás lelkét adja. Úgy képzelem, ő biztosítja azt a sűrű zenei szövetet, de ha a prímás csak egyet bólint, már is kitör egy elképesztő szólóval.
5: Tökéletes leírás. És ott van még a klarinétos a díszítésekkel, meg a csellista. A csellista szerepe különösen zseniális, mert ő ellendallamokat játszik. Szóval, ha a prímás dallama meredeken ível felfelé, a cselló finoman ereszkedő szólammal kontráz rá, egyensúlyt teremtve.
6: Tudod, ha belegondolok, ez a struktúra kísértetésen emlékeztet egy teljesen más műfajra, amivel ma talán többet találkozunk. Ez a felépítés lényegében egy modern jazz kombó anatómiája.
5: Wow, igen, ez egy nagyon találó analógia.
6: Nem. A prímás a frontember, mint egy improvizáló trombitás, aki szabadon szárnyal. A brácsás, a bőgös meg a cimbalmos pedig a ritmus szekció. Ők tolják a feszes grúvot alatta.
5: És ez a jazz analógia azért is működik ennyire jól, mert a zenei szabadság szintje szinte azonos. Itt sincsenek előre megírt kották. Nincs kotta pult a zenészek előtt. Kizárólag apró mikrokommunikációs jelekből dolgoznak.
6: Szóval testbeszédből.
5: Így van, a prímás részéről egy apró bólintás, egy mély lélegzetvétel, vagy csak megváltoztatja a vonó dőlésszögét, és a hettagú zenekar a tized másodperc töredéke alatt ritmust vagy hangnemet vált. Együtt lélegeznek. Viszont van egy hatalmas különbség a klasszikus jazz és e között a zene között.
6: Mire gondolsz? A funkciójára?
5: Pontosan. Ez nem csak valami füstös klubokba való örömzene volt, ez a stílus, különösen az úgynevezett verbunkos, az kőkemény funkcionális célokat szolgált. Fegyverként, vagy ha úgy jobban tetszik, szintiszta pszichológiai eszközként használták.
6: Aha, a toborzásra célzolsz. Ugye maga a szó is, hogy verbunkos, a német verbunk, tehát toborzás szóból ered, ha jól tudom, ezt még Mária Terézia idejében vezették be. De hogy kell ezt a gyakorlatban elképzelni? Hogy fogtak katonákat egy hegedűvel?
5: Na most képzelj el, egy 18. századi magyar falut. Megérkezik a katonai toborzó bizottság. Hatalmas felhajtás, csillogó egyenruhák, és persze ott van velük egy komplett cigányzenekar. A zene egy nagyon lassú, méltóságteljes férfias ritmussal indul.
6: Hogy megmutassák a katona élet büszkeségét, ugye?
5: Így van, a tartást, az erőt sugározza, aztán a dallam percről percre fokozatosan gyorsulni kezd. A ritmus egyre sűrűbb, a zenészek szinte transzba esnek, és a legvégén az egész egy szédítően virtuózus, extatikus táncá robban.
6: Zseniális. Szóval a parasztlegények ott állnak a kocsma előtt, isszák az ingyen bort, amit a tisztek fizetnek, nézik az aranysújtásos egyenruhákat, és közben hallgatják ezt a vérpesdítő, adrenalin pumpáló zenét. Ez kész pszichológiai manipuláció.
5: Hát, gyakorlatilag igen.
6: Felpörgeti a szívherésüket, és a csúcsponton abban a felfokozott eufóriában meg egyszerűen aláírják a szerződést a seregbe. Azt hiszik, a háború egy végtelen táncmulatság lesz.
5: És az egészben az a legérdekesebb irónia, hogy ez a katonai toborzó zene annyira egybefort a cigányzenekarok identitásával, hogy a hatása szó szerint a mai napig látható.
6: A fellépő ruhákra gondolsz?
5: Igen. Gondolj a hagyományos kávéházi zenészet ikonikus öltözetére. A sötét nadrág, rajta az aranyozott, sújtásos piros vagy kék mellény. Ez a viselet egyenesen az 1848-49-es szabadságharc honvéd egyenruháiból maradt rájuk. Akkoriban a muzikusok a csapatokkal tartottak a csatákba.
6: Wow. Rendben.
3: A következő percekben a hatvágás verbunkost fogjuk meghallgatni a Budapest Tánc Együttes cigányzenekara előadásában. A felvétel 1964-es.

0: Szóval megvan ez a hihetetlenül gazdag, improvizatív, szenvedélyes, a történelembe ágyazott zenei világ, a verbunkos, amiből aztán a csárdás is kialakult. De hogy a fenébe jön a képbe egy észak-német, hamburgi születésű zeneszerző? Johannes Brahmsot mindenki a komor, monumentális szimfóniáiról ismeri, nem az Esztalapolampról.
1: Hát igen, a történelem néha elég furcsa véletleneket produkál. Az 1848-as szabadságharc bukása után rengeteg magyar kényszerült emigrációba. Köztük volt egy fiatal, nagyon tehetséges hegedű művész, Reményi Ede, aki eredetileg Hoffmann Ede néven született. Ő politikai menekültként próbált eljutni Amerikába.
0: És az útja Hamburgon keresztül vezetett, igaz? Ez 1850-ben történt.
1: Pontosan. És ott Hamburgban megismerkedett egy 17 éves, elképesztően tehetséges helyi zongoristával, Johannes Brahmssal. A források szerint Brahms ekkoriban, elég kétes hírű hamburgi kikötői bárokban zongorázott, hogy valahogy eltartsa a családját. Bár ezt néhány történész vitatja, a legenda tartja magát.
0: Szóval egy menekült magyar hegedűs és egy hamburgi kocsmákban edződött tinédzser zseni? Elég valószínűtelen páros.
1: Nagyon is az. De Reményinek zongora kísérőre volt szüksége egy hamburgi búcsú koncerthez. Felkérte Brahmsot, és a koncert akkora gigantikus siker lett, hogy 1852-53-ban egy közös turnéra indultak Németországban. Brahms pedig ezen a turnén Reményi hegedűjátékán keresztül szívta magába a magyar kávéházi zenét, a csárdást.
0: És a hatás letaglózó volt rá. De itt álljunk meg egy pillanatra, mert a forrásainkban van egy nagyon izgalmas, egy őrülten szaftos drámai részlet Brahms szerelmi életéből, ami szerintem sokat elárul erről az egészről.
1: Aha, a híres elfojtott érzelmek, mire gondolsz pontosan?
0: Tudod, Brahmsot a zenetörténet az egyik legzárkózottabb figurájának tartja. Mindenki csak a Clara Schumann iránti csendes, soha be nem teljesült rajongásáról beszél. De 1857-ben Brahms halálosan beleszeretett egy Agathe von Siebold nevű szoprán énekesnőbe.
1: Igen. Ez egy nagyon érdekes, de ritkábban említett epizód.
0: Bizony. Titkos levelezések, eljegyzési gyűrűk, a barátok már az esküvőt tervezik. Aztán egy sikertelen lipcei koncert után Brahms teljesen bepánikul, megijed a felelősségtől, képtelen elköteleződni, és egy iszonyatosan hideg levélben lényegében szakít Agathéval. A nő dühében azonnal visszaküldi a gyűrűt. Brahms élete végéig aglegény maradt, de a bűntudat emésztette. Képzeld el, Agathe nevét később zonai hangok formájában rejtette bele egy vonó szextetjébe. A-G-A-H-E.
2: Ez tényleg lenyűgöző. És rávilágít valamire. Egy ilyen mélyen elfojtott belső viharokkal küzdő ember számára az udvarias, kimért német zenei szabályrendszer egyszerűen nem volt elég. Neki valami nyersegre volt szüksége.
0: Pontosan. És ezt a nyers érzelmi szelepet találta meg a magyaros stílusba, a style hongroise-ba. De mi is volt ez a stílus technikailag, amit annyira imádtak?
1: Hát ez a zenei nyelv olyan eszközöket használt, amiket a klasszikus bécsi iskola addig soha. Ott vannak például a bővített szekundok. Ez a hangköz a nyugati fül számára olyan, mint egy fájdalmas sóhaj, egy zenei jajveszékelés. Vagy az úgynevezett allazoppa, ami szó szerint sántító ritmust jelent.
0: Sántító ritmus. Mint amikor kihagy egy ütemet a szívverésed.
1: Pontosan így kell elképzelni. Egy ilyen szinkópás, botladozó, majd hirtelen felgyorsuló ritmus. Képtelenség volt, hogy ez ne hasson a korabeli romantikára éhes európai közönségre, és persze magára Brahmsra.
0: Ugyanakkor, és ezt a forrásaink alapján nagyon fontos tisztázni, amit Brahms és a nyugat-európai közönség magyar zeneként imádott, az az nem az az autentikus falusi népzene volt. Nem az, amit később Bartók vagy Kodály gyűjtött fonográffal. Ez egy urbánus, stilizált, felerősített műfaj volt. A 19. századi polgárság vágyott valami egzotikumra, valami vadra, és ezt kapták meg a cigányzenekaroktól. Liszt Ferenc is erre épített a magyar rapszódiákban, ugye?
2: Így van, és ha már Lisztet említed, ez kulturális félreértés odáig fajult, hogy Liszt 1859-ben kiadott Párizsban egy könyvet, a címe A cigányokról és magyarországi zenéjükről.
0: Aha.
2: És ebben lényegében azt állította, hogy ami Magyarországon zene, az mind 100%-ig a cigányság saját eredeti alkotása. Ez hatalmas botrányt kavart. De ma már tudjuk a forrásokból, hogy ezt a szöveget jelentősen és sokak szerint hibásan Liszt élettársa, Karolin Zusein Wittgenstein hercegnő szerkesztette át a zeneszerző háta mögött.
3: A következő percekben Reményi Ede Repülfecském című művét hallgathatják meg édesapám Suki András előadásában. A felvétel 1981-es.

0: Szóval Európa tele volt tévhitekkel. És ebbe a puskaporos, egzotikumra éhes hordóba dobta be Brahms azt a bizonyos gyufát.
1: És a robbanás nem is maradt el. Brahms a reményitől és a turnékon hallott dallamokból inspirálódva megírja azt a művet, ami anyagilag élete végéig függetlenné teszi. 1869-ben a Simrock kiadó megjelenteti a magyar táncok első két füzetét, eredetileg négykezes zongorára.
0: Aztán 1880-ban jön a harmadik és negyedik füzet. Összesen 21 tánc. És a siker, hát az egészen letaglózó. Mindenki, aki számít, ezt játssza a szalonokban. A kottákat úgy veszik, mint a cukrot. De, és itt jön a csavar a történetünkben. A hatalmas vagyon és a hírnév árnyékában nagyon hamar megjelenik egy súlyos vád. Reményi Ede, az egykori turnépartner, és egy Kéler Béla nevű felvidéki származású hegedűművész karmester a nyilvánosság elé állnak. A vád pedig kőkemény plágium. Azt állítják, Johannes Brahms egyszerűen ellopta a dallamaikat.
1: És az érveik egyáltalán nem csak üres vagdalkozások, ha megnézzük a bizonyítékokat a forrásokban.
0: Igen, nézzük a leghíresebb példát, az ötödik magyar táncot. Ezt az első hangtól felismer mindenki. Kiderül, hogy ennek a táncnak a dallama majdnem hangra pontosan megegyezik Kéler Béla Bártfai Emlék című csárdásának 32 taktusával. És Kéler ezt az Opus 31-es szorszámú művet 1858-ban publikálta. Tehát több mint 10 évvel Brahms előtt.
1: Döbbenetes egyezés.
0: Igen, Brahms lényegében fogta az eredeti vidámabb C-dur hangnemet, áttett egy sötétebb, komorabb, brahmsosabb G-mollba, majd fiszmolba, csiszolt kicsit a harmóniákon, és tatám, kész a világsláger.
2: Most pedig hallgassunk bele Kéler Béla Opus 31-es Bártfai Emlék Csárdás című művébe.

0: de az első magyar tánc is egy az egyben egy Miska Borzó nevű prímás isteni csárdásának dallamára épül. Szóval mit lépett erre Brahms? Hogyan védekezett?
1: Hát a védekezésük nagyon technikai és jogi természetű volt, ami rávilágít a korabeli szerzői jogi gondolkodás hiányosságaira. Brahms azzal védekezett, hogy ő soha nem adott hivatalos ópusz számot ennek a sorozatnak. Egy zeneszerző ugye az ópusz számmal jelzi, hogy az egy saját, eredeti szerzemény.
0: Aha, értem.
1: Ehelyett Brahms ráíratta a kottára Für das Piano gesetzt, vagyis zongorára alkalmazva. Őszentül állította, hogy ezek a dallamok nem kortárs zeneszerzők mívei, hanem anonim, szájhagyomány útján terjedő népdalok.
0: Hát figyelj, azért rájunk meg egy pillanatra. Etikus dolog ez Brahms. Ráírja kottára apró betűkkel, hogy hát csak zongorára alkalmazva, de közben óriási vagyont keres Kéler Béla és a magyar kávéházi prímások dallamaival. Ő kapja meg a globális dicsőséget. Kéler Béla neve meg szép lassan eltűnik a történelem süllyesztőjében. Nem érződik ez, hogy is mondjam, egy kicsit álszentnek? Hol van a határ a feldolgozás és a lopás között?
1: Ez a művészettörténet egyik legfogósabb morális dilemmája. És a mi feladatunk most nem az, hogy pálcát törjünk felette, hanem hogy bemutassuk mindkét oldalt. Tény, hogy a dallam nem Brahmsé, de az is tény, hogy Brahms nélkül ezek a dallamok valószínűleg soha nem hagyták el a Kárpát-medencét.
0: Ez igaz.
1: Az őrzenialitása kellett ahhoz, hogy a struktúra feszesebb legyen, hogy a nyugati fül számára befogadható formát kapjon. Ráadásul a gyűjteményben vannak teljesen eredeti Brahms dallamok is. A 11., a 14. és a 16. tánc 100%-ig az ő szerzeménye. Mégis olyan tökéletesen elsajátította ezt a nyelvet, hogy senki sem vette észre a különbséget.
0: Ez tényleg zseniális. És bárhogy is ítéljük meg a szerzőséget, egy dolog biztos. A kotta megjelenés után a zene kiszabadult a zongora mellől, és önálló életre kelt. A közönség nagy zenekari verziókat követelt.
1: Meg is kapták. Bár érdekes módon Brahms maga csak 3 táncot, az 1-est, a 3-ast és a 10-est hangszerelte át. És ezt is nagyon tudatosan tette. Például szigorúan megtiltotta a tubák használatát, nehogy elnehezedjen a hangzás.
0: Aha, meg akarta tartani a légiségét.
1: Pontosan. A sorozat végét pedig az Antonin Dvořák hangszerelte, akit épp ez a gyűjtemény inspirált a saját szláv táncainak megírására. De ott volt Brahms barátja, Joachim József is, aki hegedű zongora átiratokat készített.
0: És a kedvenc részem, hogy a technológia fejlődése is pont ekkor érte utol a zenét.
1: Bizony. Egy egészen libbőrbőrös történelmi pillanat. 1889. december 2-a, Bécs, Johannes Brahms odaül a zongorához, és egy Thomas Edison féle viasz hengeres fonográf tölcére előtt eljátsza az első magyar tánc egy részletét.
0: Wow!
1: Ez a sercegő zajos felvétel az egyik legkorábbi fennmaradt hangdokumentumunk arról, ahogy egy legendás zeneszerző a saját vagy általa felfedezett művét játsza.
0: Fantasztikus! De tudod, számomra a történet igazi csúcspontja nem a viaszhenger, hanem ami aztán a 20. század popkultúrájában történt. A klasszikus zene sokszor hajlamos elefántcsontoronyba zárkózni, de ezek a táncok egyszerűen áttörték a falakat. Úgy kódolódtak be a globális tudatalattinkba, hogy ma már levegővételként használjuk őket.
1: Mert a zene belső felépítése, ez a hihetetlen feszültségteremtés, a megállások és gyorsulások, ezek tökéletesen illeszkednek a mozgóképes komédiához és akcióhoz.
0: De mennyire? Gondolj Charlie Chaplinre. 1940 a diktátor. Van az a zseniális jelenete, ahol a borbé borotválja az ügyfelet, és a háttérben az 5. magyar tánc szól. A borotva vonásai ezred másodpercre pontosan követik a zene sántító ritmusát, a hirtelen megállásokat.
1: Hatalmas klasszikus.
0: Vagy ott van az 1944-es bolondos dallamok epizód, a Pigzine polka, a farkas kergeti a kismalacokat, és az egész abszurd üldözést Brahms dallamai kíséri. Mel Brooks 1970-es vígjátéka a 12 szék egyenesen betétdalt írt a 4-es magyar tánc dallamára. És ugrunk egy nagyot az időben, 2022 pekingi téli olimpia megnyitója. A magyar csapat besétál a stadionba az egész világ szeme láttára. És mi szól? Az 5-ös magyar tánc. Egy dallam, ami egy bártfai születésű zeneszerzőtől indult, egy német zseni kezén átjutott, és kávéházi prímások ritmusára mozgatja a világot.
1: Ennél szebb bizonyíték nem is kell arra, hogy a kultúra sosem statikus. Mindig áramlik, lop, kölcsönöz, átalakul, és így hoz létre időtálló formákat.
0: Hát és ezzel el is érkeztünk mai elemző, felfedező utunk végéhez. A magyar toborzóktól, Cinkapanna zenekarától indulva, egy hamburgi tinédzseren is egy dulva plágium vitán át eljutottunk Chaplin borbér üzletéig. De mielőtt elköszönnénk, hoztunk neked egy utolsó, provokatív gondolatot, a forrásainkon túlmutatóan, amin érdemes elrágódni.
1: Így van, egy kis gondolatébresztő a végére.
0: Gondolj bele! Ma a digitális hangminták, a samplingek, az enyei remixek és az AI korában folyamatosan vérre menő vitákat folytatunk a szerzői jogokon és a kulturális kisajátításon. A zene mindig is kölcsönzött és újrahasznosított korábbi ötleteket. Képzeld el egy pillanatra, hogy Johannes Brahms ma él. Ott ül a laptopja előtt és kávéházi hangmintákból rak össze egy új tracket. Vajon a zenetörténet leggeniálisabb remix művészéknek egy sztár DJ-ként ünnepelni őt a világ? Vagy a zeneipari jogászok azonnal tönkretennének egy gigantikus perrel Kéler Béla bártfai emléke miatt? A szerzőség határai sosem élesek, inkább egy folyton változó gyönyörű táncot lejtenek. Valami, amin érdemes elgondolkodni, amíg legközelebb meghallasz egy ismerős dallamot. Köszönjük, hogy velünk tartottatok ezen az elemző-felfedező úton.
2: Kedves hallgatóink, mai rendhagyó adásunkban mesterséges intelligencia segítségével idéztük meg a 19. századi szalonok, a cigányprímások, a verbunkos, Liszt és Brahms világát. A technológia új volt, de a kérdés régi. Hogyan lesz a hangból élmény? Az előadásból találkozás, a zenéből közös emlékezet. Köszönöm megtisztelő figyelmüket! A Rádió Dik FM 100,3 MHz-es frekvencián a Roma Szalon című kulturális műsorunkat hallhatták. A mai szerkesztő műsorvezető dr. Suki András volt. Tartsanak velem holnap este is. A viszonthallásra!
3: Művészet, kultúra, hagyomány.
4: Ez a Roma Szalon.
3: A 100,3 Rádió Dikben.
4: Rádió Dik.
3: Hold a hangunk!

0: műsor termék megjelenítést tartalmazott. Hírek rólunk, neked, a 100.3 Rádiódíkben.
1: A demokráciához egyaránt szükséges a kormány és a felelős ellenzék, jelentette ki Magyar Péter miniszterelnök az országgyűlés keddi ülésén napi rendelőt. A kormányfő úgy fogalmazott, nem lehet egyszerre a demokrácia gyásznapjáról beszélni, majd kivonulni a parlamentből, lemondani a frakció vezetéséről, vagy elrepülni az Egyesült Államokba világbajnokságot nézni. Vagyis lehet, csak ezt a szavazóik elárulásának hívják, mondta. A választás éjszakáján megígérte, hogy minden magyar ember miniszterelnöke lesz, megígérte azoknak is, akik csalódottak voltak, vagy nem értettek egyet velük, idézte fel. Az idén több mint 62 ezer adózó nem tette közzé határidőre éves számviteli beszámolóját. Az adóhivatal eddig több mint 42 ezer mulasztónak küldött fel hívást, aki még nem kapta meg az értesítést. A napokban számíthat rá, közölte a Nemzeti Adó és Vámhivatal. A naptári éves gazdálkodóknak a 2025-ös üzleti évről szóló beszámolót 2026. május 31-éig kellett letétbe helyezniük és közzétenniük. A NAV első lépésként segít elkerülni a szankciókat. A felhívás átvételétől számítva 30 napot biztosít a beszámoló bírság nélküli pótlására. Ha ez is eredménytelenül telik el, a második felhívással akár 200 ezer forintos mulasztási bírságot is kiszab, és újabb 30 napot ad a teljesítésre, figyelmeztetett a NAV. Jelentősen emelkedett az üzemanyagok nagykereskedelmi ára. A 95-ös benzin bruttó 14 forinttal, a gázolaj pedig 7-tel drágul, írja a holtankoljak.hu. A mostani emelkedés azt jelenti, hogy a 95-ös benzin átlagára a nemrég kivezetett védett ár fölé 601 forint per literre emelkedik. A márciusban bevezetett ársapkával ugyanis a benzin árát 595 forinton, a dízelét 615 forinton rögzítette az Orbán kormány. A leköszönő kormány már a választások után meghosszabb az ársapka fenntartását, ezt akkor Magyar Péter is kérte. Útépítés miatt csütörtöktől lezárják a 18. kerületi Petőfi utcát az Üllői út és a Cifra György utca között augusztus 20-áig, közölte a Budapesti Közlekedési Központ. A közlemény szerint a munkálatok miatt a 182-es, a 182A, a 183-as, 184-es, 198-as, 202E, 284E, a 946-os és a 983-as autóbuszok terelve közlekednek. A 182-es és 183-as autóbuszok a Gilice tér és a Bókai Árpád utca közötti megállókat nem érintik, a Garai utcában és a Vércse utcában kialakított ideiglenes megállókban állnak meg. Legalább 5 ápolót hallgattak ki tanúként abban az emberölési ügyben, amelynek gyanúsítottja az Észak-Budai Szent János Centrum Kórház egyik korábbi orvosnője, írja a Telex. A lap információi szerint a rendőrök azokat az ápolókat kérdezték ki, akik szolgálatban voltak azon a napon, amikor a feltételezett bűncselekmény történt. Arról a TV2 Tények számolt be először, hogy a 32 éves orvost emberölés megalapozott gyanújával hallgatták ki.
0: Ezek voltak a 100.3 Rádiódik hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádiódik, indul egy újabb óra a 100.3 Rádiódikben.
2: Most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a diknóta.
0: Romákról, nem csak romáknak. Rádiódik.

0: 100.3 Rádió Dik. Fogod?
1: Média és valóság a Dik Rádió média tudatossági magazinja. Fake news, megtévesztő reklámok, média befolyásolás.
2: Szeretettel köszöntök mindenkit, aki értékes idejét ránk fordítja. Ez a média és valóság, ebben a témakörben teszünk fel kérdéseket mindig egy média szakembernek, vagy egy olyan érintettnek, akinek tapasztalatai relevánsok ebben a témában. Én magam Baranyi Tamás vagyok, mostani vendégünk pedig Ónodi Molnár Dóra, újságíró, aki többek között a Népszabadság, a 168 óra, a Jelen heti lap munkatársa is volt, ott dolgozott, illetve különböző témákkal foglalkozott, amelyekből most csak így szemmel. Fő témája az oktatás, az emberi jogok, a családon belül erőszak és a társadalmi egyenlőtlenségekkel foglalkozik, különös tekintettel a roma szegregációra, és ezzel kapcsolatban is kapta több díjak közül az utóbbit, amely a szegénységről méltósággal sajtódíj, ez az első helyezett volt. Üdvözlöm, kedves Dóra, köszönöm, hogy elfogadta a meghívást, és beszélgethetünk a média változásáról, mert hogy ez lenne a fő témánk.
3: Köszönöm a meghívást.
2: Köszönöm még egyszer, hogy eljött. Első kérdésem az lenne, hogy ugye maga a média az eleve uniformizál, tipizál. Tehát a valóságot olyan módon szeretné megközelíteni, hogy mégiscsak egyfajta beszorított sablonokkal dolgozik. Na most ezt így nehezíti, most a változásokat tekintve, hogy algoritmusok azok, amelyek szerkesztik és szabályozzák, hogy mi hova érünk el. Beleragadhatunk egy média buborékba, a saját világunkba. Nem ellentmondás ez, hogy a valóságot szeretnénk megközelíteni, de egyre valahogy csak a saját valóságunkban maradunk benne?
3: Hát ez egy nagyon fontos kérdés, amit feszeget, mert ez az nem régiben van azért így, az elmúlt 15 év, 20 évnek a fejleménye, hogy ugye az internetre, a social felületekre költöznek át a médiatartalmak, és ahogy ez folyamatosan fejlődik, meg bekerül ebbe a folyamatba a mesterséges intelligencia, az ugye nagyon meghatározza, hogy tényleg ezek a buborékok hogy nézzenek ki. Korábban is voltak buborékok, mert ugye mindenki a saját értékrendjének, világnézetének megfelelően választott sajtótermékeket, tehát az ember önmagától is kialakít
2: mindig,
3: ilyen buborékokat.
2: Mindig abban
3: vagyunk.
2: Még
3: az internet előtti időszakban is ez így volt, mert hogy szeretne az ember stabilan létezni a világában, és ahhoz keresi a hasonló kapaszkodókat, és nyilván ez segítette az embert abban, hogy erősebbnek érezze magát, stabilabbnak érezze magát, azt érezze, hogy nincs egyedül a gondolataival, és ezt visszaigazolták azok a sajtótermékek, amiket választott a napi fogyasztásához. Most ez egy változó világ, ugye nem tudjuk, hogy hogyan fogunk tudni újságíróként ebben létezni. Szerintem sok újságírónak el fogja venni a munkáját a mesterséges intelligencia. Nagyon sok mindent át tud venni a munkafolyamatokból ma már, és akkor a videós tartalmakra, a szöveges tartalmakra már nem is beszélek, mert az egy külön világ, de csak olyan, én azt látom, hogy csak olyan jellegű tartalmakban fog megmaradni az emberi munkának a fontossága, ami exkluzív, amihez oda kell menni. Tehát a tényfeltárás, amikor emberekkel beszélünk, és abból a áll össze egy cikk, vagy egy tartalom, videós tartalom, hogy nagyon sok emberrel kell beszélnünk, azt szintetizálnunk kell. Egyébként már apa is nagyon sokat segít az AI, de ez egy zárójel. De mindenképpen az emberi jelenlétet igénylő tartalom előállítás fog megmaradni hosszú távon. Az ilyen mechanikusak, mint hírszerkesztés, hírírás, hírsorrend kialakítása, blikfangos címek, vagy rövid sortoknak az elkészítése, azokat ki fogja váltani az AI.
2: De akkor ez azt is jelenti számomra azért valamennyire ez egy jó hír, mert hogy fel fog értékelődni az újságíró személye, karaktere, személyisége, amit azt gondolom, hogy az utóbbi időben azért sokszor nem igazán egy megtépázott minőség az újságíró minősége, mert nagyon hát közhelyszerű, de felhígult az újságírói szakma, hogy ön szerint mik azok a problémák, vagy problémakörök, amelyek így elsősorban az újságírás, az újságírók személyével kapcsolatban már nem övezi akkora tisztelet, mint ami korábban.
3: Még visszakapcsolódok a mondat, hogy kérdésének az első feléhez, hogy remélem, hogy felértékelődik. Tehát a kérdésében
2: igen, legyen úgy,
3: volt
2: igen.
3: egy állítás, hogy felértékelődik. Nem tudom, remélem, mert hogy ebben nagyon sok munka van, és remélem, hogy ezt a munkát honorálja valamiképpen a piac, meg a tartalomfogyasztó. Azt még nem láttam, hogy milyen finanszírozási modellen keresztül, de hogy ez pénzbe kerül, tehát minden igényes tartalom előállítás, az önkéntes munkával nehezen előállítható, vagy hát nem igen. Ha valakinek ez a hivatása, akkor ez forrást kell találnia, és még tényleg nem látom azért biztos önök is látják, hogy a különböző YouTube, Meta, egyéb felületeken hát nagyon nehéz értékesíteni, és nagyon kis összegek érkeznek be, hogy az olvasóktól mennyit lehet, vagy a tartalomfogyasztóktól mennyit lehet kérni, és ilyen közösségi finanszírozásban működni, az is egy másik dolog, de remélem, hogy erre igény mutatkozik majd, no pláne azért, mert hogy nagyon sok lesz az olyan tartalom, amit muszáj lenne szűrni, hogy ne terjedhessen sok hülyeség, meg ostobaság a közösségi felületeken, és ehhez a szerkesztéshez bekapcsolva az újságíró személyiségét, az már egy olyan médium lehet, amire talán fizetnek az emberek.
2: Különböző újságírók, akár ideológia mentén elköteleződve nem teljesen a valóságot közlik.
3: Igen.
2: Ugye? És ennek okán hogyan történik a további felhígulás? Mert hogy nem csak a politikai újságírásban, hanem egyéb más területeken is látom azt, hogy valahogy nem a professzionalizmus volt az, ami igazán értéket adott és mértéket, hanem valami más került előtérbe. Ez a média felül érkező hatás volt, vagy a társadalomnak egyfajta, másfajta hozzáállása a média termékekhez?
3: Többféle ok van. Ugye egyrészt van ez a politikai nyomás dolog, ahol ugye elvált az újságíró szakma, meg a propaganda, és az egy ideig nagyon egybemosódott, és az embereknek ez hiteltelenné tett egy csomó hírt, mert azt mondták, hogy ja, ez egyik oldali, ez meg másik oldali, és emiatt tapasztalható volt a bizalmatlanság növekedése. A másik egy technikai, vagy az infokommunikációs eszközöknek a fejlődésével nagyon rövidül az olvasási idő, meg a tartalomfogyasztási idő, ma már ilyen néhány másodperces reelzekkel kell kommunikálni, ha valamit szeretnénk elmondani, valami üzenetet, vagy most azt olvastam például a legújabban, hogy most már az URL címeket olvassák csak el az emberek egy cikkből. Még bele sem mennek a cikk mondjuk leadjébe, vagy a felvezetőjébe, hanem annyira megváltozott, és hogy nem igazán olvasnak az emberek. És akkor van egy harmadik ilyen dolog, hogy hát ami viszont régi történet, tehát hogy ez a magyar, nem csak Magyarországon, hanem a világon mindenhol, hogy nyilván a szenzáció, meg a bulvár, meg a sok rossz hír, meg az, amire így biztosan kattintanak, meg elérés lehet elérni, az ugye néha-néha ugye fölül írja, vagy
2: hát elég gyakran, igen.
3: Néha-néha, hát azt így idézőjelbe teszem, a tartalom előállítást, és ezekkel mind igen, meg kell küzdeni.
2: És mi lehet ennek a, hogyha most optimistán nézzünk a jövő elő, és azt mondjuk, hogy szerezzük vissza a méltóságát az újságírásnak, akkor mik lehetnének azok az irányok, amiben érdemes most 2026-ban elindulni, hogy ezek a folyamatok nem is feltétlenül visszafordíthatók legyenek, hanem akár egy teljesen új irányt építsünk ki?
3: Hát én nagyon hiszek a szakmámba, tehát hogy ennek van egy etikai és szabályrendszere, meg van egy csomó technikai része, tehát hogy kell összerakni egy anyagot, ebben én elég konzervatív is vagyok. Mondjuk az, hogy kérdezzük meg a másik oldalt, az mondjuk egy olyan követelmény lenne, ami jó lenne, ha érvényesülne. Alap, mondjuk most nem mennék bele egy nagy média elemzésbe, hogy hol és mikor mulasztották el ezt úgynevezett újságíró kollégák az elmúlt 16 évben, hogy a másik oldal nem sikerült megkérdezni. Tehát, hogy azt gondolom, hogy függetlenül attól, hogy ki hogyan gondolkodik a világról, mert attól még, hogy én konzervatívabb vagyok, liberálisabb vagyok, baloldalibban gondolkodom, ez nagyjából ugye egy értékrendet ad, de attól még, hogy én egy ilyen szűrőn nézem a világot, attól még a szakmának a nagyon szigorú szabályai azok ott vannak.
2: Sőt, a becsületesség szerintem akkor jelenik meg igazán, hogyha az én álláspontomat nem akarom mindenáron védeni, hanem azt gondolom, hogy az valid, az hiteles, és nem kell különböző mellékutakat bevetnem ahhoz, hogy a saját igazságomat érvényesíteni tudjam, mert az már minősíti is az igazságomat. Tehát, hogyha én egy állásponttal igazán hitelesen, tisztában és önazonosan vagyok, akkor semmi okom rá, hogy ne a valóságot közölje.
3: Egyetértek maximálisan, ráadásul az újságírás ebből a szempontból egy sokszínű műfaj keretet ad az újságíró. Igen. Számára, már hogyha nekem úgy tanították még a suliban, hogy a hír száraz, mint a teve. Uh-huh. És akkor onnantól kezdve lehet, amikor az embernek már a véleménye van benne, meg az meg szabad, és szerintem Magyarországon ebből a szempontból a bírói ítélkezésen keresztül is látom, hogy tényleg a szólásszabadság az biztosítva van. Tehát ott lehet a publicisztikában, az ilyen véleménypodcastokban ott lehet szabadon beszélni, de amikor hírt írok, amikor a tényeket szeretném közölni, ott ragaszkodni kell ahhoz, hogy a lehető legnagyobb objektivitással mutassam be a valóságot. Engem ez vezérel.
2: Így az írott, és főként az offline, tehát a nyomtatott sajtónál, ugye beszéltünk arról, hogy megjelenik majd ez az exkluzivitás, ami értéket teremtően olyan professzionális szakembereket fog felmutatni, akikhez nagyon erősen fogunk vonzódni, és értékelni fogjuk, hogy akkor az ő szubjektumokon keresztül egy olyan szeletét kapjuk a valóságnak, amiben érdemes elmerülni. Mi lehet még egyébként a nyomtatott újságírásnak az előnye, illetve a jövője? Tehát inkább a jövőjére kérdeznék rá, és itt már a mesterséges intelligencia használatát is bátran behozhatjuk. Érintettük már ezt a témát, de van-e még valami, amit ehhez érdemes hozzátenni?
3: Hát én csak az idealizmusomat tudom idehozni. Hogy kinyomtatva lesznek-e dolgok a közeljövőben, ezt nem tudom. De az, hogy írott tartalom a neten legyen, és ahhoz lehessen rendszeresen hivatkozni, azt szerintem meg fog maradni. Egyébként szerintem az íródban is lesz egy ilyen elitet kiszolgáló rész, tehát mondjuk ilyen életmód magazinok, meg bukazinok főleg, tehát ilyen tematikus, nyomtatott sajtótermékek, ezek szerintem meg fognak maradni, hogy a napilapokkal mi lesz, azt nem tudom. Egyik országban sincs jó helyzetben a napilapos újságírás, Magyarországon aztán különösen rossz helyzetben van. És általában is azt mondom, hogy az igényes szerkesztett tartalom előállításához pénz kell, olvasói elköteleződés, vagy tartalomfogyasztó, mert ez ugye lehet videós tartalom is, nézzünk csak a Partizára. Igen. Tehát a semmiből épített föl Gulyás Márton egy médiabirodalmat, és rengeteg a közösségi támogatásuk, tehát az 1%-ból, meg az egyedi támogatásokon keresztül nagyon sok forráshoz jutnak.
2: Hát főleg az utóbbi egy évben volt rá igazán igen. szükség.
3: Hát igen, igen. De úgy látom, hogy ők hosszú távra építkeznek, tehát most is ezt talán fent tudják tartani. És hát ezt más sajtótermékek is csinálják. Emellé persze tök jó lenne, ha megnyílna a reklámpiac, tehát hogy a reklámok azok nem eltérített irányba mennek, hanem a reklámozó egyrészt nem fog félni attól, hogy valahol reklámozni fog, mert nem fog rá
2: különböző fényt vetni, hogy ide
3: igen,
2: vagy oda
3: vagy pártolt, oda pártol, igen. Hanem ez egy szabad piac lesz, nem kell félni attól, hogy jön egy NAV ellenőrzés, ha mondjuk egy bizonyos sajtóorgánumot támogat. A másik meg, hogy be fog jönni az is, hogy megéri neki esetleg olyan helyekre kihelyezni reklámot, ahol ténylegesen van olvasottság. Uh-huh. És, vagy nézettség. És hogy ez is egy fajta forrás fog felszabadítani szerintem. Bár én erre nem tekintek úgy, hogy ez egy nagy forrás, pont azért, mert hogy már lényegében minden átköltözik a social felületekre, és ott meg nagyon kis pénzek mozognak. Tehát a nagy cégek is úgy vannak vele, hogy ha meg tudnak futtatni egy Facebook posztot, akkor miért ne ott juttassák az üzeneteiket célba, nem kell hozzá egy PR cikket finanszírozni, no pláne egy sajtóterméket. Én azért hiszek abban, hogy vannak elkötelezett üzletemberek, akik azt mondják, hogy ilyen mecénásként bizonyos sajtó kezdeményezések mögé odaállnak.
2: Ezen a ponton most tartunk egy kis szünetet, aztán természetesen folytatjuk a beszélgetést.

0: Hallgass Budapesten és környékén a 100.3 Rádió Diket. Romákról, nem csak romáknak.
1: Média és valóság, a Dik Rádió média tudatossági magazinja. Fake news, megtévesztő reklámok, média befolyásolás.
2: Szó volt az imént, arról említette, a médiafogyasztói elköteleződés. Most nevezünk így médiafogyasztók, nem csak az olvasók, hanem így igen, mindenféle tartalmat fogyasztókét, hogy egyrészt mit takar, ez így kicsit szélesebben az a fogalom, mit takarhat a fogalom, és hogy vajon hogyan lehet ezt elérni, mire kell törekednie mondjuk egy médiaterméknek, hogy egy ilyen kötődést, egy ilyen kapcsolatot, mint egy bázist teremtsen meg magának. Mert én is azt látom, vagy én úgy látom, lehet, hogy nem így értette, hogy a jövő többek között például az ilyen fajta kapcsolódásokban van.
3: Abszolút, szerintem ez lesz. Meg már most is ezt látjuk.
2: Igen, ezt az alakul.
3: Most a teljesség igénye nélkül a Válasz Online, a Magyar Hang, a Partizán, mind olyan
2: Telex
3: is, de őket azért nem hoztam ide, mert ők pont amiről beszélünk, erről a közösségépítésről, hogy kialakítanak a olvasóik, tartalomfogyasztóik között egy olyan elköteleződést, amit rendszeresen megpróbálnak rendezvényekkel keretezni, tehát vannak ilyen támogatói vacsorák, vannak...
2: Tehát egyfajta szolgáltatás is nyújtanak még mellé.
3: Meg valóban közösséget próbálnak építeni az adott médium köré, hogy olyan rendezvényeket, ahol mondjuk exkluzív fellépőket hívnak meg beszélgetni, ezt például csinálja a nem régiben, tehát ő nem olyan régóta bontott szárnyat a Dúl Szabolcs 5 pontban podcast, ő is ilyen támogató vacsorákat szervez, ahol finom kis kóstolók meg bor mellett lehet meghallgatni exkluzív elemzéseket a napi politikáról. Tehát, hogy ilyen típusú, de én ezt szerintem nem csak én ugye a politikai újságírást ismerem, de én úgy gondolom, hogy ilyen közösségépítés az életmód tartalom előállítóknál is van, hogy egy bizonyos sport, vagy egy bizonyos életszakaszban megjelenő problémákhoz kötődik egy tartalom, és akkor megszólítani kívánt célcsoportot valahogy közösségi formálni, hogy ne csak egy oldalú kommunikáció legyen, hogy a tartalom előállító letesz egy terméket, hanem hogy az olvasó, a tartalomfogyasztó tudjon reagálni rá, adott esetben formálni, közösen előállítani azt a tartalmat. Én szerintem ez a jövő, hogy ilyen közösségekben működjön ez a munka.
2: Mint talán azt hiszem, hogy az élet nagyon sok területe is majd ezeken a sejtszerű kis közösségeken fog múlni, legalábbis amik így információk eljutnak hozzám. A jövővel kapcsolatban a másik nagy téma az a mesterséges intelligencia, bárhogy is akarjuk kerülni, meg már bármennyit beszélt róla az ember, igazából mindig érdemes újra és újra megközelítenünk. Itt az újságírás fénytörésében etikai szempontból milyen aggályok léphetnek föl első körben?
3: Hú, hát nagyon sokféle, és nagyon nehéz is lesz, ahogy fejlődik a technika, nehéz is lesz elválasztani azt, hogy mi a valóság, és mi az, ami a kitaláció. Elképesztően fontosnak tartom azt, hogy ez valahogy bekerüljön az iskolai munka mindennapjaiba, hogy a gyerekek dolgozzanak mesterséges intelligenciával, megtanulják azt, hogy hogyan tudnak kritikusan viszonyulni azzal a tartalommal, amit kapnak a netről, a telefonjukról, a bármiről.
2: Hogy ismerős legyen számukra,
3: és azáltal, ha elkezdenek dolgozni vele, akkor ki is szúrják, hogy esetleg mi az, ami gyanús. Hát ebben még nagyon elő gyerekcipőben járunk, és nem tudom megmondani, hogy fog ez letisztulni, és hogyan tudjuk a valóságot úgy kontrollálni, vagy a tényeket kontrollálni, hogy azok tényleg tényeke, vagy valami kitaláció, hülyeség, és hogy ne vezetődjenek meg az emberek.
2: Van erre valamiféle, már most jelenleg egy olyan kezdeményezés, amikor egy ilyen tudatos média felhasználására tudatos média felhasználásra nevelik a gyerekeket?
3: Vannak civilek, akik ezzel foglalkoznak.
2: Csak civil körből indulnak ezek a kezdeményezések?
3: Én úgy tudom, hogy egyébként az előző 16 évben volt a kormányzaton belül egy ilyen digitális stratégia, amiben voltak nagyon jó elemek, amelyeket a javasoltak, tehát kormányzaton belül is jó szakemberek arra, hogy induljon el valamiféle tudatosabb net felhasználási dolog az iskolákban, de ez valahogy úgy elhalt ott 2017-18 tájékán. Azóta ugye a mesterséges intelligencia még inkább szükségessé teszi azt, hogy ez bekerüljön az iskolai munkába. Én úgy látom, de nem tudom még, mert ugye nagyon friss itt a választások körüli időszak, hogy van az új kormányban hajlandóság erre, hogy aztán ezt megvalósítja, ténylegesen történik ez ügyben, iskolai reform az majd az újságírók dolga lesz, hogy rajta tartsák a ígéretek teljesülésén a szemüket, hogy ez megtörténik-e vagy sem, és hogyha nem történik meg, akkor számon kell kérni a hatalmon.
2: Igen, meg kell újra ismernünk azt a képességünket, meg lehetőségünket, hogy nem csak remélhetünk, hanem annál sokkal nagyobb a mozgásterünk. Hogy így a nagyobb mozgástérnél tartunk, akkor azt mondom, hogy nézzük meg azokat a részeit a médiának, amelyekről mondjuk egy 15-20 évvel ezelőtt el sem tudtuk volna képzelni, hogy a médiának ilyen részei, ilyen iránya is lesznek, egyrészt már a technikai fejlődés miatt, sem az akkori állapotok miatt, a korábbi állapotok miatt, meg hogy az nagyon nagy meglepetés volt, hogy és nagyon gyorsan lettek civil emberek a média tartalmak gyártói, és ma már ugyanolyan erősséggel, ugyanolyan sávszélességgel és mérvadóan vannak jelen a médiatérben, mint ahogyan mondjuk egy professzionális újságíró. Ez egy igazán nagy kihívás egyébként a média felhasználók részére.
3: Hát ez egy problémának tekintem, és talán a beszélgetésünk elejéhez tudnék visszakanyarodni, hogy a hitelesség az nagyon fontos lesz, mert attól még, hogy valaki celeb és elmondja a véleményét, az tud népszerű lenni, meg akár szórakoztató is, de az újságírással nem lehet összekeverni, és akkor mondok rá, nem nevezem meg az illetőt, egy példát. Az, hogy megy ez a Zsolti bácsizás, ez azért nagyon kényes, mert gyerekáldozatokról van szó. Egy újságíró úgy nyúl egy ilyen témához, hogy a lehető legkisebb mértékben, sőt, egyáltalán ne sérüljön az, akinek a történetét ismeri, és pontosan tudja, hogy milyen traumán ment keresztül az illető. Azt nem csinálja meg egy képzett újságíró, akinek szakmai sztenderdjei vannak, hogy mindenfélét összelocsog egy mikrofon előtt. Egyrészt burkoltam megvádolva embereket, akiknek egyébként ez szintén egy ilyen etikai problémát okoz, másrészt pedig újra traumatizálva az áldozatokat. És itt jön be a szerkesztett tartalomnak a fontossága, hogy egy szerkesztőség, egy újságíró, ez nem... Tehát, hogy nem egyedül dolgozik, és a saját szakálla után megy, és csak azért, mert most a Zsolti bácsizás az egy nagyon népszerű tartalom előállítás, és ezért körültekintést mellőzve mindenfélét mondogat a mikrofon előtt, hanem van egy szakmai tím, főleg ilyen típusú ügyeknél, amik ennyire érzékenyek. A szerkesztők megnézik, hogy mi az, ami kontrollálható információ, ki mehet, vállaljuk érte a felelősséget a bíróságon, tehát mi az újságíró minden egyes mondatával felel a polgári törvénykönyvnek, tehát úgy kell dolgoznia, és mi az, amivel védi a traumatizált áldozatokat, de mégis tud közölni információt. Ez a szakma része, és ettől válik el egy professzionális újságírónak a tartalma, egy olyan celebnek a mondjuk úgy a mikrofon előtti szereplésétől, amiben ő ezt nem gondolja át, esetleg károkat okoz, esetleg nem is figyel oda arra, hogy milyen következményei lesznek annak az anyagnak, noha, mondjuk mit tudom én, megnézik 300 ezeren.
2: Ebben az adásfolyamban engem nagyon sokszor izgat az a kérdés, és mai napig nem értem, hogy miért van az, hogy nem vonunk felelősségre embereket. Beszélgetem itt már híres, ismert emberekkel, szóba került az, hogy velük kapcsolatban hamis állítások jelentek meg, és én nem értettem, hogy miért nem tesznek valamit, miért nem léptek valami akcióba, hogy ez többet ne történjen meg, illetve, hogy az, aki rájuk terhelő vagy valótlan állítást fogalmazott meg, az valami módon felelősségre legyen vonva. De ugyanígy van, hogyha bármilyen szerződés, mondjuk egy műsorban való szereplést aláírnak, hogy aláírnak valamit, és onnantól kezdve nincs joguk azzal kapcsolatban, hogy ellenőrizzék, hogy mi jelenik meg mondjuk a televízióban. És valahogy én azt gondolom, hogy mi sokkal megengedőbbek vagyunk, amikor így viselkedünk, mint kellene egyrészt, és rengeteg lehetőségünk lenne jogilag, hogy máshogy cselekedjünk. És azt gondolom, hogy idővel ezek a szerintem jó gyakorlatok valahogy áttörnék a falat, és valami felelősségtudatot ébresztenének fel a túloldalon, akár a szakmában lévő szakemberekkel, akár pedig az újságírásban lévő szakemberekkel, akár pedig a nem újságíróként tartalmat gyártókkal. Hogyan látja ezt a feszültséget ön?
3: Valamennyire rálátva személyiségi jogi perekre, mert én is interjúztam ilyen témában olyan ügyvédekkel, akik hát ilyen karaktergyilkosság áldozatait próbálták a bíróságon védeni, és általában azt látom, hogy a bíróság meg is ítélte nekik a jogsérelmet, vagy elismerte a jogsérelmet. A probléma inkább ott van, hogy nagyon ilyen lájtos, könnyű következménye van. Mondjuk valakiről azt terjesztik, hogy tényleg teljesen
2: légből kapott
3: példa, hogy üti, vágja a feleségét, miközben bort iszik és vizet prédikál, a családi élet szentségéről beszél, és ez végigmegy a sajtón, nagyon sok helyen megjelenik, a fickót teljesen megkurcolják, és aztán kiderül, hogy az egész nem igaz, bizonyíthatóan teljesen jó, semmi ilyesmi nincsen, elmegy az illető a bíróságra, a bíróság helyt ad neki, a sajtótermékeket megbüntetik, helyreigazítást kell közölni, és kártérítést kell fizetni. Általában a helyreigazítás az sokkal-sokkal később jelenik meg, mint a károkozás.
2: És egy eldugott
3: helyen. És akkor kap mondjuk 1 millió forintot, vagy 500 000 forintot, nagyon alacsony a sérelmi díj is. Ennek nincs visszatartó ereje, egyfelől, másfelől meg. Én láttam tényleg tönkre menni embereket ilyen karaktergyilkos támadások következtében, tehát depresszióval küzdeni.
2: Erkölcsileg meginnovasz.
3: Olyankor az is történik, hogy ez ilyen gellert kap a socialben, tehát hogyha valakit elkezdenek egy-egy dologgal támadni, akkor ugye jön a hergelés, és akkor egy ilyen lincs hangulat alakul ki körülötte a különböző ilyen social felületeken. És ez nagyon meg tud nyomorítani embereket. Tehát, hogy láttam olyat is, aki jogvédőnek volt áldozata, úgynevezett jogvédőnek, és teljesen tönkrement bele, nem tudott dolgozni a folyamatos támadásoktól, de láttam ilyet közszereplőben is, közszereplőknek se kell mindent elviselni.
2: De hogyha arra gondolok, hogy és most nem akarok senkinek feladatot osztani, de azért vannak képviseleti szervek, mondjuk a Magyar Újságírók Szövetségére, ha gondolok, hogy akkor én nagyon megfelelő irányba, hogy tabogatózom, vagy teszem fel a kérdést, hogy nem lehetne mondjuk olyan szankciókat indítványozni, meg olyan kereteket, amiben mondjuk egy gyors lefolyású eljárásban sokkal erősebb retorziókat érvényesíthetnének.
3: Amiben én szeretnék változást elérni, mert amiről ön beszél, az a jogalkalmazói oldal, és én úgy gondolom, meg jogalkotói, tehát lehetne a büntetési tételeken is változtatni, hogy ténylegesen következménye legyen. Szóval, ha valaki szándékosan bele akar rúgni valakivel lejáratás céljából, és hamis vádat fogalmaz meg vele kapcsolatban, és kiderül az arról, hogy az hazugságonak legyen következménye.
2: Bocsánat, csak annyit, hogy nem az alapköve lenne az egyik alapköve annak, hogy visszaszerezni a méltóságát az újságírásnak.
3: Hát igen, most úgy van ugye, hogy mondom, ezek sokkal, mire lemegy egy ilyen ügy, addigra már, tehát az már nem elég tétel annak, aki a sérelmet elszenvedi. És nem elég visszatartó erő annak, aki a sérelmet okozza. Amiben én hiszek, és amit én remélem, hogy a Újságíró Szövetséggel valahogy a közeljövőben meg tudunk valósítani, és pont az elmúlt 16 év, most folyamatosan jönnek elő ilyen történetek, és bennem ez még inkább felerősödött, ez a terv, meg motiváció, hogy legyen egy ilyen mediálás, egy beszélgetés, hogy van egy sértett oldal, meg van, aki valamit elkövetett, de lehet, hogy az, aki elkövette, az nem is tudja, hogy miben volt benne, hogy közelíteni, hogy emberek vagyunk, és hogy valahogy a különböző oldalakat megérteni, hogy az, aki részt vett egy ilyen karaktergyilkos működésben, és részese volt ennek, hogy valakit kicsináljanak, az értse meg azt a folyamatot, amin keresztül ment, lássa meg azt az embert, mert csomószor úgy csinálják ezek a tartalomelőállítók, hogy nem is gondolnak arra, hogy milyen nagyon súlyos következményei vannak annak a három mondatnak, amit aznap leírtak reggel. És hogy ez egy ilyen helyreállító mechanizmus lenne, és nem amiatt, hogy relativizáljuk azt, amit mondjuk a jogsértő elkövetett, hanem azért, hogy többet ne forduljon elő, és másoknak, akik esetleg hasonló dilemmában vannak, vagy egy döntési helyzet elé kerülnek, és akkor jusson eszükbe, hogy basszus, emlékszem rá, hogy egy ilyen helyzetben a sértett oldal, aki áldozata volt egy ilyen lejárató kampánynak, az hogy esett össze, hogy betegedett bele, hogy nem tudott kimenni az utcára hónapokig, én ebben inkább nem veszek részt. Tehát, hogy inkább egy ilyen társadalmi tanulási folyamatról van szó.
2: Nagyon tetszett az a megjelölés, hogy egyfajta mediátori feladatot is kifejezett. Azt gondolom, hogy van egy szétszakadt társadalmunk, mindenképp és minden területen polarizált. Nem mondom, hogy a kialakult helyzetben csak a médiának van szerepe, de azért kivette belőle a maga részét a média is. Nem lehet, hogy egy újfajta párbeszéd előmozdítása egymás álláspontjainak a megismerésében pont a professzionális újságírásnak lehetne most egy óriási szerepe?
3: Hát, de jó lenne, ha így lenne.
2: Hogyan látja ezt így a jövőre nézve? Beszéljünk még erről mindenképp.
3: Hát az újságírásnak is van szerepe, de nagyon remélem azt, hogy most, hogy így elkezdtünk beszélni mindenféle lefolytott traumáinkról, és ez nem csak az elmúlt 16 év, hanem a rendszerváltás sérelmei.
2: Akár még az az előtt, így van.
3: Pontosan.
2: Teljesen kibeszéletlen a 20. század Magyarországon.
3: Olyan sok elfolytott traumánk van, amivel nem néztünk szembe, hogy talán most, hogy van egy ilyen különleges pillanat szerintem az országban, azt ki lehetne erre használni, és vannak rá tök jó kezdeményezések, ahol már próbálkoztak ilyesmivel sikerrel, mondjuk
2: például
3: más országokban. Hát Németországban.
2: Milyen jellegűek szemben, arra gondolok, hogy milyen hogy irányokban indul el?
3: Bele a társadalmi párbeszédbe, itt tényleg nagy szerepe van az újságíróknak, vagy a médiának, hogyan lesz ez része az oktatásnak, hogyan kerül bele a társadalmi főáramba az, hogy beszéljünk, és igen, tárjuk föl, hogy mindenkinek, főleg hát ugye egy ilyen kelet-európai kis országban, mint Magyarország, ahol tényleg átdübörgött a történelem egy csomószor, hogy annyiféle családi trauma van, és hogy nem szembe kéne lenni egymással, hanem megnézni, hogy pontosan mi történt, a tabukat is felszabadítani, hogy őszintén beszéljünk róla, mert az egy megtisztulási folyamatnak ad teret, és abból egy sokkal egészségesebb társadalom tud létrejönni. És vannak hozzá szakemberek, lehet erről közösen gondolkodni, és talán én most úgy látom, hogy ennek van némi reménye.
2: Nagyon így lehet, szerintem, és én is erre gondolok, és ahogyan beszéltünk róla a beszélgetésben, volt róla szó a beszélgetésben, hogy szerintem itt az objektivitás az egy jó dobantó lett, egy jó kiinduló pont, és ez pont a szakmaiság lesz az, ami megalapozhatja ezt a folyamatot, hogy tényszerűen kezdünk el beszélni a valóságról, és aztán nehez majd kapcsolunk különböző háttéranyagokat, de szerintem így ez így nagyon jól így össze tudja kapcsolni az eddig elhangzottakat. Még van egy dolog, amiről szeretnék mindenképp beszélni, az pedig a nők megjelenése, a női kép a médiában, és most ezt egy másik pontról, még pedig a közösségi média oldaláról indítanám el, hogyha megfelel, mert hogy ott azért sok mindennel találkozunk.
3: Ha nem vagyok egy nagy szakértő.
2: Csak annyiban, hogy a közösségi média hatása, az újságírása, a női képre, az hogyan alakul? Szerintem a közösségi média női ábrázolása, vagy az ott megjelenő nő alak, az igenis hat az újságírásban jelenlévő nő alakra szintén. Ön nem így látja?
3: Majd itt nagyon szét kéne szálazni, hogy milyen típusú közösségi médiumokról beszélünk, kihez szól az a médium,
2: Mondjuk én most például elsősorban a Facebookra gondolok. Hát Instagram.
3: Én azt látom, hogy, nagy, ugye megint csak a saját területemről tudok beszélni, a belpolitikáról, hogy nagyon sok fiatal kezdett el, fiatal nő beszélni politikáról, bátran, karakteresen, úgy, hogy egyébként, ha megnézzük mondjuk a szerkesztőségeknek az összetételét, azt látjuk, hogy, alig vannak, még szerkesztői poziban sincsenek nagyon nők, inkább, tehát a újságírásban a kevésbé pozícionált helyeket foglalják el. Most már van egy törekvés arra bizonyos szerkesztőségekben, hogy több nőt hívjanak mondjuk politikai véleményt mondani, de ez is egy friss fejlemény, tehát most néhány szerkesztőséget ismerek televíziókban, ott van már erre törekvés, de hogyha mondjuk az ember csak így random kinyitja a YouTube-ot és megnézi, hogy néz ki még progresszívnek hit szerkesztőségeknek is a beszélgetős műsora, csávó, szóval azért ilyen nagyon férfi túlsúly van, és én azt látom, hogy a fiatalok bátrabbak, megpróbálják ezt a tabut áttörni, és megjelennek a saját tartalmaikkal influencerként a médiában. Ez egyébként nyomja a konzervatív szerkesztőségeket is, hogy hát ezek a fiatalok, ezek itt feltűntek. Szóval szerintem a generációváltásnak van egy ilyen hatása, hogy politikai vélemény az nem feltétlenül csak a férfiakhoz köthető, hanem hogy a nőkhöz is. De úgy a celebvilágot őszintén nem ismerem, és hogy ott milyen típusú befolyása van a nőknek az ő követőikre, azt nem tudom.
2: Igen, ott a női kép az teljesen azért máshogy alakul. Valóban ott is megvan azért az a trend, hogy nem ők azok, akik alakítják a médiateret. Viszont itt nagyon érdekes volt a fiatalságnak a megemlítése, illetve hogy a rájuk való alapozás mondjuk egy jövőképpel kapcsolatban. Itt két dolog vetődött fel bennem. Az egyik az, hogy a magabiztossága a fiataloknak az egy valódi tudatosságot jelenthet-e ma, vagy pedig inkább egy sérülékenységet, ezen az egyik dolog, amit megkérdeznék, a másik pedig a fiatalokkal kapcsolatban, hogy mi lenne az, amiben újságíróként építene a fiatal generációra?
3: Hát én inkább tanulnék tőlük egyrészt egy kis bátorságot, mert azért mi egy másik generációból érkezünk, és legalábbis nekem nehéz volt megszokni azt, hogy kilépek az írott sajtóból, tehát, hogy nem a számítógépemnek a monitorja mögé bújok. De másrészt meg ezeknek a social felületeknek a kezelése is, most nem technikailag mondom, mert technikailag én, hanem a logikáját egy csomószor sokkal ügyesebben átlátják. Én meg azt tudnám nekik adni, ami a tudatosabb szerkesztés, már hogy fejben, hogy tudom, hogy mivel ártok, mivel nem ártok, és hogy azt talán a szakmai tapasztalataim alapján mélyebben át tudom adni nekik. Tehát, hogy ez egy ilyen kölcsönös dolog lenne, de
2: mondjuk
3: de bátrabbak, azt szerintem simán elmondható.
2: Igen, én is sokat tanulok egyébként a fiataloktól, rengeteg új dolog van benne, ami nem is értem, hogy honnan jön, mert a korábbi generációkban, sem az enyémben, sem a nálam fiatalabbaknál ezt nem láttam.
3: De nem írnám le magunkat, mert
2: nem, szó sincs róla, így van.
3: Tapasztalatunk kell hozzá, és szerintem, hogy ez egy ilyen generációkon átívelő párbeszéd tud lenni, akkor mindenki jól jár vele.
2: Most még egy utolsó kérdésként egy olyat fogalmaznék meg, hogyha most jelenne meg oda jelentkezőhöz egy fiatal újságíró, akkor mi lenne az a három jó tanács, amit így a pályáját elindítva mindenképp a szívére, meg a tollára, vagy a billentyűzetére csomózna?
3: Nem is konkrét témát mondok, hanem attitűdöt.
2: Igen, ez izgalmasabb.
3: Amit egyébként most gyakorolni is fog, mert a Transparency International Magyarországnak van egy mentor programja, amiben most pont fiatal újságírókkal fogok együtt dolgozni, és az egyik legfontosabb dolog az, hogy a dolgok azok nem feketék-fehérek, tehát nagyon sokszor van az ember, amikor neki megy egy igazságtalanságnak, hogy így viszi a hév előre, és így megy, mint a bontó golyó, de hogy ezt vissza kell egy picit fogni. Jó, hogyha beavat valakit, egy olyan szerkesztőt, akiben megbízik, hogy nézze át, hogy biztosan nem elfogultak-e a kérdések, biztosan nem prekoncepció alapján dolgozik. Emberek vagyunk, és hogyha valami nagyon durva igazságtalanságot látunk, akkor már megszületik az ítélet a fejünkbe, de azt nem szabad. Ez lenne az egyik, amit így mondanék, és azt mondani is fogom, remélem a mentoráltamnak, akivel együtt dolgozok, akik még nem tudom, hogy ki lesz, mert ez a kiválasztási folyamat, ez most történik. A másik meg az, hogy bármilyen triviálisnak is hangzik, de meg kell kérdezni a másik oldalt. Tehát, hogy ez
2: az manapság
3: már annyira elsikkadt, ez az alapszabály. Sőt, akkor lesz egy információ megalapozott, ha nem csak a másik oldal, hanem jó sok oldal. Tehát, hogy több forrásból, ha hallunk egy információt, azt akkor tudjuk igazán hitelesen leírni, hogyha az több forrásból meg van erősítve.
2: Így van, és a harmadik, akkor még azt megkérdezem, hogy mi lenne, így röviden az adás végén, egy felütésszerűen megfogalmazva.
3: Hát, hogy higgyenek abban, hogy ez a szakma azért megmarad.
2: Szerintem ezzel a hittel érhetünk, én nekem ebben semmi kétségem nincs. Átalakul, új formát ölt, de értéket fog képviselni a jövőben is, azt gondolom. Kedves Dóra, nagyon szépen köszönöm, hogy eljött hozzánk, és tényleg rengeteg értékes gondolatot és olyan lelkesedést láttam önben, amit nagyon ritkán találkozok, úgyhogy így szinte meg is hatott, komolyan mondom, megérintett mindenképp.
3: Köszönöm szépen.
2: Én is köszönöm, és a nézőknek is köszönöm a figyelmet, mindenkinek minden lehetséges jót kívánva.
1: A DIK Rádió Média és Valóság magazinjának elkészítését az Európai Unió a Media Resilience programon keresztül támogatta. A műsorban elhangzottak a megszólalók egyéni véleményét jelenítik meg, és nem tükrözik az Európai Unió és az Európai Oktatási és Kulturális Végrehajtó Ügynökség hivatalos álláspontját.

0: romának, másodszorban magyarnak vallja magát, vagy elsősorban magyarnak, másodszorban romának vallja magát? Csak romának vallja magát, vagy magyarnak vallja magát? Ilyen kérdések szerepelnek abban a kutatásban, ami a Józsefvárosi Önkormányzat megbízásából készül. A vizsgálat célja, hogy feltárja, milyen problémákkal szembesülnek a józsefvárosi romák, és milyen szükségleteik vannak olyan témák felvetésével, mint a lakhatás, az oktatás, az egészségügy, a munka, a kultúra és a nők helyzete. A kérdőívet azok tölthetik ki, akik elmúltak 18 évesek, a Józsefvárosban élnek, nem szükséges bejelentett lakcím, és romának vallják magukat. Az anonim adatfelvételről Jóni Judit, az önkormányzat romaügyi referense úgy tájékoztatott, hogy az több módszert ötvöz. Fókuszcsoportos beszélgetéseket, kérdőíves felmérést, ez tulajdonképpen a mostani kérdőív, és szakmai interjúkat. A tervek szerint két egyenként körülbelül 10 fős fókuszcsoportot szerveznek, emellett 200 személyes, kopogtatásos kérdőívet vesznek fel, amelyet online kitöltésekkel egészítenek ki. A kutatás teljes mintája várhatóan körülbelül 300 fő lesz. A pályázaton nyerte el ezt a megbízást az önkormányzat, ahol az ajánlatokat több szempont alapján értékelték, köztük a módszertani megalapozottság, a korábbi tapasztalatok, a vállalt kutatási elemek és az ár alapján közölték. Július 31-éig pályázhatnak a jó tanuló roma diákok. Az általános iskola 5-től 8 osztályos vásárhelyi roma diákok pályázhatnak támogatásra legkésőbb július 31-éig. A diákoknak nem lehet igazolatlan hiányzásuk, és legalább 3,8-as tanulmányi átlaggal kell rendelkezniük. A Hódmezővásárhely Városra Közalapítvány és a Cigány Nemzetiségi Önkormányzat idén is támogatja a jó tanuló cigány gyerekeket. A feltételek tehát a következők: általános iskola felső tagozatos diákjai, 2026-2025-ös tanév tanulmányi átlaga legalább 3,8-as, igazolatlan hiányzás nem lehet, Hódmezővásárhelyi lakhely, az elért eredmény igazolása és az adatkezelési nyilatkozat megléte. Nyomtatvány a polgármesteri hivatal portáján átvehető, vagy a Cigány Nemzetiségi Önkormányzat képviselőinél. A nyomtatványok kitöltése segítésében állnak rendelkezésükre. A határidő tehát július 31-e.
1: Ezek voltak az FM 100.3 Rádió Dikroma hírei.
2: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz.
1: A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádió Dik, indul egy újabb óra a 100.3 Rádió Dikben. Romákról, nem csak romáknak. Rádió Dik. Korábbi adásunk ismétlése következik. Művészet, kultúra, hagyomány.
3: Ez a Roma Szalon.
1: A 100.3 Rádió Dikben.
3: Roma Szalon.
4: Üdvözlöm a kedves hallgatókat. Önök dr. Suki Andrást, a Roma Szalon című kulturális műsor szerkesztő műsorvezetőjét hallják a Rádió Dik FM 100,3 MHz-es frekvencián. Kótai Lucia fiatal pályakezdő a mai vendégem, aki Hollandiában él és jelenleg látogatóban van Magyarországon. Mesél nekünk a terveiről, valamint kulturális, oktatási és társadalmi különbségekről. Tartsanak velünk a mai este folyamán is.
5: Köszönöm, Lucy, hogy elvállaltad a beszélgetést.
6: Én is köszönöm a lehetőséget, köszöntöm a hallgatókat.
5: Mivel foglalkozol Hollandiában, mit csinálsz jelenleg?
6: Hát jelenleg elsőéves jogi tanuló vagyok, főiskolába járok, és az ilyen előkészítő az egyetemre. Szeptemberben szeretném kezdeni az egyetemen a történelmet, és jelenleg zenekarba is járok, szimfonikus zenekarba Amsterdamba.
5: Hogy jött a történelem számodra? Miért pont ezt választottad?
6: Szerintem az iskolába kezdődött el, mert én iskolában nagyon szerettem a történelmet, olyan 7-8 éves koromban kezdtem el tanulni, és pont 11. Lajosra tanultuk, és ott hopp, így jött ez az ötlet, hogy hoppá, ez igazából tök érdekes. És aztán így láttam, hogy otthon Amsterdamban, a lakásunkban vannak ilyen történelem könyvek, és kinyitottam, és kezdtem el olvasni, és nagyon érdekelt, és kíváncsiságból elkezdtem többet érdeklődni és olvasni, filmeket nézni, történelem filmeket nézni.

0: és aztán elkezdtem a középiskolát, ott még komolyabban tanultunk történelmet, és a tanárom is nagyon jó volt, és igazából mindig is volt ez az érdeklődés a történelmi iránt, uh-huh. már kicsi korom óta.
1: Tehát mindig megvolt ez a vonzódás, de azért mégiscsak fontos volt számodra a tanárodnak a személye, aki esetleg jobban beavatott ebbe a tudásba?
0: Igen, nagyon érdekes személy volt a történelem tanárom középiskolában, és így sokszor ezt szoktunk beszélgetni, mondjuk a származásomról, magyar történelemről, és mindig nyitott volt új ötletekre, meg sztorik, amit én mondjuk tanultam anyuéktól, magyar történelmet, és igen, nagyon fontos, hogy a tanár érdeklődik a gyerekek iránt, uh-huh. mert úgy lehet elméletet is cserélni.
1: Hogyan mutatkozol be általában? Magyarnak, hollandnak, vagy mindkettőnek?
0: Mindig magyarnak, akármikor valaki megkérdezi Hollandiába, hogy honnan jövök, mindig azt mondom, hogy én magyar vagyok. Ez igazából nekem soha nem volt egy ilyen tabu, vagy ilyesmi. Soha nem gondolkoztam el komolyan, hogy én most magyarnak vagy hollandnak érzem magam. Mindig így egyértelmű volt, hogy magyar vagyok.
1: Uh-huh. Ha jól tudom, 1 éves voltál, amikor kikerültél Amsterdamba. A családban milyen nyelven beszéltek egyébként?
0: Családommal csak magyarul beszélek.
1: Uh-huh. És akkor az iskolában, illetve a külsőbb közösségekben pedig természetesen a holland nyelven.
0: Így van, hollandul, igen. Igen, az az elején nagyon nehéz volt, magyarul is és hollandul is szépen megtanulni beszélni, és még mindig vannak nehézségek a magyar nyelvvel, és ezt próbálom így kijavítani. Főleg, hogy évente egyszer haza szoktunk járni, családot látogatni, szeretnék normálisan kommunikálni a családommal, uh-huh. de viszont hollandul anyanyelvi szintű beszélek, szóval.
1: Egyértelmű, hiszen az iskolában is ezt tanultad. Érezted valaha, hogy 2 kultúra között élsz? És ez inkább előny, vagy inkább kihívást jelentett számodra?
0: Ez egy nagyon jó kérdés. Igen, ez nagyon nehéz, mert persze Magyarországon és Hollandiában nagyon különbözőek az emberek, mások az emberek is. Úgy mind a kettő nemzethez kell egy kicsit úgy
1: alkalmazkodni,
0: így van.
1: Hogy érzed, másként kell viselkedni, másként kell beszélni itthon Magyarországon az emberekkel, mint akár Hollandiában?
0: Hát Hollandiában azért egy kicsit, hogy mondjam, spontánabb az emberek, hogy könnyebben el lehet beszélgetni különböző témákról. Itt Magyarországon nagyon azt érzem, hogy meg kell találni azt a témát, amiről lehet beszélni emberekkel, mert hogy azért szerintem Magyarországon sokkal többet kell alkalmazkodni emberekhez, uh-huh. mint Hollandiába.
1: Tehát lehet, hogy egy kicsit zárkózottabbak az emberek? Egy kicsit magukba fordulóbbak?
0: Lehet úgy mondani, igen. Szerintem igen. És ez sokszor nem probléma, mivel Magyarországon azért másabb a társadalom, és ehhez én szívesen alkalmazkodok.
1: Amikor hazajössz, akkor kikkel szoktál találkozni itthon Magyarországon? Barátaid azért vannak nyilván.
0: Van 1-2, de többnyire ismerősökkel, családommal szoktam találkozni, igen.
1: És akkor velük tartod a kapcsolatot kint is?
0: Próbálkozom, igen.
1: Fontosnak tartod egyébként a kapcsolódást a gyökereidhez? Azt, hogy ne szakadj el az országtól, ahol a szüleid azért felnevelkedtek és éltek?
0: Igen, ez számomra nagyon fontos, hogy az emberek külföldön egy pozitív képet tudjanak festeni Magyarországról, és ezt úgy próbálom, hogy mesélek pozitív dolgokat Magyarországról, hogy mondjuk a főváros nagyon szép, nagyon szépek az épületek, a kultúra az nagyon jelen van itt. Szóval igen, így szívesen beszélek Magyarországról, Hollandiába is.
1: Én nekem mindig olyan érzésem volt, amikor jöttem haza külföldről, akár amikor Bécsben laktam, hetente hazajártam, és rápillantottam a Dunapartra, vagy a Gellért-hegyre, és elcsodálkoztam, hogy milyen csodaszép helyen lakunk.
0: Igen.
1: Neked milyen érzésed van, amikor Budapestre térsz?
0: Igen, hát ez ezt az érzést sokszor így, nem, ezt sem tudom mondani, hogy mit érzek, mert ez elképesztő, nagyon szép helyek vannak Budapesten, és tényleg ez egyedi hely, és nagyon sokan nem is ismerik, meg nem látták Budapestet, és én azt szeretném, hogy egyszer mindenki eljusson ide, mert tényleg nagyon szép helyek vannak, uh-huh. nagyon egyedi helyek.
1: Alapvetően azért Hollandiában tanultál. Miben különbözik a holland iskola rendszer a magyarhoz képest a te tapasztalataid szerint?
0: Én nagyon sokszor azt hallom itt barátaimtól, meg ismerőseimtől, hogy nagyon sok dolgot be kell magolni, szóval nagyon sok információt, szóval fejből kell tudni ilyen verseket, meg könyvből tényleg sok nagy részeket tudni kell fejből, és ez viszont Hollandiában ez nincs, ilyen nem létezik, hogy tényleg verseket kell bemagolni.
1: De azért mondjuk történelemből azért az adatokat ott is meg kell tanulni, gondolom.
0: Persze, meg kell tanulni.
1: Vagy hogy zajlik egy vizsga például történelemből akkor?
0: Szóval a vizsgák szerintem másabb, sokkal másabbak, mint itt Magyarországon. Mivel itt sokat kell magolni, ez Hollandiában nincs. Ott a kérdések sokkal kreatívabban vannak formálva, bele kell élni, és nem olyan kérdések, amit így meg lehet tanulni, hanem a tanárok azt akarják elérni, hogy a gyerek gondolkozzon, és próbáljon egy saját perspektívet igazából formálni, uh-huh. mivel több válaszok is jók. Uh-huh. Hogy talán, ha itt Magyarországon egy válasz a jó, Hollandiában van 5-6 válasz, ami korrekt, és ez szerintem egy nagy különbség a két iskolarendszer közt.
1: Végül is közgazdaságtanból érettségiztél. Miért tartottad fontosnak, hogy ezt válaszd?
0: Hát ezt 2-3 évvel ezelőtt választottam, és akkoriban ez engem nagyon érdekelt. Uh-huh. Különösen nem volt más olyan, ami jobban érdekelt, szóval a közgazdaságot választottam.
1: Viszont akkor a jövőben történelem szakos leszel. Hol látod egyébként magad 5-10 év múlva? Mit szeretnél csinálni?
0: Nekem egy olyan célom van, hogy szeretnék embereket történelemmel inspirálni, tanítani. Igazából én eléggé nyitott vagyok több karrieropciókra, de most jelenleg nem tudok egy konkrét dolgot mondani, csak én annyit szeretnék elérni, hogy embereket tudjak inspirálni.
1: 1 éves voltál, amikor a szüleid kiköltöztek Hollandiába.
0: Igen.
1: Mit gondolsz, ez egy jó döntés volt a részükről?
0: Részükről ez egy nagyon bátor és jó döntés volt. Apukám családja már kint élt, szóval annyira félelmes szerintem nem lehetett a szüleimnek. A család nagy részét azért itt kellett hagyni, és az biztos, hogy sok fájdalommal is járhatott, de szerintem, ha a szüleim most így a gyerekeikre néznek rám, a bátyámra, és hogy milyen dolgokat szeretnénk elérni, szerintem nagyon büszkék lehetnek ránk, és hogy nem bánták meg, hogy kiköltöztek.
1: Tehát bátyád inkább jogi útra tévedt.
0: Igen. Ő is egy nagy példaképem, és igazából ő mutatta meg, hogy mi erre képesek vagyunk. Uh-huh.
1: Fontosnak tartottad a tanulást, hogy esetleg menj egyetemre?
0: Igen, ez nekem mindig is egy ilyen cél volt, hogy mert hogy látom, hogy a családomban többen elérték, szóval ezt én is mindenféleképpen el akartam érni. Nem csak azért, mert jó példaképeim voltak előttem, hanem már csak úgy érdekesnek tartottam ezt a akadémia körülményeket.
1: Most hallgassuk egy kis zenét, és utána folytatjuk Kótai Lúciával készült beszélgetésemet.
2: Érdekes, könnyed beszélgetések roma zenéről, irodalomról, színházról.
3: Roma Szalon. Rádió Dik.
2: Rólunk. Neked.
3: Roma Szalon.
1: Most pedig folytatjuk Kótai Lúcia fiatal pályakezdővel a beszélgetésemet, aki Hollandiában él, és jelenleg látogatóban van Magyarországon. Mesél nekünk a terveiről, valamint kulturális, oktatási és társadalmi különbségekről. Tartsanak velünk a folytatásban is.
4: Nincs a családban egyfajta honvágy? Nem merült fel esetleg, hogy valamikor hazaköltöztök Budapestre? Szeretnétek tovább élni az életeteket Hollandiában?
0: Hát ez egy nagyon nehéz kérdés, mert persze mindig bennünk van ez a dilemma, de igazából mindenre nyitottak vagyunk, és még nem tudjuk, hogy hol visz a sors.
4: Beszéljünk most egy picit a kulturális különbségekről, hiszen jó, pont ez az a téma, ami minket a legjobban érdekel most. Mi az első nagy különbség, amit egy magyar és egy holland fiatal között észreveszel?
0: Szerintem a holland fiataloknál nagyon jelen van ez a magarat felfedezni, tudni, hogy mit szeretni elérni, és hogy ki vagyok én, az a kérdés, az nagyon fontos. Persze magyar fiatalokban is úgy kezdem észrevenni ezt a mentalitást is, de azért még mindig látom itt, hogy nagyon sok fiatalok a barátaik után mennek. A stílus, zene, ez mind kb. Ami úgy majdnem minden fiatal körben benne vagy ugyanaz. És ezt Hollandiában úgy látom, hogy ez kevésbé úgy van. Azért fontos az, hogy kiderés, hogy ki vagy, hogy kivel barátkozol, és hogy mit akarsz elérni az életbe.
4: Mit érzel, hogyan viszonyulnak a holland fiatalok a munkához, pénzhez, karrierhez?
0: Hát ilyen 12-13 éves korunkban még eléggé nagy optimisták voltunk, hogy miket át tudunk érni az életbe, de ahogy öregedünk, így észreveszem, hogy sok hollandok panaszkodnak, hogy talán nem találnak lakást. Most jelenleg hírekben igazából az megy, hogy nagyon nehéz találni lakást, meg főleg külföldi tanulóknak is. És ez egy nagyon nagy probléma, mert akkor ugye a fiataloknak elmegy az a kedv, hogy legyen egy jó munkájuk és jó karrierjük, ha amúgy sem nagyon tudnak egy lakást találni. De azért még mindig észreveszem, hogy akármilyen nehéz ez a probléma, még mindig próbálnak a legjobbat kihozni ebből, és próbálnak még mindig jó úton járni, és nem feladni.
4: Mit gondolsz, hogyan tekintenek rád a hollandok? Hollandként vagy magyarként?
0: Ez egy nagyon jó kérdés. Én szerintem magyarként, mivel nagyon sok külföldiek laknak Hollandiába, nagyon sokat török, marokkói, afgán, és mindenkinek megvan a saját identitás, és azért akár ott élnek már évek óta, nem mondják magukra azt, hogy hollandok, mert megvan az az identitás, és ez a multikultúrában nagyon fontos, hogy megtartsd az identitásodat. Mert szerintem elég unalmas lenne, ha mindenki azt mondja, hogy holland vagyok, mert már 20 éve itt élek. És azt szerintem tök jó, hogyha annál több nemzetiséget megismer. Szóval, ha én azt mondom, hogy magyar vagyok, a másik az, hogy afgán, a másik azt mondja, hogy egyiptomi, azt szerintem egy nagyon jó és szép dolog. Szóval szerintem magyarnak tekintenek rám, igen.
4: Te ebben nőttél föl. Téged ez nem zavar, hogy mindenki máshonnan jött, és hogy nincs egy közös pont, egy közös kulturális érték, egy közös vallás?
0: Én ennek nagyon örülök, hogy Hollandia egy multikulturális ország, mivel nagyon sok vallás van, meg tradíció, kultúra, zene, és ez nagyon érdekes másoktól megkérdezni, hogy ez nálatok, ez hogy működik otthon, vagy elkezdünk beszélgetni a vallásról, és nincs semmilyen utálat, semmilyen negatív nincs körülötte, hanem tényleg csak az, hogy érdeklődünk egymás iránt. És ez egy nagyon jó dolog és érdekes dolog. Ennek én nagyon örülök igazából.
4: Van olyan magyar szokás vagy érték, amit hiányolsz Hollandiában?
0: Megmondom őszintén, nekem ez a ballagás nagyon tetszik itt. Mert barátnőmmel sétáltam, és láttam, hogy a Nemzeti Múzeum mellett ott áll sok fiatal csokrokkal, szép ruhák ingekbe, és akkor így én is gondoltam, hogy ez jó lenne Hollandiában, de ilyen nincs.
4: 7 éves korod óta csellózol. Hogyan kerültél kapcsolatba a zenével?
0: Hát én egy zenész családba származom, szóval ez igazából egy ilyen logikus lépés volt, hogy anyukám meg apukám inspirált, hogy egy na lányom, kezdjünk el valami hangszerrel játszani, uh-huh. és akkor nekem az a cselló volt.
1: Igen, de csellista pontosan... még nincs a családban.
0: Nincs.
1: Ami nem baj.
0: És egyelőre szerintem nem is lesz egyelőre profi, mert én ezt hobbiból csinálom. Uh-huh. Én egy szimfonikus zenekarba járok Amsterdamba, és ezt ilyen hobbi szinten csinálom, igen.
1: Mit jelent számodra, hogy tagja vagy egy ifjúsági szimfonikus zenekarnak? Ez a közösség élmény?
0: Ez a közösség, igen. Nekem az jelenti a közösség. Ez nagyon fontos nekem, mert a zene így összeköt minket, és tök jó, hogy nem azért megyünk, mert ez kötelező, vagy ilyesmi, hanem tényleg azért, mert szeressük a zenét, együtt vagyunk, és ez egy nagyon szép dolog, mert nem csak azért vagyunk ott, mert nagyon komolyan vesszük a zenét, hanem azért, mert szeressük a közönséget együtt lenni, és együtt zenét csinálni.
1: Uh-huh. Egy picit beszéljünk a gondolkodásmódról, illetve értékekről. Hogyan kezelik a kudarcot, vagy a hibázást az oktatásban Hollandiában? Mit érzel, mi a különbség?
0: Igen,
1: az itthonihoz képest?
0: Hát pontosan nem tudom, hogy itt hogy működik, de viszont Hollandiában tudom, hogy próbálják elanyagolni azt az ötletet, hogy kudarc, vagy hogy nem jól csináltad, mert nincs az, hogy rossz igazából. Uh-huh. Ha ezt a szintet nem bírod, akkor még mindig egy könnyebb szintre kerülhetsz. Például, hogyha nem megy a gimnázium, akkor még mindig egy szintre lejjebb kerülhetsz, ahol ugyanúgy egy jó szinten tanulhatsz, de nem annyira nehéz, mint a gimnázium. Szóval olyan, hogy kudarc, szerintem olyan nincs igazából Hollandiában.
1: Ez nagyon motiváló lehet egy diák számára, igen. Én azt gondolom. Tehát így a lehetőségeknek a keresése, illetve ez a pozitív megerősítés, ami tulajdonképpen jelen van az oktatásban. Mit tanultál a holland kultúrától, ami meghatározza a gondolkodásodat?
0: Ó, igen. Hát az, hogy nyitott vagyok új ötletekre, és hogy nem veszek dolgokat annyira komolyan. Relatív lazán veszük a dolgokat, a szituációkat, ha valami nem jól sikerül, akkor nem annyira törődünk ezzel, és nem próbálunk annyira negatíva gondolkozni. Szerintem a hollandok egy picivel nagyobb optimisták, igen.
1: Uh-huh. A jövőképedet tekintve inkább Hollandiában képzeled el a jövődet, vagy Magyarországon?
0: Hát...
1: Hol laknál szívesebben? Melyik az igen. a hely, ami úgy egy picit közelebb áll a szívedhez? Uh-huh. Nyilván Hollandiában élsz.
0: Igen, ez egy nagyon komplex kérdés, de...
1: De azért ilyen... szóba jöhet az is, hogy Budapesten...
0: Szóba jöhet, mert én nagyon nyitott vagyok igazából minden lehetőségre, mert Budapestnek is nagyon megvan a saját feelingje, meg a saját szépsége, és Hollandia, majd Amsterdamnak is megvan a saját szépsége és előnye, de én nagyon nyitott vagyok, és ahova a sors visz, én még nem tudom. Hmm.
1: Te Hollandiában élsz, éltél, és hát tanultál természetesen, és még tanulni is fogsz.
0: Igen.
1: Úgyhogy alapvetően egy másfajta rendszerben tapasztaltál meg számos dolgot. Mit üzednél a magyar fiataloknak, hogy milyen irányba fejleszték esetleg a tanulmányaikat, vagy a gondolkodásukat?
0: Én azt szeretném üzenni a magyar fiataloknak az, hogy ne féljenek tantártól, hogy nem tudják, nem értik, vagy hogy ez túl nehéz. Csinálják, ne féljenek, mert a végén úgy is megéri, hogy megtetted, és mindenki képes, csak kíváncsiság kell szerintem.
1: Uh-huh. És a legnehezebb kérdés a végére. Mit jelent számodra az otthon?
0: Otthon az nekem, ahol az emberek vannak, akiket szeretek. Szerintem a körülmények is fontosak, hogy biztonság, meg megélhetőség, de az otthon az tényleg ott van, ahol a legjobb és a legkedvesebb barátaid vannak, meg a családod.
1: Ez neked alapvetően, gondolom, akkor Hollandiában van, de azért a családodnak egy nagy része azért itt Magyarországon található. Ezt is otthonodnak tekinted?
0: Persze, igen. Uh-huh. Ez egyértelmű, hogy Amsterdam és Budapest az otthonom. Szerintem otthon az nem pont csak egy hely, az inkább, ahol ez egy érzés szerintem.
1: Fontos számodra, hogy a nők ugyanolyan jogokat kapjanak, mint a férfiak, vagy hogy a nők egyfajta példamutató szerepben jelenjenek meg? Nem csak a háttérben, hanem inkább az előtérben.
0: Nekem ez nagyon-nagyon-nagyon fontos, és én ebben nagyon szeretnék segíteni a jövőbe, hogy a nők ezt egyszer elérjék. Amit az elején már mondtam, hogy szeretnék embereket inspirálni. Nagyon sok nők a történelemben igazából nagyon sokat elértek, csak soha nem írtak róla igazából. Elfelejtették a történelembe. És én ezt szeretném hangoztatni az embereknek, hogy ne felejtsék el, hogy a nők is ugyanolyan okosak és ugyanolyan tehetségesek, mint a férfiak.
1: Azért azt tudnunk kell, hogy minden sikeres férfi mögött egy nagyon okos és sikeres nő áll.
0: Így van.
1: Hát ez nagyon fontos, azért ezt emeljük ki. Igen. Tehát hiába sikeres valaki a történelemben, azért ott van mögötte a háttér.
0: Igen. Ez így
1: még
0: van.
1: Lehet, hogy esetleg nem látjuk kellőképpen, de azért az mindig ott van, én azt tapasztalom, én is azt látom. Úgyhogy további kitartó ténykedést, munkálkodást kívánok neked ezen a területen, mert ez nagyon fontos része.
0: Igen.
1: A történelmnek. Nagyon szépen köszönöm, hogy beszámoltál
0: én
1: nekünk a
0: köszönöm.
1: Gondolataidról. Várunk vissza természetesen a jövőben is sok szeretettel. Köszönöm szépen.
0: Én is köszönöm.
5: Kótai Lucia fiatal pályakezdő volt a mai vendégem, aki Hollandiában él, és jelenleg látogatóban van Magyarországon. Mesélt nekünk a terveiről, valamint kulturális, oktatási és társadalmi különbségekről is. A mai szerkesztő műsorvezető dr. Suki András volt. Tartsanak velünk a jövő héten is. A viszonthallásra!
2: Érdekes, könnyed beszélgetések roma zenéről, irodalomról, színházról.
3: Roma Szalon. Rádió Dík.
2: Rólunk, neked. Korábbi adásunk ismétlését hallottátok.

0: Nekünk, neked. Rádió Dick.
1: Rubai, GL, yeah. 20-19.

Kérdésed van? Vagy kérésed? A Rádió D-re számíthatsz. Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100.

0: Rádió Dík. Romákról, nem csak romáknak. Itt a 100.3 Rádió Dík süsfelnap. Mindig napra kész. Hétköznaponta 9-től délig. A műsor termék megjelenítést tartalmazott. Hírek rólunk, neked, a 100.3 Rádió Díkben.
1: Az idei első fél éves adatok alapján a magyarországi lakáspiac egyre inkább a megfizethetőség határához közelít. A magas árszint mellett visszaesett a forgalom, beszűkült az árnövekedés, és átrendeződött a vevői

0: forint az 1,2-1,4 millió forintos sávban adták el a legtöbb lakást. Keddi hatállyal felmentette Lepsényi István eddigi igazgatósági elnököt és Parrag László igazgatósági tagot Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter. A miniszter közösségi oldalán tett bejegyzése szerint a MÁV igazgatóságában teljes személycsere következik, mivel lemondott megbízatásáról Barna Zsolt, Betlen Miklós, Deák Tibor, Ratatics Péter, Váber György. A miniszter úgy fogalmazott, a magyar vasúti közlekedés felvirágoztatása és megújítása a kormány kiemelt fontosságú célkitűzése. Az új igazgatóság kinevezéséről a Közlekedési és Beruházási Minisztérium rövidesen intézkedik. Vitézi Dávid májusban mentette fel pozíciójából Dányi Gábor Zoltánt, a MÁV ZRT gazdasági vezérigazgató helyettesét. A vállalat gazdasági területét Bakos Krisztina Controlling főigazgató vette át. Megszüntették Kovács Buna Károly, a Szőlő utcai javítóintézet volt megbízott igazgatójának letartóztatását, írta meg a 24.hu. A lap értesüléseit a bíróság is megerősítette, mint írták a Budai Központi Kerületi Bíróság 2026. június 11. napján a letartóztatást megszüntette. A gyanúsítottal szemben október 11-éig ingatlanra korlátozott bűnügyi felügyeletet és távoltartást rendelt el. A Szőlő utcai javítóintézet tavaly májusban került fókuszba, miután a rendőrség letartóztatta az intézmény korábbi igazgatóját, Juhász Péter Pált. Év végére 9-re emelkedett a Szőlő utcai botrány néven elhíresült ügy gyanúsítottjainak száma, köztük volt Kovács Buna is, akinek sajátos és durva nevelési módszereiről Proics Lilla, az intézet elbocsátott nevelője is beszámolt a Partizánban. Az ukrán parlament megszavazta Julija Szviridenko miniszterelnök felmentését hivatalából. A döntés értelmében a teljes kormány is távozott hivatalából, számoltak be róla ukrán híradások. Az Ukrajinszka Pravda hírportál beszámolója szerint a kabinet menesztését 258 képviselő támogatta a 450 tagú törvényhozásban.
1: Ezek voltak a 100.3 rádiódik hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádió Dick, indul egy újabb óra a 100.3 Rádió Dickben.
2: Gyertek, fiúk, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a Dicknóta.
1: Romákról, nem csak romáknak. Rádió Dick. Korábbi adásunk ismétlése következik.
3: Roma művészet, roma kultúra. Akkor Roma Szalon.
1: A Rádió Dick kulturális műsora.
3: Tarts velünk minden hétköznap. Roma Szalon.
4: Üdvözlöm a kedves hallgatókat! Önök dr. Suki Andrást, a Roma Szalon című kulturális műsor szerkesztő műsorvezetőjét hallják a Rádió Dick FM 100,3 MHz-es frekvencián. Az aranykoszorú díjas Smidélius Éva, magyar nóta és darénekes a mai vendégem, aki mesél nekünk a hamarosan megjelenő videóklipjeiről és szakmai múltjáról. Tartsanak velünk a mai este folyamán is! Köszönöm szépen, hogy itt vagy és beszélgetünk.
5: Köszönöm szépen, hogy itt lehetek és hogy beszélgethetünk.
4: Hamarosan megjelenik 4 videóklipped Dankó Pista dalaiból, a néhány évvel korábban megjelent saját kiadású CD-d anyagából. Hogyan jött ennek az elképzelésnek az ötlete, illetve hogyan lett ez megvalósítva?
5: Amióta megjelent ez a lemezem, azóta tervezgettem, hogy kéne róla néhány dalt kiválasztani, és hogy videóklip is ezt megerősítse, hogy képen és hangban egyaránt látványosan elhangozzék legalább 4 dal erről a lemezről.
4: Fontos manapság a videóklip? Nem elegendő a CD, mondjuk?
5: Lassan a CD kimegy a divatból, bár én még ragaszkodom hozzá, és van tervem még egy zenei anyagot CD-n kiadni, körülbelül egy olyan 3 év múlva, még tervezés alatt van, illetve egybekötni egy nagy önálló estel ismételten, mert hogy már ilyen is volt az életemben. De úgy különben teljesen kellemes és jó érzés, hogyha a különféle streaming csatornákon keresztül is meghallgatható, hisz minden lemezanyagom oda van föltöltve.
4: És hogyha még ráadásul látható is, akkor az kiemelt figyelmet kaphat, gondolom.
5: Igen, hogyha valamely TV csatorna elfogadja, és még közvetíti is, mint például a Heti TV-n már látható több felvételem. A Duna TV is készített már velem felvételt, és a Muzsika TV-ben is még a Déki Lakatos Sándorék idejéből.
4: A YouTube az mennyire fontos jelenleg napjainkban szerint?

0: szerinted a magyar nóta esetében?
1: Úgy gondolom, hogy nagyon érdekes ott rátalálni magyar nóta énekesekre, akár az archívumokból válogatva, és akár a napjaink énekeseit meghallgatva. Már sokkal nagyobb könnyebbség a következő nemzedéknek ott hallgatni és megtanulni a magyar nótát, mint ahogy nekem rádiófelvételeket rögzítve és kazettáról tanulni, illetve hát én ismerem a kottát, és nekem az is nagy segítség volt, bár a magyar nótánál nem kotta fejeket énekelünk.
0: Így van. Az elsődleges célközönség mennyire figyeli a YouTube-ot esetleg, vagy a különböző streaming csatornákat? Mennyire használják mondjuk az idősebbek ezeket?
1: Igen, épp ezt szerettem volna mondani, hogy tisztázzuk, hogy melyik az elsődleges célközönség, mert ugye itt az a cél, hogy a fiatalok is megszerezzék, és már erre is láttam elég jó példát, és modern kifejező eszköz volt hozzá a YouTube, illetve a többi streaming, és valójában az időseknél nagyon becsülendő és elismerendő, hogy kezelik a számítógépet, és így a YouTube csatornát is fellapozzák.
0: Uh-huh. Én nekem édesapám már elmúlt 70 éves, de egész nap a YouTube előtt ül, és nézi a prímásokat, hallgatja a nótákat, és tulajdonképpen ezzel szórakozik.
1: Hála Isten, hogy leköti továbbra is a zene és annak szeretete. És innét is üdvözlöm édesapát, hisz ismerjük egymást.
0: Hogy lettek kiválasztva ezek a dalok, hogy konkrétan miből lesz videóklip?
1: Amelyikek nekem tetszettek, uh-huh. amelyeket még koncerten nem énekeltem, uh-huh. amelyikek meghatározzák azt a hangulatot, ami éppen abban a pillanatban engem érintett, és hogy legyen vidám is, hogy csárdást is bemutassunk, és igen, mókásra sikerült, és a hallgatókból is olyan, ami a lelkemet megérinti.
0: Uh-huh. Milyen kihívást jelentett egy videoklipnek az elkészítése?
1: Nagy kihívást jelentett, főleg ez az utóbbi négy, mert ez távol volt a lakhelyemtől, és minden segédanyagot, díszletet én vittem, igen, egyik A-ból B pontba elég nagy távolságra, és fizikailag is, lelkileg is, és szellemileg is igénybe veszi az embert egy videóklip készítés, hogy minden frankon összeálljon, és szimpatikus legyen a nézőnek, mindig ez a cél, és a hallgatónak.
0: És a helyszíneket ki választotta ki például?
1: Én választottam ki a helyszínt. Nagyon cseles a dolog, ugyanis nem utaztunk el Szegedre. Budapesten történt a felvétel, de próbáltunk egy olyan környezetet imitálni, ami beillik Szegedhez is.
0: Ugyebár Dankó Pista szülővárosa.
1: Pontosan, és lehet, hogy ezt titokba kellett volna tartani, de úgy érzem, és a lelkiismeretem arra vezérel, hogy így becsületes, ha már rákérdeztél.
0: A videoklipnek az a lényeg, hogy megragadja a hallgatókat, illetve a nézőket, nem feltétlenül a történelmi hűség, mondjuk így.
1: Igen, na mostan az időpont is, nem gondoltam arra, csak azt néztem, hogy a civil hivatásom mellett hogyan van szabad napom és szabadságom, és ezért irányult ezekre a napokra, és itt pontosan még a ünnepnap is beleesett, a majális napja, mivel ez egy ilyen friss esemény, és egy olyan helyszínt kellett találni, ahol másoképpen nem majálisoztak.
0: Az aranykoszorú díjas Smidélius Éva magyar nóta és dalénekes a mai vendégem. A következő percekben pedig hallgassunk meg tőle egy csokrot.

0: Az aranykoszorú díjas Smidéliusz Éva magyar nóta és dalénekest hallgathattuk meg. Most pedig folytassuk a vele készült beszélgetésünket. Egy kicsit térjünk vissza a gyökerekhez. Mikor érintett meg a zene? És hogyha jól tudom, akkor valójában hangszereken is tanultál már egészen fiatal korod óta.
1: Pici koromban már észrevették, hogy nagyon szép hangom van. És ez azt jelenti, hogy már ilyen 3 éves koromban énekeltem gyerekdalokat, nem csak óvodában, hanem a otthoni környezetben. Szüleimnek nincsen jó hangja és nincsen zenei végzettségük sem. Viszont a nagyszüleim, mind a két nagymamám nagyon szép hanggal volt megáldva, és énekeltek. És az apai nagymamám a lábára ültetett, és énekelte azt a nótát, amiről hosszú-hosszú évekig azt se tudtam, hogy nóta. Hogy sír a kislány a Balaton partján. Ő egy balatoni lány volt, és nagyon aranyos volt, testvéremet is, és engem is így hintáztatott, hogy a kinyújtott lábára ültetett, és fölemelgette a lábát, és közben ezt énekelte.
0: Szóval a gyerekkori élmények, igen, azok azt voltak, utána, amikor jobban hatással voltak.
1: Igen, rád. És akkor utána, ugye, ahogy cseperedtem, mentem iskolába, ott is észrevették, hogy szép a hang, elég erős is ez a hang. Ugye ott meg volt határozva az énekarba, hogy ha bekerültem, akkor a alt, mezzo és szoprán, és akkor mindig, ahol hiányzott gyerek, kevesebb volt, oda toltak engem, mert hogy az erős hangommal erősítsem azt a szólamot. Tehát én több szólamot megtanultam sokszor egy adott darabnál.
0: Ráadásul ennek vannak másfajta előnyei is, hiszen hogyha az ember középső szólamot énekel, akkor sokkal jobban kinyílik a füle. Hát ez nagyon fontos.
1: Nyilván nem voltam kasú. Úgyhogy nagyon-nagyon szép éveim voltak általános iskolában, és az az érdekesség, hogy lányok is mutálhatnak. És ez engem is utolért, és nagyon meg voltam sértődve, mikor a énektanárbácsi kirakott az énekkarból, hogy hamis vagyok, de én bebizonyítottam, hogy nem vagyok hamis. És azt is elárulom, hogy miért volt jó énekkarosnak lenni. Mert nem csak a apró fellépések vagy az ének szeretete, hanem mindig volt egy külön kirándulási nap az énekkarosoknak, és el lehetett lógni a különféle tanórákról is, amikor valamilyen olyan szintű rendezvény volt, ahova énekkart kellett vinni, és szerepelni kellett, és én egy nagyon zsivány gyerek voltam, és benne voltam mindenben, ami a tanulástól egy kicsit távol tehető.
0: Akkor azért még nagy divatja volt a kórus mozgalomnak is.
1: Igen, igen. Mikor már 18 éves voltam, akkor a Körtvélyesi Oszkár tanár úr karnagy is volt, és fiú kórust vezetett, és oda meghívott szólót énekelni. És volt egy ilyen előadásunk. Hát itt már igencsak tényleg bőven felnőtt voltam, 20 éves.
0: Viszont térjünk vissza egy picit még a hangszeroktatásra is, hiszen azért ez egy nagyon jelentős szempont egy énekesnél. Én nekem az a tapasztalatom, hogyha valaki tud hangszeren is játszani, akkor egészen másként énekel.
1: Én azt mondom, hogy túlzás azt mondani, hogy én tudok hangszeren játszani. Úgy történt a dolog, hogy akkor volt ez a Bachfart mozgalom is, és nekem nagyon tetszett, miután a komoly zenét nem is szerettem, mert voltam annyira zsivány, hogy a Queen, a Deep Purple, az Iron Maiden, ami jobban közel állt hozzám, és ez amikor én voltam kisgyerek, nagy dolog volt, figyeltük azokat a menő osztálytársakat, akik be tudtak szerezni a akkori Jugoszláviából lemezeket, és felvételt át tudtunk valahogy játszani kazettára, vagy ami akkor épp aktuális volt, és ugye, mert a rádióban ezek nem szóltak, és aztán a magyar rockzene is közelebb állt hozzám, még nem a szüleim mindig mondták, hogy hát a testvéred csellózik, akkor te is tanuljál valamilyen komoly zenét. És igen, az én bátyám, orvos bátyám 10 évet gordonkázott, és a István gimnáziumnak a zeneiskolájába szintén, Záborszky féle vezetés alatt, és így kerültem én is oda, hogy akkor fogok zenét tanulni, csak az általános iskolában aki a énekkart vezette, énektanárbácsi, Csóka Károly megkérdezte, hogy hát ha szeretnék komoly zenét tanulni, akkor miért pont a lantot? Mert hogy ő megjavasolná előbb a hegedűt. Ugye annak a GDAE húrjai vannak, és aki már nagyon jól tud hegedülni, voltam 14 éves, hozzáteszem, akkor könnyedséggel fog tudni mandolinozni, hisz a mandolin, mint pengetős hangszer, ugyanazon húrokkal bír, csak dupla húrokkal. És nekem van mandolinom is, mert én azt is kaptam, meg hegedűt is kaptam. És nagy lelkesedéssel elkezdtem hegedülni, tanulni, és arra gondoltam, hogy ha én ezt így betartom, megfogadom a tanácsot, akkor majd tényleg eljutok a lantig. Lantom nincs. Nos, a hegedűvel viszont eljutottam összvisz 4 évet. A középiskolai éveim végéig tanultam hegedülni, mégsem hozzá kell tennem, hogy a szolfés tanárom, amikor kezdtem tanulni zenét, a Nagy Norbert tanár úr volt. Ő egy nagy bőgős volt, nagyon szigorú volt, tehát a különféle hangközöket kellett felismerni vakon, és leírni, és dallamot írni, és transponálni. Majd őt követte a tanulmányaimban a Körtvélyesi Oszkár tanár úr, és a legutóbb pedig zene elméletet összhangzattant a Kárpáti Tünde tanárnőtől tanultam. És imádom, és él, és Isten éltesse sokáig őt, még most is. És mikor én hegedültem a nem tudom hanyadik, talán harmadik hegedű tanáromnál, ez a 4 év alatt volt 3, mert mindig annyira nem olyan jól tudtam hegedülni 14 évesen, hogy talán ha más módszerrel tanít, akkor hát ha jobb lesz. És ott iskolán belül, és a Nagy Norbert tanár úr felesége Mária néni az, aki szintén nagyon-nagyon-nagyon szigorú volt, és önnála már eljutottam odáig, hogy valami kis apró német darabot, kis koncertanyagot tanultam hegedülni. És az az igazság, hogy olvastam én a kottát, meg ismertem, de ezek olyan kis darabok voltak, hogy fejből játszottam, és megint egy olyan problémába estem bele, hogy az egyik ilyen ének, vagy egyik ilyen hegedű órán megkérdezte, hogy hol tartunk. És lapoznom kellett a kottába megmutatni, és azt mondta, hogy nem bazseválunk, hanem kottából kell játszani, és hogy hol tartunk, és hogy énekeljem le akkor, és szolmizáltam, és azt mondta, hogy mit kilódunk a hegedűvel, hogyha ez énekelve jobban megy. És így átlettem irányítva. Tehát ennyi az én hangszeres tudásom, illetve a Vörös Lajosné Lili néninél tanultam 2 évet zongorát, mert a zeneakadémiai felvételihez kellett zongora. És ennyi az én hangszeres tanulásom és tudásom, és át lettem irányítva a Kenderesi Zoltán opera énekes művész tanárhoz énekszakra, ahol megismerkedtem a férjemmel.
0: Akkor ezek szerint még ebben az időszakban a Zeneakadémiára készültél, és úgy tervezted, hogy akkor a Zeneakadémián opera énekesként fogod folytatni.
1: Szüleim nagyon szerették volna, hogy a Milánói Szkálába énekeljek egyszer. Voltam a Milánói Szkálába, de én még álltam a színpadán is, de nem énekelhettem. Úgyhogy készültem a Zeneakadémiára, nagyon jó volt a felvételi ott létem, szereplésem, miután fölhívtak telefonon, és mondták, hogy minden rendben van, de jöjjek vissza pár év múlva, hogyha szültem 2 gyermeket, és megígértem, hogy úgy lesz, és egy kicsit az élet úgy alakult, úgy hozta, hogy mire a gyerekek is megvoltak, meg lakás is volt, meg tehát minden már saját, meg segítséggel, meg erőből, meg szorgalomból összejött volna, addigra kifutottam abból az életkori időből, hogy lehessen menni újra magánének szakra felvételizni. És nem bánom.
0: Az aranykoszorú díjas Smidélius Éva magyar nóta és dalénekes a mai vendégem. A következő percekben pedig hallgassunk meg tőle egy csokrot.

0: az aranykoszorú díjas Smidelius Éva magyar nóta és dalénekest hallgathattuk meg. Most pedig folytassuk a vele készült beszélgetésünket.
1: Egy kicsit azért másként működik nyilván a magánének, illetve a hangszertanulás, hiszen a hangszertanulásról valahogy jobban le lehet csúszni. Én azt gondolom, tehát hogyha egészen fiatal korban nem kezdi el az ember, akkor már valószínűleg nem lesz belőle művész. De hogyha az éneket később kezdi, elsősorban a mutálásból adódóan is, azért azt másképp is lehet folytatni.
2: Kovács Kolos meghallgatott, mikor olyan 15-16 éves voltam, és azt mondta, hogy 18 éves korom után kezdjek tanulni énekelni. Igen. És ez így is történt, mert körülbelül pont az az időszak volt, hogy leérettségiztem, és átkerültem magánének szakra. De viszont én nálam azért sem volt probléma ez a hangszeres tanulás, azon túl, hogy magát a hangszert nagyon szeretem. És a mai napig is megvannak ezek a hangszerek, és szerettem is a hangját, tehát mint műkedvelő szeretem a Vivaldit, vagy egyéb más hegedű hangversenyeket is meghallgatok, tehát komoly zenét is szeretem már, és kinyílt a fülem, és abszolút nyitott vagyok minden zenei stílusra. Viszont pont, hogy a klasszikus dalokból még inkább merítettem, és ott ugye a zenei kíséret szintén meghatározó volt. Tehát, hogyha nem zongora kíséret volt, hanem egy kis kamarai zenekar, tehát azért az nagyon sokat számított egy Schumann, egy Mozart, egy Schubert dalnál, vagy akár egy Bizet Carmennél, tehát egészen ugye a spirituálétól, a magyar népdaloktól, a spirituálékon át egészen a operáig tanultam klasszikus vonalon, és egy kis idő kimaradt az életemben, mikor erre a mostani általam művelt műfajra áttértem.
1: A magyar nóta hogyan lépett be az életedbe?
2: Most bután hangzana, hogyha azt mondanám, de ez így igaz, hogy minden vasárnap hallgattuk a ebéd közben a jó ebédhez szól a nóta, bár akkor engem ez nem kötött le. Tehát jobban érdekelt a sült krumpli rántott hús. De biztos, mint maga, hogy zene valahol tudat alatt megfoghatott, nem jelentett szerepet az életemben, megmondom őszintén. Abszolút nem arra készültem, hogy én egyszer magyar nóta énekes legyek, sőt, mi több, azon túl, hogy édesapám bohém ember volt, és eljárogatott, és elvitte édesanyát is nemes ünnepekkor vendéglátóegységekbe, ahol cigányzene szólt, és hát, ha volt énekes, azt is meghallgatták, de én előttem maga az egész stílus nem is volt még nagyon feltárva, vagy elmesélve, vagy nem voltam bevonva ebbe a családi programba, és talán még édesapám tett is olyan megjegyzést, hogy lányok nem járnak ilyen helyekre, mert hogy hát azért egy elég szigorú neveltetést kaptam, és ez a esti éjszakai kimaradásos dolgok biztos tizenévesen nem biztos, hogy az ő elképzelésének megfelelt volna. Tehát biztos, hogy ez így volt jó, és így alakult. Viszont annál nagyobb érdekesség, hogy pont édesapám volt az, aki szintén Tarnai Kis Lászlót hallotta a rádióból, hogy meghirdettek egy népdal versenyt, és beszélt édesapám Tarnai Kis Lászlóval, hogy van egy jó hangú, csinos lánya, és hogy esetleg erre a versenyre benevezhetnie, és mondta Tarnai Kis László, hogy erre már nem, erről már lemaradt, de hogyha tényleg jó hangja van, meg csinos, küldje be hozzám a Szófia utcába. És én akkor már két gyermekes családanya voltam, és szólt édesapa, hogy menjél be, neked ez az ember tetszeni fog. És bementem, aznap mentem be, amikor a kisfiamnak éppen gitárvizsgája volt, és nagyon igyekeztem délelőttről, hogy én délután a gyermekemnek az első gitárvizsgájára odaérjek. Nos, a Szófia utcában meghallgatott a Tarnai Kis László, és azt mondta, hogy ad 3 hónap esélyt, az alatt kiderül, hogy érdemes-e foglalkozni vagy sem, énekeljek valamit. A valami az egy
3: kalotaszegin hajlításos népdal volt. Imádom a népdalokat, és siker is volt a bejutáshoz. Nem csak a Szófia utcába, hanem a későbbiekben már ahol ő tanított, a lakása mellett volt egy kis helység, és nagy dolog volt, tehát abban az időben kihalásos alapon lehetett bejutni Tarnai Kis Lászlóhoz éneket tanulni, és azt mondta, hogy csinálunk Éva magából egy nagyon jó magyar nóta énekest. És akkor nekem kötelező volt elmenni megnézni, hogy Verpeléten milyen a bor és a zene faluja, különféle ilyen rendezvényekre. Akkor elmentem, és akkor itt visszaköszön a dolog, hogy egyedül elmentem, ott hagyva a családot, megnézni, hogy milyen a különféle vendéglátó egységekben, ahol még volt cigányzenekar, és leültem egy asztalhoz, és kértem egy valamilyen kávét, vagy teját, vagy mindegy mit, valami kis italt, és nem szeszes italt, hanem üdítőt, és bár nem vettem meg a jó szeszes italt sem, és hallgattam a muzsikát, valahogy mindig észrevették a zenészek. Tehát valahogy azt vették észre, hogy nem olyan vendég, akik bejönnek vacsorázni, hanem csak valahogy, vagy csak nem épp csak, hanem pontosan, hogy mintha a füle a hölgynek úgy arra nyílik, vagy. Tehát az ott úgy olyan érdekes, hogy úgy észrevettek. Merem remélni, hogy a zeneiségem mutatkozott ki, és nem a külső megjelenése.
1: Nyilván azért egy énekesnél ez is fontos.
3: Igen, úgyhogy azért ezek kellemes emlékek voltak.
0: Az aranykoszorú díjas Smidélius Éva magyar nóta és dalénekes volt a mai vendégem. A beszélgetésünk folytatásának érdekében pedig tartsanak velünk holnap este is 22 óra 5 perctől. A mai szerkesztő műsorvezető dr. Suki András volt. A viszonthallásra.
4: Érdekes, könnyed beszélgetések roma zenéről, irodalomról, színházról.
5: Roma Szalon. Rádió Dik.
4: Rólunk, neked. Korábbi adásunk ismétlését hallottátok.

0: Rádió D. Rólunk neked. Makagyuszi alsókertjében Völgyi Zsuzsi ludai végre árnyékot vetnek. 100.3 Rádió D. Süss fel nap. Minden hétköznap 9-től délig. A műsor termék megjelenítést tartalmazott. Hírek rólunk neked a 100.3 Rádió D-ben.
1: Üdvözlöm a hallgatókat! A Rádió D nemzetiségi híreit Patai Annától hallják. Pályázat romáknak. 30 millió eurót oszt szét a kormány a roma közösségekkel rendelkező településeknek, megnyílt az új pályázat. A szlovák kormányhivatal 30 millió eurós pályázatot hirdetett meg a marginalizált roma közösségekkel rendelkező települések számára, elérhető lakhatási projektek támogatására. A forrásból új lakások építését, felújítását és kapcsolódó szolgáltatásokat finanszírozhatnak. A támogatás keret a kevésbé fejlett régiók számára áll rendelkezésre, vagyis valamennyi megye pályázhat Pozsony megye kivételével. Az első értékelési kör jelentkezési határ